Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnos Rádió hallgatóit. Augusztus 7-én, péntek hajnalban homokora, későjeli műsorunkban Szabó Anitát hallják. Ma Cseh Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes, előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis. Ha átmégy a patakon, vízes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.rovablapon. Adásunk első órájában Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. Második órában a nap állítata hangzik el, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ, valamint fülbe jó könyv zenei műsorunk. A harmadik órában a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Látogató rovatunk mai témája a diabétes, a szerkesztő Bíró István. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró István. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a diabétesz, más néven cukorbetegség. Egy általános tájékoztatóval indítjuk műsorunkat az Agnus Rádió szerkesztésében, majd egy szakértői véleménnyel folytatjuk, amelyet az Európa Rádió készített, utána pedig bizonságtételt hallhatnak szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Műsorunkat igei tanítással zárjuk a Pulzus Rádió közreműködésével.

0: A folytatásban következzen egy általános tájékoztató a cukorbetegségről az Ágnus Rádió szerkesztésében. A cukorbetegség vagy más néven diabétesz a világon a leggyakoribb anyagcserebetegség. A cukorbetegségben szenvedőknél az inzulin hatás csökkent vagy hiányzik, emiatt a szervezet egyes sejtjei nem képesek a vérből a szőlőcukrot felvenni, így éheznek. A vérből a szőlőcukor a vizelettel kívül sok vizet vive magával, innen a betegség neve. Az inzulin hatás csökkenése vagy hiánya kialakulhat inzulin hiány vagy inzulin rezisztencia miatt. Ilyenkor ugyanakkor a inzulin hatáshoz magasabb inzulin szintre van szükség. A diabétesz két típusát említve röviden. Az egyes típusú cukorbetegség. A betegség oka a hasnyálmirigy Langerhans szigeteiben az inzulin termelő béta sejtek pusztulása. Ez a szigetsejtek elleni autoimmun reakció következménye bármely életkorban kialakulhat. A betegség csak inzulinpótlással kezelhető. A kettes típusú cukorbetegség. A betegség kialakulásának középpontjában az inzulin rezisztencia áll, melyet a hasi zsírszövet mennyiségének felszaporodása okoz. A betegség kezdetén még vércukoreltérés nem jelentkezik, a hasnyálmirigy fokozott inzulin termelése miatt. A betegség előre haladtával a hasnyálmirigy inzulin elválasztása elégtelenné válik az inzulin rezisztenciához képest, ekkor alakul ki csökkent glukóztolerancia, majd diabétesz. A vércukoreltérések mellett jellemző erre a betegségre a magas vérnyomás és a magas vérzsírszint, koleszterin és trigliceid is, melyek együttesen az érelmeszesedés kialakulását gyorsítják. A kezelés során az inzulin rezisztencia csökkentése az elsődleges cél, alapvető az életmód szerepe, a gyógyszeres kezelés csak másodlagos. A cukorbetegség ma még nem gyógyítható betegség. A kezelés élethosszig tart, a vércukor megfelelő szinten tartásával a beteg életkilátásait meghatározó szövődmények megelőzését jelenti. Az egyre korszerűbb tabletták, inzulinok és adagolási módszerek térhódításával a betegek kezelése és így együttműködési készsége jelentősen javult, mely egyre javuló életkilátásokat is von maga után. Általános tájékoztatót hallhattak az Ágnus Rádió szerkesztésében. Rovatunkat egy szakértői véleménnyel folytatjuk az Európa Rádió szerkesztésében. A cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetett az Európa Rádió riportere, Kojsza Péter.
1: Cukorbetegséget ugye megfelelő laborparaméter mellett diagnosztizálni szükséges, és ha a cukorbetegség diagnózis az igazolódni látszik, akkor betegségként kell nyilván tartani, illetve a WHO is, ugye az Egészségügyi Világszervezet is betegségként nyilatkozik róla. A cukorbetegségnek ám bár vannak előszobái, úgynevezett előszobái, tehát egy megelőző állapotok, ilyen például mondjuk egy glükóz intolerancia állapot, egy inzulin rezisztens állapot, ezeket, mint ahogy a nevében is benne van, állapotnak nevezzük, hiszen ez még a nem diagnosztizált, illetve nem előre haladott cukorbetegséget jelenti.
2: És hol van az a határ, amitől már nem állapotról beszélünk, hanem betegségről?
1: Ugye itt nagyon fontos az éhomi úgynevezett éhgyomri vércukorszintet ellenőrizni. Erre mindenféleképpen most is hangsúlyt fektetnék, és felhívnám a lakosság figyelmét, hallgatóság figyelmét arra, hogy azért mindenkinek évente minimum azért egyszer illene egy általános labor vizsgálaton részt venni, ahol ezt az éhomi vércukrot nézik, és ennek ideális értéke 6,1 millimol per liter alatt kell, hogy legyen. E fölött, ha emelkedett ez az érték, akkor emelkedett éhomi vércukorról beszélünk. Ezt, hogyha a labor paraméter ugye mutatja, akkor szokás egy terheléses vércukorvizsgálat alá vetni az illetőt, és ennek ugye egy órás, illetve két órás paramétereit is nézik, és ha ezek értékek is ugye a felső határ fölött vannak, akkor ugye diagnosztizálásra kerül a cukorbetegség.
2: Félbe kérdezem meg így a beszélgetésünk elején, hogy állunk a számokkal, mennyien vesznek részt szűréseken?
1: Pontos adatokat erre vonatkozólag nem tudok mondani. Én úgy gondolom, hogy médiában is azért egyre többet hallanak a laikusok, a betegek, illetve a szakemberek is arról, hogy mennyire fontos, hogy ezt szűrjük. Nagyon sok szűrőprogram is folyamatosan rendelkezésre áll a lakosságnak, tehát akár szűrő buszokon keresztül is ugye meg lehet méretni a vércukorszintet. Rengeteg rendezvényen is lehetőség van vércukorszintet méretni, illetve ma már a patikákba, tehát a gyógyszertárakba is teljesen nyugodtan meg lehet kérni az ott dolgozókat, hogy nézessük meg a vércukorszintet.
2: Nem véletlenül esik egyébként ilyen sokszor szó a cukorbetegségről, mert hogy folyamatosan nő a betegek száma világszerte. Lehet tudni, hogy Magyarországon körülbelül hány cukorbeteg él?
1: Igen, a mai statisztikai adatok szerint 1,5 millió embert érint a cukorbetegség. Itt azért egy kicsit belemennék a részletekbe, hiszen 700 ezer diagnosztizált cukorbeteg van, és sajnos körülbelül ugyanennyi, aki még nem diagnosztizált, tehát nem tud a betegségéről, viszont az ő esetükben is fennáll ez a probléma.
2: Tehát ugyanennyien regisztrált cukorbetegek is. Ez azt jelenti.
1: Így van.
2: Mi annak az oka, hogy folyamatosan nő a cukorbetegek száma?
1: Cukorbetegeknek ugye nagyon fontos azért elkülöníteni a cukorbetegség típusait. Ugye régebbi elnevezés szerint egyes és kettes típusú cukorbetegségről beszélünk, ám bár ma már ezt azért inzulinfüggő, illetve nem inzulinfüggő cukorbetegségként nevezzük, különítjük el, és itt leginkább, amit kiemelnék, hogy a kettes típusú, tehát az nem feltétlenül inzulinfüggő cukorbetegek száma a nagyobb. Körülbelül a cukorbetegeknek a 90-95%-át ők teszik ki, és ez bizony az életmódbeli tényezőkkel függ össze.
2: Mi a különbség a cukorbetegség két típusa között?
1: A régi elnevezés szerint akkor leginkább lehet, hogy most így használnám, hiszen legtöbben így ismerik. Az egyes típusú cukorbetegség, az, vagy más néven ugye inzulinfüggő cukorbetegség, itt teljesen a hasnyálmirigynek a béta sejtjeit a saját szervezete elkezdi önpusztítani. Tehát itt abszolút az egyes típusú cukorbetegeknek nincs saját inzulin termelése. Ez régebben úgynevezett gyermekkori cukorbetegségnek nevezték, hiszen leginkább fiatalok, a gyerekeket, tehát akár már csecsemőket is érintett. Ma már nagyon sok 20 évesnél kialakult, tehát nem még korai gyermekkorban, hanem 20 éves fiatal felnőtt korban alakul ki, de ez itt rögtön inzulin kezelésre kell, hogy a terápia, tehát rögtön az inzulin kezelést jelenti magát a terápiát. A kettes típusú, vagy nem inzulinfüggő cukorbetegség, az pedig leginkább az életkor előre haladtával, illetve az életmódbeli tényezőkkel függ össze, tehát ez nem egy autoimmun folyamaton alapszik, mint az előző említett típus, az egyes típus, hanem itt bizony életmódbeli tényezők. Itt gondolok akár a testsúly nem megfelelő mértékére, vagy éppen ugye a táplálkozási szokásokra.
2: És az inzulinrezisztencia akkor ezek szerint nem egy harmadik típus, hanem inkább az előszobája a cukorbetegségnek?
1: Pontosan, és egyre nagyobb a hangsúly itt ma már azért az inzulinrezisztens állapotokra, hiszen ez is rengeteg sok embert érint. Eddig leginkább az inzulin rezisztenciát például a nőgyógyászati vonalon került diagnosztizálásra, ám bár ma már azért mi is dietetikusok sok olyan paciensnek felhívjuk a figyelmét, aki akár testsúly gondokkal küzd, akár egy rossz, mérhetően rossz táplálkozási szokással éli a mindennapjait, hogy bizony menjen nézesse meg az inzulin szintjét, ezt ma már ugye lehet mérni, ezt mindenféleképpen vércukorterheléssel kell mérni, és ha ezt az értéket egy nem megfelelő tartományban látjuk, akkor bizony ennek már korai szakaszban ugye el lehet kezdeni a megfelelő dietoterápiát, és megelőzhető vele a kettes típusú cukorbetegség.
2: Hát a gond akkor van, hogyha nem derül ki, hogy valaki cukorbeteg, ugye? Ez pedig csak akkor történik meg, hogyha valaki elmegy vizsgálatra, de milyen jelei lehetnek annak, hogyha valaki ebben a betegségben szenved, és még nem megy el vizsgálatra? Mikor kell elkezdeni aggódni, vagy egyáltalán gondolkodni azon, hogy valami gond lehet?
1: Ugye itt is azért az egyes és kettes típusúnál azért eltérő tünetek jelentkeznek. Az egyes típusúnál folyadékfogyasztás, bőség, tehát bő folyadékfogyasztás, meg növekedett szomjúságérzet, bővizelés, esetleg egy testsúly csökkenés jár együtt ezzel a problémával. Tehát az egyes típusút ilyen szempontból a tünetek alapján hamarabb lehet diagnosztizálni, mint a kettes típusút, mert a kettes típusú sajnos, illetve a kettes típusú cukorbetegek zöme már akkor kerül diagnosztizálásra, amikor már ott az elsődleges szövődmények, gondolok itt például egy szemszövődményre, egy látásromlásra, például már fény derül.
2: Mi ilyenkor a helyes döntés? Rögtön orvoshoz kell fordulni, vagy egyáltalán mi legyen az első lépés, hová kell menni ezzel a betegséggel?
1: Ha például az előbb említett példa alapján ugye egy szemkárosodást egy szemész észrevesz, és felhívja a beteg figyelmét, hogy ott bizony a háttérben lévő cukorbetegség állhat, akkor mindenféleképpen fel kell keresni elsősorban házi orvost, aki pedig ugye irányítja a beteget a diabetológiai szakrendelésre, ahol elkezdik úgymond gondozásba venni a beteget, ahol találkozik ugye a diabetológus szakorvossal, találkozik egy dietetikussal, akik közösen ugye a terápiáját felállítják a betegnek, és úgymond edukálják a cukorbeteget a következő lépésekre.
2: Van esetleg másfajta szövődmény is?
1: Így van, a cukorbetegségnek ugye, ha nagyon belemegyünk, akkor ugye kísér, illetve nagyér szövődményei lehetnek. Ezt ugye leghamarabb általában itt a szemszövődménynél szokták észrevenni, ez a leggyakrabban előforduló szövődmény, de sajnos, ha nem jól kezelt cukorbetegségről van szó, akkor nem csak a kisereket, hanem valóban a nagyereket is érinteni fogja ez a betegség, tehát károsítani fogja a nagyereket, és valóban a szemszövődmény mellett akár veseszövődmény, idegrendszeri problémák, és ne adj Isten, egy diabéteses lábszindróma is előfordulhat. Ez pontosan azt jelenti, hogy ugye érzéketlenné válnak például a talpon lévő érző idegek, és bizony a beteg ilyen is előfordul sajnos sok esetben, hogy nem érzékeli jól akár például egy szögbelépésnek a fájdalmát, és bizony sajnos ott csúnya sebek kezdődhetnek elő.
2: Lehet tudni, hogy melyik korosztály a leginkább érintett ebben a betegségben? Illetve vannak-e változások a korosztályokat tekintve az elmúlt évek összefüggésében?
1: Abszolút van. Tehát a kettes típusú cukorbetegséget régen úgynevezett időskori cukorbetegségnek hívták, ez ma már egyáltalán nem így van. Ahogy az elején említettem, a kettes típusú cukorbetegség bizony az életmódbeli tényezőkkel függ össze, és ma már nem csak úgymond az idős korosztály veszélyeztetett a kettes típusú cukorbetegség szempontjából, hanem bizony már a fiatal felnőttek is. És nagyon sok fiatal felnőttnél, 20-30 éves fiatal felnőttnél bizony kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizálnak, ami ugye valóban az életmódbeli tényezőitől függ.
2: Igen, ennek mi az oka egyébként, hogy a fiatalok egyre inkább érintettek? Itt utalt már az életmódbeli váltásokra, változásokra, ezek közre játszanak abban, hogy a fiatalok száma gyakorlatilag nő e betegség tekintetében?
1: Abszolút, és itt egy másik betegséget kell, hogy felszínre hozzak, illetve megemlítsek, az pedig maga az elhízás. Ez ma már betegség, tehát a WHO egészségügy világszervezet ezt is betegségként tartja számon, és bizony az elhízás, elhízottak száma egyre inkább nő, növekszik. Mind a gyermekek, mind a fiatal felnőttek, mind az idősek körében, és bizony a kettes típusú cukorbetegség az elhízással szinte egyenes arányban áll, tehát ahogy az elhízás, illetve túlsúlyos elhízott betegek száma nő, így folyamatosan nő a kettes típusú cukorbetegek száma is.
2: Ez lett volna a kérdésem, hogy ilyen szoros összefüggés van az elhízás és a cukorbetegség között?
1: Így van, mert az elhízás az főleg itt a hasi típusú, úgynevezett alma típusú elhízás, akik itt a hasi régióra szerzik a testsúly, vagy illetve tehát ott a hasi régióban gyarapszik a testzsírszövet, akkor ugye a saját inzulin érzékenységüket rontják. Ez pedig magával hozza azt, hogy van egy inzulinrezisztens állapot a háttérben, amit ha ugye nem hozunk felszínre, nem kerül diagnosztizálásra, nem figyel oda adott illető, nem megy el esetleg egy labormérésre, illetve egy dietetikushoz, nem kér tanácsot, akkor ez, ha tovább folytatja azt a rossz életmódbeli szokását, illetve a testsúlygyarapodás is folyamatosan nő, akkor ez nagyon rövid időn belül átcsaphat egy diagnosztizált cukorbetegséggé. Az egyes típusú cukorbetegeknél is sajnos, mivel nincs saját inzulin termelésük, ezáltal nincs saját vércukor kompenzáló hatás, tehát ott mindenféleképpen magasak a vércukorértékek. Ehhez szükséges ugye külsőleg úgymond beadott injekció formájában inzulin adás. Egy nem jól kezelt cukorbetegnél sajnos magas és alacsony vércukorértékeket is mérhetünk, tehát nagyon-nagyon ingadozik az ő vércukorszintjük. Ezt kell megfelelő terápiával egy normál határon belül tartani, hogy egész nap szép, normál, szűk határon belül mozogjon az ő vércukorértékük, ami az egészséges ember normál vércukor profiljához hasonlít.
0: Az elmúlt percekben szakértői tájékoztatót hallottak a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetett az Európa Rádió riportere, Kojsza Péter. A folytatásban egy bizonyságtétel következik, szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Dr. Nagy Aliz a Debreceni Kenézi Gyula Kórház és Rendelőintézetben dolgozik immáron 32 esztendeje. Aliznak 3 szakvizsgája van, és jelenleg a rehabilitációs osztály egyik főorvosa. Gyerekkora óta küzd cukorbetegséggel. Ebben az esztendőben pont 50. éve, így tudja, hogy mindig fontos, hogy legyen a zsebében egy kocka cukor, bárhová is megy. Isten jelenléte állandó az életben, mindig ott van vele a gyógyulásban és gyógyításban egyaránt. Személyes élményeiről, a legfontosabb technikai és mozgásbeli innovatív fejlesztésekről, az Istennel való kapcsolatáról van személyes hangvételen, Szirák Sára interjúra következik az Európa Rádiótól.
3: Hogyan is, mikor derült arra fény, hogy cukorbetegsége van?
4: Gyermekkorom óta betegeskedtem mindig, de 1968-ban volt a híres ázsiai influenza járvány, és én azt követően annak a szövődményeként kaptam meg ezt a betegséget, ami akkor nagyon ritka volt, szinte nem is tudtunk arról, hogy létezik gyermekkori diabétesz. Éppen akkor költöztünk a nagy erdőre, mert gyermekkoromban végig fulladásos asztmás betegséggel küszködtem, de ez valószínű a füstös vonatoknak volt köszönhető, és végre egy olyan helyre költöztünk, ahol megszűnt ez az extrinzik asztmám, és pontosan abban az évben volt ez a nagy járvány, amelyet a közegészségügyi járványügyi könyvek is írnak. Tulajdonképpen a testvéreimmel együtt kaptam el, és később megfájult a bal borda ívem alatt a hasam, elkezdtem fogyni, mindig éhes voltam, nagyon szomjas voltam, állandóan ittam a vizet, és ennek megfelelően sok vizelet is elment tőlem. Akkor nem tudtuk, hogy mi lehet ez, de édesanyám, ő gyógypedagógus volt, és ő gondolt arra, hogy a nagy Bárci Gusztáv tanította őket arra, hogy van gyermekkori cukorbetegség is. Ez már hétvégén volt, pénteken a tünet, tehát amikor már olyan mi nagyon komolyabb tünetek jelentkeztek, úgyhogy hétfőn elmentünk, és a vizelet féling reagensből kimutatták, hogy diabéteses lettem.
3: És ezután mi volt a következő lépés a gyógyulásban?
4: Azonnal bekerültem a gyermekklinikára, és gyakorlatilag azt gondoltam, hogy gyermekkoromban meg is fogok halni, mert leukémiás gyerekek közé kerültem, és én nem tudtam, hogy mit jelent ez a cukorbetegség, de elmondták az orvos kollégák, hogy amennyiben megengedem, hogy inzulin injekciót kapjak, akkor életben fogok maradni. És én ennek nagyon örültem, mert amióta az eszem tudom, orvos szerettem volna lenni, és bár édesapám református lelkész, és gyermekkorom óta hiszek, és én megtudtam a Bibliából, hogy örök életem lehet Jézus Krisztusért, én nem féltem úgy a haláltól, tehát megszűnt a halálfélelmem, csak azt sajnáltam nagyon, hogy az emberekért már nem tehetek semmi jót. És ezért imádkoztam, hogy Istenem, bárcsak még ezért életben maradhatnék. És akkor volt egy érdekes dolog, hogy kaptam egy igéslapot a kis templomban, a Csonka templomból jött egy Olga néni, egy lelkésznő, aki a gyermekisten tiszteleteket tartotta, ő látogatott meg, hozott a játékok mellett, egy szép baba mellett, emlékszem, egy írást, és ez az ige volt rajta, hogy a János evangélium a 11. részéből, hogy ez a betegség pedig nem halálos, hanem Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. És akkor én gyermekfejjel azt éreztem, hogy nekem válaszolt Jézus Krisztus, és nem fogok meghalni. És igen nagy öröm fogott el, amely azóta is tart.
3: És melyek azok a dolgok, amelyekre figyelni kell az embernek, hogyha már cukorbetegsége van, legyen az akár étkezés, életmód vagy gyógyszerezés?
4: Diabétesz az, mindig azt mondom, hogy a krónikus betegségeknek az ancsoportja, amely sokkal több odafigyelést kíván. Egy intelligensnek kellene a betegnek is, talán a legintelligensebb betegcsoportnak, mert ezt a belső szabályozást egy külső szabályozással kell pótolni, és egy 3 pontos alapja van a terápiának, mégpedig ugye a gyógyszer, a diéta és a testmozgás. De ma már olyan csodálatos módon fejlődött a technika, hogy a cukorbetegek önmenedzseléséről beszélünk, amikor is a korszerű, például vakoknál már hangot is kiadó készülékek, nagyon jó magyar készülékek is vannak, zárójelben jegyzem meg az Elektronika 77 Kft-től, önmaguknak is tudják nézni a vércukor értéket, és gyakorlatilag olyan felmérések is történtek már az Európai Endokrin Társaságban, a Magyar Diabétesz Társaságban 2014-16-ban, hogy ki lehet jelenteni, hogy a megfelelő vércukor mérés gyakorisága és az ez alapján történő terápiás változtatás nagyon sokban hozzájárul a cukorbetegek életminőségének a javulásához és a szövődménymentes élet meghosszabbodásához. És én most inkább a harmadik pontról szeretnék beszélni néhány szót, a mozgásterápiáról, amely évtizedeken át nem volt jellemző a magyar cukorbetegekre, sőt, kezdetben ágynyugalmat rendeltek el. Én magam sem tornázhattam, nem mehettem kirándulni. Az utóbbi idők tudományos kutatásai elsősorban Ausztráliában, Dél-Afrikában és Amerikában az említett dr. Neil Gordon klinikáján derült fény arra, hogy a mozgás terápia rendkívül hatékony az egyéb terápiák mellett, a diéta és az inzulin kezelés mellett. Rendkívül pontos tervet dolgoztak ki cukorbetegség és testedzés című könyvükben, amely egyénre szabottan foglalkozik minden diabéteses beteggel. Ma már nagyon sok beteg van, akik győztek a cukorbetegségük felett, mert hajlandók voltak részt venni a testedzés küzdelmeiben. Természetesen csak orvosi felügyelettel és megfelelő kivizsgálás után lehet ezeket az edzésprogramokat elkezdeni, de nagyon változatos a skála, a gyaloglástól elkezdve a szobakerékpárig mindenféle aerob gyakorlat alkalmas erre, és nagyon fontos a fokozatosság, valamint hogy tudjuk a veszélyeit. Az, hogy azok az emberek, akik erre a klinikára járnak, csökkenteni tudták az inzulin szintjüket, illetve konkrétan képesek beszabályozni azt, hogy mozgás során hogyan küszöböljék ki a hipoglikémiát, a kómás állapot esetleges létrejöttét, az maga egy csoda. És Gordon professzor nagylelkűen az egész világon terjeszti tulajdonképpen ezt a diabéteses programot. Ennek az előkészületei folynak az osztályunkon, és remélem, hogy egyszer majd be tudok számolni ezeknek a magyar populációban történt eredményeiről is.
3: És ahogyan beszéltünk erről, tényleg nagyon nagy figyelem és tudatosság kell ennek a betegségnek a karbantartásához. A hite, illetve a gyülekezeti lét ebben mennyire tud segíteni, valamint abban is, hogy egy ilyen gyógyító szakmát választott magának.
4: Igen, ez érdekes, mert gyermekkoromban többször vitt a klinikára szirénázómentő kómás állapotban, életveszélyes helyzetben, és arra ébredtem fel, hogy már nem is azt hittem, hogy rosszat álmodok, és gimnazista koromban pedig ezek a ketoacidotikus állapotok jöttek, de akkor még nem voltak vércukor ellenőrző készülékek. Viszont volt egy nagyon jó orvosom, akinek szeretném a nevét megemlíteni, a dr. Neuwirth Gyula főorvos úr, aki mindvégig úgy tudott engem vezetni, hogy szoros volt az orvos-beteg kapcsolat, és soha nem féltem tőle, nem izgultam, amikor ellenőrzésre kellett menni, és nagyon jól tudott tanácsolni, nagyvonalú volt. Amikor orvosi egyetemre kerültem, akkor egyszerűen jól lettem, és soha többet nem került egy ilyen kómás állapotra már sor. Természetesen a tanulás is, a saját magam edukációja is azért belejátszott ebben, de mindmáig meg kell mondanom, hogy elég gyakran ingadozik az én vércukorértékem is, és valóban én Istennek tulajdonítom azt is, az ő gondviselő kegyelmének, hogy engem életben tart úgy, hogy éppen ebben az évben vagyok 50. éve cukorbeteg, és még kialakult szövődményem nincs, a szemfenék is épp, és ugye ez nagyon fontos a látáshoz, és egyébként pedig egy amputációs részlegen dolgoztam sokáig, és most is egy olyan helyen vagyok, ahol protetizálás is van, és mégis ezt jó szívvel tudom csinálni, mert tudom, hogy Isten velem van, és pontosan addig fogok élni, ameddig ő úgy gondolja, de természetesen úgy érzem, hogy van a katolikus gyerekeknek egy kis imája, amikor reggel azért imádkozik, hogy add Istenem, hogy tudjak az egészségemre is vigyázni. Tehát nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk, és a cukorbetegnek nyitottnak kell lenni az újra, a változásokra, mert azt gondolom, hogy nem túl soká el fog jönni az az idő, amikor legalábbis az egyes típusú cukorbetegek gyógyíthatókká válnak, illetve talán az egyik legnagyobb félelem az, hogy a vércukor értéket gyakran kell mérni, és nincs olyan készülék. Ezt is tudnám mondani, hogy most már optikai szenzorok vannak, bőrgyógyászati szenzorokat is kezdenek kikísérletezni, illetve a nyál cukormérőjét is, a nyál cukormérése alapján, hogy ne kelljen annyiszor szúrni az ujjunkat. De humorosan azt szoktam mondani, hogy ma már olyan picik ezek a tűk, hogy két fájdalomreceptor közé esnek, és ezért nem fájnak. Talán még azt tudnám elmondani, hogy tehát a hit az meghatározó, hogy azt tapasztaltam, hogy ebben a betegségben soha nem szabad feladni, és ha nagyon extrém próbák is érik az embert, akkor is kérheti Jézus Krisztus segítségét. Egy alkalommal megcseréltem az inzulin beadását, és a rövid hatású inzulinból nagyon sokat adtam be, és akkor arra gondoltam, hogy ha most megijedek, akkor meghalok, vagy kómába esek, és úgy is maradhatok, vagy pedig imádkozom, és nem ijedek meg, és gyorsan imádkoztam, és egyszer csak megláttam, hogy az asztalon két hatalmas aszalgyümölcs mennyiség van zacskóban, amit előző nap kaptam betegemtől, és tudtam, hogy semmi másból nem tudok annyit enni, csak ebből, és megettem mind a két zacskóval, és utána bejöttem dolgozni, és életben maradtam, és máskor pedig nagyon kilátástalan helyzetben a család, különösen, hogyha hívő tagok vannak, tudnak segíteni. Volt olyan, hogy már ketoacidózisban voltam, jöttek a hányások, és úgy volt, hogy kihívjuk a mentőt, és akkor annyira vágytam otthon maradni. És édesanyám annyit mondott, hogy hát itt van Jézus, akkor van valami probléma. És akkor hirtelen megnyugodtam, és elgondoltam, hogy végeredményben akkor a világon semmi probléma nincs. Elaludtam, és arra ébredtem fel, hogy otthon vagyok, és megszűntek a tüneteim, és azután otthon is ki tudtam már ezt kurálni. A gyülekezet is nagyon meghatározó. Én egy olyan diabéteses beteg vagyok, ember vagyok, aki szereti elmondani magáról, azért is, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor csak a környezet segíthet, és ha nem tudják, akkor később jön a segítség. Másrészt pedig az őszinteség miatt is. Volt már olyan, hogy Esperes úr kérdezte meg, hogy hogy vagyok, és éppen akkor évszakváltásnál voltam, és nagyon ingadozott a cukrom, és elmondtam, hogy már alig bírom, hogy 2 és 20 között ingadozik a cukor, és nem tudom már ezt megváltoztatni, és annyit mondott a villamoson, hogy fog imádkozni értem, és 2 nap sem telt bele, teljesen rendbe jöttem, és én tudom, hogy ez az ő imádságának az eredménye volt. A gyülekezet megtartó erő, és másrészt pedig arra is megtanít, hogy rendszeres, mértékletes életmódot folytassak, és értsem meg a szenvedő embereket. Én úgy is érzem, hogy ez az egyik hivatásom, hogy őket egy másik oldalról is jobban megértem, és talán bátorítani is emiatt jobban tudom. Azzal a jövőképpel tudnám befejezni, hogy a Filippi 3.21-ben van az a vers, hogy amikor majd Jézus Krisztus visszajön, akkor el fogja változtatni a mi gyarló testünket egy dicsőséges testé, azzal az erővel, amellyel a mindenséget is megteremtette. Mert nem lehet reménység nélkül élni, és minden krónikus betegnek az a reménysége, hogy nem tart örökké, egyszer meg fog gyógyulni.
0: Az elmúlt percekben bizonságtételt hallhattak az Európa Rádió szerkesztésében. Mai látogató egészség és életmód magazinunkat egy igei tanítással zárjuk, melyet Cserniga Gyula, beregszázi református lelkipásztor tolmácsol a Pulzus Rádió szerkesztésében.
5: Áldás békességet, Cserniga Gyula vagyok, beregszázi református lelkipásztor. Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 17. fejezetből, a 11. verstől a 16. versig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. A mai téma a diabétesz, és valljuk be, hogy erről a betegségről, vagy erről az állapotról különösebben nincs írva semmi sem a Bibliában. És az imént felolvasott ige szakasz sem kapcsolódik szorosan ehhez a betegséghez. És bár ismert volt ez a betegség az ókorban is, Krisztus korában is, és úgyis nevezték már akkor is, hogy az édes vizeletnek a tünetei, meglehetősen homályban tapogatóztak ezzel a betegséggel kapcsolatban, a betegség miben létével. A betegség elnevezése is kicsit későbbi korokhoz kötődik, és jól tudjuk azt is, hogy tünetmentessége elérhető, de végleges és teljes felépülés nem érhető el az orvostudomány mai állása szerint. Isten igéje, amelyet Lukács evangéliumából olvastam, aki maga is orvos volt, többször úgy hivatkoznak rá a Bibliában, mint Lukács, a szeretett orvos, Arról olvasunk most, hogy 10 leprás ember jön, akik találkoznak Jézussal, és akik meg is gyógyulnak. Jó reményekkel nem szeretném azonban ámítani a hallgatókat, nem szeretném azt mondani, hogy olyan könnyen meg lehet gyógyulni. És azt sem tudom, hogy volt egyáltalán eset arra, hogy bárki is tökéletesen meggyógyult, felgyógyult a cukorbetegségből. Viszont az is igaz, hogy a lepra az egy sokkal kilátástalanabb helyzetbe taszította azokat az embereket, akik ebben a betegségben szenvedtek. És talán ma is sokkal kilátástalanabb helyzetbe taszítja őket. A kor társadalma teljesen elfordult a leprásoktól, rettegtek tőlük, és még a közelükből is el akartak menni. A gyógyulás reménye nélkül, a lassú elmúlás tudatával élték napjaikat, várva arra, hogy a szervezetük, a végtagjaik egymás után felmondják a szolgálatot. És az igeszakasz alapján sokkal inkább tehát az emberi hozzáállásról szeretnék beszélni, mint konkrétan erről a betegségről. Statisztika ide vagy oda, hiszem azt, hogy Istennek van hatalma meggyógyítani, és nem csak tünetmentessé tenni embereket. És aki a veséket és a szívünket megvizsgálja, minden bizonnyal nem áll meg a hasnyálmirigy előtt. Van hatalma gyógyítani. És azt látjuk az ige szakaszban, hogy ezek a betegek, akik jönnek szembe Jézussal, elkezdenek kiáltozni és elkezdik kérlelni őt. Amikor hordozunk egy-egy betegséget, a betegség nyomorúságát, bizony, hogy kevesen vannak, akik nem kapnak minden szalmaszál után a gyógyulás reménységében. És amikor szembe jön Jézus, életünknek valamelyik szakaszában, jön az a Jézus, akiről talán sok mindent hallottunk már, még akkor is, hogyha egy ilyen elszigetelt csoporthoz tartozunk, még hogyha messze is vagyunk tőle, a gyógyulás reményében sokan kiáltanak, sokan kiáltunk hozzá ma is. Sokan keresnek kapcsolatot a transzcendenssel, mert vágynak a gyógyulásra. Fontos azonban tisztázni, hogy kit is szólítunk meg, hogy kitől várjuk a segítséget. Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Nála valóban kereshetünk gyógyulást, és kereshetünk könyörületet. És láthatjuk azt, hogy nagyon sokszor el sem kell mondanunk, hogy mire van szükségünk, mert az Úr látja, ismeri a mi betegségeinket is. És beleszól, bele akar szólni a mi életünkbe is, és gyógyít és megkönnyörül, hordoz bennünket. És talán az sem véletlen, hogy elküldi ezeket az embereket a paphoz, akinek joga és kötelessége megvizsgálni és kimondani a leprásokról, hogy megtisztultak, meggyógyultak. Mert talán úgy mondanánk, hogy elküldte őket kontrollra. Mert az Isten átruházza ezt a szerepet papokra, orvosokra, hogy felügyeljék, nyomon kövessék a gyógyulást. Korábban mondtam, hogy az emberi viszonyulásról szeretnék inkább beszélni, az emberi viszonyulásra szeretném a hangsúlyt fektetni, és az első ilyen viszonyulás, hogy akár csak ezek a leprás férfiak, tudjuk mi is megszólítani Jézust. Akár a magunk esetlen módján is. Talán nagyon sokan mi is ott vagyunk Samária és Galilea között, különösen amikor egy betegség árnyékolja be az életünket, ott vagyunk Samária és Galilea között a megvetett babonaság és a racionális vallás határán, tudjuk alázatosan megszólítani Jézus Krisztust, akkor is, hogyha eddig csak távolról hallottunk róla. Ragadjuk meg az alkalmat, könyörögjük hozzá. És a másik viszonyulás, az is egy szomorú statisztikai adat, amiről itt Lukács beszámol, hogy bizony a 10 férfi közül egy jött vissza, hálát adni és dicsőíteni az Istent. Pedig mindegyikük átélte a gyógyítást. Olyan sokszor mégis megfeledkezünk arról, hogy kaptunk még időt, megkönyörült rajtunk az Isten, hogy javult az életünk, nem kínoz oly nagyon a betegség, és mégsem megyünk vissza az Istenhez hálát adni. Ha egy kicsit távolabbról nézzük, a cukorbetegség talán olyan, mint a bűn. Gyógyíthatatlanul jelen van és rontja a mi életminőségünket. És a gyógyszer az a belső kapcsolat lehet az Istennel, ami megakadályozza, hogy még jobban elterjedjen, pusztítson körülöttünk és bennünk. Ezért fontos a mi viszonyulásunk, nem csak a betegséghez, hanem az Istenhez is. Fontos a hálaadás, az arcra borulás Jézus Krisztus előtt, mert ő meg tud tartani mindezek közepette is. Meg tud tartani a betegségben, segít elhordozni azt. Tőle kérjünk erőt. Így legyen. Amen.
0: Igei tanítást hallottak, melyet Csernyigan Gyula, a beregszázi református lelkipásztor tolmácsolt a Pulzus Rádió szerkesztésében.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésében. Mai témánk a diabétesz, azaz cukorbetegség volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Bíró Istvánt hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Látogató rovatunk mai témája a diabétesz volt, a szerkesztő Bíró István. A következő percekben Johannes Brahms műveiből csendül fel egy hosszabb tétel.

0: pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat augusztus 7-én, péntek hajnalban, homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A következő percekben a nap ejtatát tolmácsolja Lukács Orsolya.

Mai áhítatunk címe: nézőpontváltoztatás. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek 3. fejezetének 5. verse. A következő percekben Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy puzzle-t raktunk ki a 3 éves unokámmal. Különböző formájú és méretű darabok voltak a készletben, ebben összesen csak 8 darab. 4-et könnyen összeillesztettünk, de a többivel sehogy sem boldogultunk. Végül azt mondtam, Summer, biztosan hiányzik egy darab, vagy ezek a darabok egy másik kirakósból valók, és feladtam. De egy perc múlva Summer így szólt, nagymama, ezt a 2 darabot még sikerült beillesztenem, és valóban, kiderült, hogy rossz szemszögből néztük a játékot, miután másonnan néztük, könnyen kiraktuk az egészet. A mai olvasmányban az Úr azt mondja, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta 55. fejezetének 9. verse. A példabeszédek pedig arra buzdítanak bennünket, hogy bízzunk az Úrban teljes szívünkből, és ne a magunk eszére támaszkodjunk. 3 éves unokám juttatta eszembe ezt a lelki tanítást. Néha változtatnom kell azon, ahogyan egy helyzetet nézek. Meg kell kérdeznem Istent az ő nézőpontjáról. Ő az egyetlen, aki látja és tudja, hogy az összes darab hogyan illeszkedik egymáshoz.

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük bölcsességedet, segíts, hogy úgy lássunk, ahogy te látsz, és bízzunk a te látásodban. Amen.

Hogyan változtathatnám meg a nézőpontomat, hogy úgy lássak, ahogy Isten lát? Kérdezi ezt Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, és minden helyzetben kutassuk Isten bölcsességét.

0: Amen.
1: This is what it's all about right here.

Deák Anita vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 7-i kalendáriumában. Ez az év 219. szökőévben 220. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 146 nap van hátra.

Következzenek az augusztus 7-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1814-ben ezen a napon 7. Pius pápa Sollicitudo Omnium Ecclesiarum kezdetű bullájával visszaállítja az 1773-ban megszüntetett jezsuita rendet. 1944. augusztus 7-én a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismerté vált elektromechanikus programvezérelt számítógépet. 1945-ben ezen a napon a II. Világháború alatt útban hazafelé a Potsdami konferenciáról Harry Truman amerikai elnök az Atlanti-óceán közepén a USS Augusta nehéz cirkáló fedélzetéről bejelenti Hiroshima atombombával történő bombázását. 1947-ben ezen a napon a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl, norvég felfedező és néprajzkutató társaival megérkezik a polinéziai Rarojak korall szigetre, melyel így bizonyítást nyer, hogy az ókorban, mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. 1947. augusztus 7-én Philippe Petit, francia kötéltáncos, a világkereskedelmi központ két felhőkarcolója között ment át egy kifeszített kötélen. És végül 2008. augusztus 7-én tört ki a grúz-orosz háború, vagy más néven dél-oszétiai háború.

most következzenek az augusztus 7-éhez kapcsolódó fontosabb születési évfordulók. 1560-ban ezen a napon született Ecsedi Báthori Erzsébet magyar grófnő, akit később sorozat és tömeggyilkosság vádjával bepörtönöztek. 1779-ben ezen a napon született Karl Ritter német földrajztudós, akit a földrajztudomány egyik megalapozójának tartanak. 1911-ben ezen a napon született Bíbó István, Széchenyi díjas, jogi doktor, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki nemzetközileg kimagasló, hazai viszonylatban pedig a 20. században a legnagyobb demokratai politikai gondolkodó. 1956-ban a harmadik Nagy Imre kormány a szovjet megszállás után helyén kitartó s a megszállás ellen tiltakozó államminisztere. 1932-ben született Abebe Bikila, etióp atléta, kétszeres olimpiai bajnok, maratonfutó, a TÁV kétszeres világrekordere, az első színes bőrű afrikai olimpiai győztes. És 1966. augusztus 7-én született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia társalapítója.

Most lássuk, milyen elhalálozási évfordulókra emlékezünk augusztus 7-én. 1106-ban hunyt el IV. Henrik német-római császár, a Száli dinasztia tagja. 1822-ben ezen a napon hunyt el Széki gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki téka alapítója. 1941-ben ezen a napon hunyt el Rabindranath Tagore, indiai költő, író, zeneszerző, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. És 1944-ben ezen a napon hunyt el Agustín Berrios, guarani származású paraguayi gitárművész és zeneszerző, aki a 20. század első felének legnagyobb hatású gitáros zeneszerzői közé tartozik. Augusztus 7-e Elefántcsont parton a függetlenség napja 1960-tól. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: A nap kalendáriumát Deák Anitával lapoztuk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 7-én Ibolya, Albert és Donát napját ünnepeljük. Lássuk, honnan is származnak ezek a nevek. A latin eredetű Ibolya női név a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt, az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Jelentése a virág maga. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, illetve híres. A Dónát férfi név a latin Donatus név rövidülése. Jelentése az úrtól ajándékozott. Köszöntjük tehát Ibolya, Albert és Donát nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat vagy egyéb fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, augusztus 7-én. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal

0: A Neuton Familia Santa Maria című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig! A továbbiakban fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. A mai részben a The Kelly Family együttesről lesz szó.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei

0: műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
0: Ez itt az Agnus Rádió hétvégenként jelentkező könnyű zenei műsora, a mikrofonnál Bíró Hunor, üdvözlöm a hallgatókat! Mai műsorunkban az utánozhatatlan Kelly Family lesz a középpontban. A következő zenés fél órában ismertetem a családi együttes történetét, és természetesen leghíresebb dalaikból is kapnak egy válogatást. Tartsanak velünk, kellemes zenehallgatást kívánok!

A The Kelly Family Európa egyik legismertebb családi együttese, amely a pop, a folk és a rock zene sajátos ötvözésével vált világhírűvé. A zenekar különlegessége, hogy tagjai egyetlen családhoz tartoznak, és hosszú éveken keresztül együtt éltek, utaztak, valamint közösen alkottak. Dalaik elsősorban angol nyelven szólalnak meg, de német, spanyol és más nyelveken is készítettek felvételeket. Több mint 20 millió eladott lemezükkel a kontinens egyik legsikeresebb családi zenekarának számítanak. A történet az 1970-es évek elején kezdődött. A családot Daniel Jerome Kelly vezette, aki amerikai származású volt. Második feleségével, Barbara Ann Kellyvel és gyermekeikkel Spanyolországban telepedtek le, ahol a gyerekek már egészen fiatalon megismerkedtek a zenével és a tánccal. Kezdetben Kelly Kids néven léptek fel utcákon, vásárokban, kisebb rendezvényeken és családi ünnepségeken. Az utcazenélés nem csak megélhetést biztosított számukra, hanem lehetőséget adott arra is, hogy fejlesszék zenei tudásukat és közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki a közönséggel. A család később Európa több országát is bejárta, gyakran egy emeletes busszal vagy lakóhajóval utaztak, amíg különleges életmódjuk egyik jelképévé vált.

A Kelly Family az első komolyabb sikert 1980-ban érte el a Who Will Come With Me David Song című dallal, amely több európai ország slágerlistáján is előkelő helyezést ért el. A zenekar ezt követően folyamatosan adta ki albumait, miközben egyre nagyobb ismertségre tett szert Németországban, Hollandiában, Belgiumban és több más európai országban is. A család tagjai szinte minden hangszeren játszottak, dalaik jelentős részét pedig saját maguk írták. Zenéjükben gyakran jelentek meg a család, a szeretet, a hit és az összetartozás témái, amelyek sok hallgatónál betaláltak.

A The Kelly Family igazi fénykora az 1990-es évekre tehető. Az 1994-ben megjelent Over the Hump című album óriási sikert aratott, és csak Németországban több mint 2 millió példányban kelt el. Az album legismertebb dalai közé tartozik az An Angel, az I Can't Help Myself és a Why Why Why. Ezek a számok számos országban slágerré váltak és hozzájárultak ahhoz, hogy az együttes Európa szerte teltházas koncerteket adhasson. Egy bécsi koncertjükön például mintegy 250 ezer néző vett részt, ami jól mutatja akkori népszerűségüket. A zenekar különleges megjelenése, hosszú hajuk, saját készítésű ruháik és természetközeli életmódjuk szintén hozzájárult ahhoz, hogy könnyen felismerhetővé váljanak.

A Kelly Family sikeres időszakát nehézségek követték. Az évek során több családtag önálló zenei pályára lépett, illetve a zenekoron belül is nézeteltérések alakultak ki. A családot mélyen megrázta Barbara Kelly korai halála, majd később Daniel Kelly halála is. Egyes tagok visszafonultak a nyilvánosságtól, mások szóló karrierbe kezdtek. Paddy Kelly, aki később Michael Patrick Kelly néven vált ismerté, egy időre kolostorba vonult, majd sikeres szólóénekesként tért vissza a zenei életbe. Mate Kelly szintén jelentős karriert épített fel Németországban énekesként és televíziós személyiségként.

Hosszabb szünet után 2017-ben a család több tagja újra összeállt és nagyszabású visszatérő koncertsorozatot indított. A rajongók nagy örömmel fogadták az újbóli közös fellépéseket, az új albumok és turnék pedig bizonyították, hogy a The Kelly Family zenéje évtizedek múltán is sok ember számára fontos maradt. Bár az eredeti felállás az idők során megváltozott, a zenekar továbbra is a családi összetartozást, az élő zenélést és az érzelmes dalszövegeket tekinti legfontosabb értékeinek.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunkba. A mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, a folytatásban is válasszák az Agnus Rádiót. A viszonthallásra.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei

0: műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk Bíró Hunor szerkesztésében. A mai részben a The Kelly Family együttesről volt szó.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat augusztus 7-én, homokora későjeli műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Cseh Tamás, énekes, zeneszerző, előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmegy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. A következő több mint 40 percben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallják.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Ficseri Gyermekstúdió.
4: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
3: Kiemelkedő érettségi eredmények a református középiskolákban.
5: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 százszázalékos volt az érettségi arány, és összességében 98 százalékos volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98 százaléka érettségizett.
3: Vakációs Biblia tábor a Jánosi és Balazséri református gyülekezetekben.
6: Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
3: A Vibe Fesztivál.
7: A Comics legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Ficseri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
8: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjének a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kélek, meséljenek a gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
4: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak reménykedni merek,

0: Remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő, tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet, például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, ficseri gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
0: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
1: Igen, ez
0: legyenek.
1: mennyire fontos
0: Mert
1: kérdéskör, igen.
0: igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni, szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
0: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számonkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
2: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról. Erdély. Feldolgozták az idei érettségi vizsga eredményeit. Az erdélyi református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán, a kolozsvári református kollégium igazgatója, az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette. A riporter Pilbá Kincső.
3: Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
4: Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 százszázalékos volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ez úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
3: Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
4: Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk, azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is voltak. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne rontsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
3: A kolozsvári református kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt.
2: Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a református kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
5: Ebben a tanévben a két osztályunkba összesen 60 diák végzett. Ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában. Tehát itt a kompetenciavizsgákra gondolok, nyelvvizsgára, digitalizálás, ugyebár, és utána a négy írásbeli próbára. Ez az 59 diák, büszkék vagyunk rájuk, mert mind az 59 sikeresen érettségizett. Egyetlen egy kérdőjel volt. Egy kislányunk első javítás után biológiából csak 4,90-et kapott, tehát így akkor nem volt meg az átmenője, de viszont az újrajavításnál 5,55-re javult a jegye, úgyhogy így simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most az a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel, érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, őszérettségi után akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is, mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osak voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8-37, a kémiánk az 8-75, a pszichológia az 8-23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8-90, és a fizika az 7-28. De ez a 7-28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
6: És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
5: A diákoknak én úgy tudom, hogy 99% a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évben lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisifor Gibu elméleti liceumból fogják megkapni ezeket a diplomákat, mivel hogy ott is működik társadalomtudományi osztály, és ők már akkreditálva vannak. Na most, hogy tovább tanulnak, hát innen 99%-a mindenki tovább tanul, majd lesz egy kimutatásunk. Azt tudom, hogy vannak, akik már jelezték, hogy orvosi pályára szeretnének, vannak, akik mérnöki pályára szeretnének, vannak, akik humán területen, szakterületen, nyelvészet, bölcsészet, mindenféle ilyen, ami oda tartozik, szeretnék folytatni. Még egy páran jelezték, akik pedagógiai szakon, különböző tantárgyakból a pedagógia szakot választják, és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha én nem tévedek, és jók az információim, akkor 6 diákunk készül a teológiára. Tehát a teológiára egész biztos, hogy egy diáklány az már bejutott, mivel az országos tantárgy versenyen, ami csak itt volt megrendezve Kolozsváron nálunk a református kollégiumban, első helyezést ért el, és ebben az esetben automatikusan felvevést nyert a teológiára. De rajta kívül még 5 vannak, bízunk benne, hogy sikeresen fognak majd vizsgázni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tovább tanul, akik már jöttek az igazolásért, beszélgettem egy kicsit, vannak, akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk. A következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt, bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
2: Kiemelkedő érettségi eredmények születtek a református középiskolákban, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
1: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliaetet. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
2: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat. Itt talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat. Amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
1: De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
2: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, vagy mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni, sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, vagy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézimunkát, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
1: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézzelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
2: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
1: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden a finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
2: És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezet működését a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították. De ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helyt áll, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
1: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
2: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül, ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
0: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.

0: Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert, reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget Janicskó Mihály Noémi.
1: Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
2: A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült. Ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a Comics, kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztály programját fedi le. Illetve jelen vannak a Közgazdász Klubnak a hallgatói, és a Jurátus Kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
1: Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
2: Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak olyanok, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
1: Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztálya voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
2: Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
1: És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket, kérlek mutatkozzatok be.
3: Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karriertanácsadó pályaorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
4: Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
1: És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
3: Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket is beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz közel legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
1: Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
4: Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
1: És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen, és gondolkodnak a váltáson?
4: Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak, és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
1: Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
3: A Karrier Tanácsadó Központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás. Ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karriertanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
1: És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
4: Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
1: Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
3: Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmasan hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk itt a fesztiválra, viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, Tehát, hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több

0: Élvezett a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
1: És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
2: Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
1: És mit tanultok?
2: Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
1: És te?
0: Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
3: Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a színes üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comix két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
1: Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
4: Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta jól, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
1: És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
5: Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
1: És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
4: Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogy ha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
1: És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
5: A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
1: Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
5: Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk. Nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
1: Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
4: Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen őskomixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
1: És igazából miről szól a Comix? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémiaszakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
5: A Comix legfőbb célja az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
1: Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani?
5: Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti a 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de

0: Igen, ez is egy célja igazából a komiksnak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
1: Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
0: Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
1: Miért tartod ezt fontosnak?
0: Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében. Ha egy embernek is, de változtat.
1: És te?
2: Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémia tanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszerettette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
3: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
4: Az előző percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallották. Homok ura, késüjeli műsorunk ezzel a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a Homok ura mai házigazdáját. Macse Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes, előadó művész gondolatával búcsúzom. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis. Ha átmegy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit augusztus 7-én, péntek reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Ha megvalósult volna, jelentősen megnőtt volna az öreg Duna vízhozama, és a vízszint is jelentősen magasabb lenne jelenleg Csernavodánál, ahol az atomerőmű reaktorának hűtésére használják a folyamvizét. De ez a projekt nem valósult meg, hangsúlyozta Bolozsán. Hozzátette, felkérte Rádumi Ruce ügyvivő közlekedési minisztert, hogy sürgősen frissítse a projekthez kapcsolódó összes adatot. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. Az RMDSZ-es miniszter által kért és támogatott módosítások, amelyeket beemeltek a stratégiába. A Natura 2000-es területeken és más védett természeti területeken gazdálkodók számára kompenzáció jár, ha a természetvédelmi előírások miatt jövedelemkiesés éri őket. A leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó 30%-os cél egy nemzetközi, vagyis globális vállalás, és nem egy Románia számára külön, kötelezően előírt célkitűzés. Az ökoszisztémák helyreállítását szolgáló intézkedések végrehajtása során biztosítani kell az egyensúlyt a természetvédelmi célok és a fenntartható gazdasági tevékenységek folytatása között. Ha az előírt intézkedések a földhasználat korlátozásával járnak, vagy emiatt a földtulajdonosoknak, illetve gazdálkodóknak bevételkiesésük keletkezik, akkor ezt kompenzálni kell. Pontosították, hogy a stratégiában szereplő 50%-os cél a műtrágyák és növényvédőszerek okozta környezeti kockázat csökkentésére vonatkozik, nem pedig arra, hogy felére kell csökkenteni a felhasznált mennyiséget. A kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók, összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. Mindeddig törekedtünk arra, hogy minden termelőegységünk, minden energiatermelési forrás a maximális rendelkezésre álló kapacitáson működjön. Indítsuk el, vagy tartsuk készenléti állapotban a tartalékban lévő egységeket is ahhoz, hogy a csúcsidőszakban maximális teljesítményt szolgálhassanak. Ez a csúcsidőszak 19 óra és 23 óra közötti időszakot jelenti, magyarázta a kormányfő. Hat éves felújítási folyamat végéhez érkezett az agyagfalvi református gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel hat éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. A támogatás elnyerésében fontos szerepet játszott a templom Szent László legenda emlékét őrző falfestménye, amely azonban csupán egyike a feltárt művészettörténeti értékeknek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Újjongs, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve 3. részének 14. és 15. verseim.

0: És Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, 2. részének 17. verse.
1: Ezek az ígék

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
11: Krédó hitépítő műsorunk következik, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 1-4 terjedő versei alapján szól hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Út Istenhez című utolsó rész következik, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség! Az Úr igét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verséből olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált tárgyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág, házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfő prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát a világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, ha bizonyságtételünket felhasználja a mindenható Isten a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen.
Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges, hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, és pedig a zsidókhoz írt levél második fejezetének 1-től 4-ig terjedő versei által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Út az Istenhez című utolsó részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Út Istenhez. Martin Buber. Isten nem mondja, az az út hozzám vezet, ez pedig nem, hanem bármit teszel is, hozzám vezető úttá válhat, ha úgy teszed, hogy hozzám vezessen.

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté evangéliuma 7. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Út az Istenhez című utolsó részt felolvasta Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit péntek reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Cseh Tamás, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar zeneszerző, énekes és előadó művész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 2009-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 7-én, és így szól. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak.

vannak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis. Ha átmégy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj. Élsz. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután, ahogy megszokhatták, Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor híreinket hallják ismét, utána felcsendül a jó hír, ezután ismét Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét a rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következőkben hírösszefoglalónk következik. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyakfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna, ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. A kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók, összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. 6 éves felújítási folyamat végéhez érkezett az agyakfalvi református gyülekezet.
A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult Istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel 6 éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzés alapján készült. A napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Deák Anita vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Ágnus Rádió augusztus 7-i kalendáriumában. Ez az év 219. szökő évben 220. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 146 nap van hátra.

Következzenek az augusztus 7-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1814-ben ezen a napon 7. Pius pápa Sollicitudo Omnium Ecclesiarum kezdetű bullájával visszaállítja az 1773-ban megszüntetett jezsuita rendet. 1944. augusztus 7-én a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismertté vált elektromechanikus programvezérelt számítógépet. 1945-ben ezen a napon a II. Világháború alatt útban hazafelé a Potsdami konferenciáról Harry Truman amerikai elnök az Atlanti-óceán közepén a USS Augusta nehéz cirkáló fedélzetéről bejelenti Hiroshima atombombával történő bombázását. 1947-ben ezen a napon a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl, norvég felfedező és néprajzkutató társaival megérkezik a polinéziai Rarojak korall szigetre, melyel így bizonyítást nyer, hogy az ókorban, mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. 1947. augusztus 7-én Philippe Petit, francia kötéltáncos, a világkereskedelmi központ két felhőkarcolója között ment át egy kifeszített kötélen. És végül 2008. augusztus 7-én tört ki a grúz-orosz háború, vagy más néven dél-oszétiai háború.

most következzenek az augusztus 7-éhez kapcsolódó fontosabb születési évfordulók. 1560-ban ezen a napon született Ecsedi Báthori Erzsébet magyar grófnő, akit később sorozat és tömeggyilkosság vádjával bepörtönöztek. 1779-ben ezen a napon született Karl Ritter, német földrajztudós, akit a földrajztudomány egyik megalapozójának tartanak. 1911-ben ezen a napon született Bíbó István, Széchenyi díjas, jogi doktor, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki nemzetközileg kimagasló, hazai viszonylatban pedig a 20. században a legnagyobb demokratai politikai gondolkodó. 1956-ban a harmadik Nagy Imre kormány a szovjet megszállás után helyén kitartó s a megszállás ellen tiltakozó államminisztere. 1932-ben született Abebe Bikila, etióp atléta, kétszeres olimpiai bajnok, maratonfutó, a TÁV kétszeres világrekordere, az első színes bőrű afrikai olimpiai győztes. És 1966. augusztus 7-én született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia társalapítója.

Most lássuk, milyen elhalálozási évfordulókra emlékezünk augusztus 7-én. 1106-ban hunyt el IV. Henrik német-római császár, a Száli dinasztia tagja. 1822-ben ezen a napon hunyt el Széki gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki téka alapítója. 1941-ben ezen a napon hunyt el Rabindranath Tagore, indiai költő, író, zeneszerző, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. És 1944-ben ezen a napon hunyt el Agustín Berrios, guarani származású paraguayi gitárművész és zeneszerző, aki a 20. század első felének legnagyobb hatású gitáros zeneszerzői közé tartozik. Augusztus 7-e Elefántcsont parton a függetlenség napja 1960-tól. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Most lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Egy darab cukkini, legalább 300 g legyen, só, bors, 6 gerezd fokhagyma, egy darab tojás, 5 evőkanál finom liszt, egy csokor petrezselyem, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 150 ml étolaj, a tálaláshoz pedig 2 adag bulgursaláta, 4 evőkanál majonéz.

Most pedig lássuk, hogyan kell elkészíteni. A fokhagymás cukkini fasírt elkészítésének első lépése, hogy a cukkinit nagy lyukú reszelőn lereszeljük egy tálba, besózzuk és hagyjuk 5 percet állni, hogy kiengedje a levét, majd kinyomkodjuk. Hozzáadjuk a reszelt fokhagymát, a tojást, a lisztet, a finomra vágott petrezselymet, sózzuk, borsózzuk, és annyi zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy formázható állaga legyen. Alaposan összekeverjük és 10 percet pihentetjük. A masszából 8-10 cm átmérőjű pogácsákat formázunk, és közepesen magas hőfokon kisütjük az olajban, oldalanként 2-2 perccel számolva. A kész cukkini fasírtokat bulgursalátával és majonézzel tálaljuk.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek a fokhagymás cukkini fasírthoz, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Egy darab cukkini, só, bors, 6 gerez fokhagyma, egy darab tojás, 5 evőkanál finom liszt, egy csokor petrezselyem, 4 evőkanál zsemlemorzsa,

0: Fejünket köszöntjük.
1: Augusztus 7-én Ibolya, Albert és Donát napját ünnepeljük. Lássuk, honnan is származnak ezek a nevek. A latin eredetű Ibolya női név a latin viola szóból származik, amelynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt, az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Jelentése a virág maga. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, illetve híres. A Dónát férfi név a latin Donatus név rövidülése. Jelentése az úrtól ajándékozott. Köszöntjük tehát Ibolya, Albert és Donát nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjukat vagy egyéb fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, augusztus 7-én. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

Névnaposainkat köszöntöttük az LGT együttestől, a Jó barátok vagyunk című dalukkal, Isten éltesse őket.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kegyesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat péntek reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreink következnek, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén, a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül, a www.agnosradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek továbbá az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Híreink következnek!
0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk.

0: Most pedig következzenek a részletek. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilija Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Ha megvalósult volna, jelentősen megnőtt volna az öreg Duna vízhozama, és a vízszint is jelentősen magasabb lenne jelenleg Csernavodánál, ahol az atomerőmű reaktorának hűtésére használják a folyamvizét. De ez a projekt nem valósult meg, hangsúlyozta Bolozsán. Hozzátette, felkérte Rádu Miruce ügyvivő közlekedési minisztert, hogy sürgősen frissítse a projekthez kapcsolódó összes adatot. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDSZ támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. Az RMDSZ-es miniszter által kért és támogatott módosítások, amelyeket beemeltek a stratégiába. A Natura 2000-es területeken és más védett természeti területeken gazdálkodók számára kompenzáció jár, ha a természetvédelmi előírások miatt jövedelemkiesés éri őket. A leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó 30%-os cél egy nemzetközi, vagyis globális vállalás, és nem egy a Románia számára külön, kötelezően előírt célkitűzés. Az ökoszisztémák helyreállítását szolgáló intézkedések végrehajtása során biztosítani kell az egyensúlyt a természetvédelmi célok és a fenntartható gazdasági tevékenységek folytatása között. Ha az előírt intézkedések a földhasználat korlátozásával járnak, vagy emiatt a földtulajdonosoknak, illetve gazdálkodóknak bevételkiesésük keletkezik, akkor ezt kompenzálni kell. Pontosították, hogy a stratégiában szereplő 50%-os cél a műtrágyák és növényvédőszerek okozta környezeti kockázat csökkentésére vonatkozik, nem pedig arra, hogy felére kell csökkenteni a felhasznált mennyiséget. A kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók, összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. Mindeddig törekedtünk arra, hogy minden termelőegységünk, minden energiatermelési forrás a maximális rendelkezésre álló kapacitáson működjön. Indítsuk el, vagy tartsuk készenléti állapotban a tartalékban lévő egységeket is ahhoz, hogy a csúcsidőszakban maximális teljesítményt szolgálhassanak. Ez a csúcsidőszak 19 óra és 23 óra közötti időszakot jelenti, magyarázta a kormányfő. Hat éves felújítási folyamat végéhez érkezett az Agyagfalvi Református Gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult Istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel hat éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. A támogatás elnyerésében fontos szerepet játszott a templom Szent László legenda emlékét őrző falfestménye, amely azonban csupán egyike a feltárt művészettörténeti értékeknek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Újjongs Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofaniás könyve 3. részének 14. és 15. versei.

0: és Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, második részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Szecsődi Árpád kollégám várja önöket a Krédó hitépítő műsorába.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél második fejezetének 1-4 terjedő versei alapján szól hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Út Istenhez című utolsó rész következik, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált tárgyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág, házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangéliuma 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfő prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát a világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, ha bizonyságtételünket felhasználja a mindenható Isten a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges,
hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, és pedig a zsidókhoz írt levél második fejezetének 1-től 4-ig terjedő versei által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Út az Istenhez című utolsó részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Út Istenhez. Martin Buber. Isten nem mondja, az az út hozzám vezet, ez pedig nem, hanem bármit teszel is, hozzám vezető úttá válhat, ha úgy teszed, hogy hozzám vezessen.

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté evangéliuma 7. részének 21. verse.

a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Út az Istenhez című utolsó részt felolvasta Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat péntek reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A következőkben hírösszefoglalónk következik, utána az aktuális összeállításunk, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül a www.agnosradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint a közlekedési minisztérium

0: Nál. Régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. A kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormány fő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók, összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. 6 éves felújítási folyamat végéhez érkezett az agyagfalvi református gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult Istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel 6 éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Tuhális összeállításunk következik. Idén 7. alkalommal kerül megszervezésre a Válcs irányt, IKE Fesztivál Zetevár alján augusztus 4-e és 8-a között. A szervezők számos érdekes, szórakoztató és lelki programokkal készülnek a résztvevőknek. A fesztiválra várnak minden olyan fiatalt, aki közösségre vágyik, vagy Istent keresi. Interjunkban A. Petroel Lukász, az IKE ügyvezető igazgatóját és Kis Balázs önkéntes kérdeztünk a fesztiválról. Riporter Palkó Hanna.
1: Kedves Lukász, ugye idén 7. alkalommal szervezitek meg a Válcs irányt IKE Fesztivált. Mi az, ami változott az évek folyamán?
2: Igen, ez a 7. alkalom. 2011-ben kezdődött a Válcs irányt IKE Fesztiválnak a története, amikor is az azelőtti IKE találkozók tulajdonképpen kinőtték magukat, mondjam így, és akkor Algyógyon kerültek megszervezésre az IKE találkozók, és 2011-től ez egy fesztivál formátumot öltött, és azóta már több helyszínen volt, megszervezésre került Szovátán, Nagyenyeden, és most már harmadik alkalommal vagyunk itt Zetevár alján. Két évente kerül megszervezésre a fesztivál, viszont nem pontosan minden második évben volt, ezért nem talál a számolás. És hát változott sok minden az év folyamán. Én 2018-ban voltam először a Válcs irányt IKE Fesztiválon önkéntesként, most ez a negyedik, úgyhogy én inkább erről az időszakról tudok beszélni, amikor ott voltam. És hát egyrészt az egyik dolog, ami talán 2018-tól változott, az az, hogy akkor még a korcsoportok szerint voltak a programsátrak, és úgy csoportosultak a programok. Most 2022-től inkább tematika szerint próbáltuk csoportosítani őket, illetve 2024-től volt még egy pár nagyobb változás. Akkor bevezettük a kis csoportos beszélgetéseket, a lelki gondozást, ami azt jelenti, hogy a fesztivál résztvevői, illetve természetesen az önkéntesek is fordulhatnak a lelkészekhez, mentálhigiénis szakemberekhez, fontos része a fesztiválnak, ez úgy gondoljuk, illetve a kiscsoportos beszélgetések pedig arra szolgálnak, hogy a gyülekezetek, az ifik, akik együtt érkeznek, ők tudjanak itt is kapcsolódni egy kicsit a fesztivál területén belül, megbeszélni az aznapi programokat, átéléseket, kérdéseket, és ezt persze játékosan töltik el közösen. Ezek a változások voltak. Nyilván mindig, amikor a helyszín változott, akkor egy kicsit a fesztivál hangulata is változott. Itt Zetevár alján egy nagyon szép zöld környezetben vagyunk, amit szeretünk.
1: Tényleg nagyon pihentető ez a környezet. A fesztivál mottója idén nagyon bíztató, ugye az, hogy élhetsz örökké. Mit jelent ez, és hogyan próbáljátok ezt közvetíteni a fiatalok felé, ezt az örömüzenetet?
2: Ez nem egy könnyű motto, téma, és mindig a szervező csapattal együtt döntsük el, hogy mi legyen a fesztiválnak a témája. Most ez az idei az úgy született meg, hogy készítettünk egy felmérést, amit kicsivel több mint 200 fiatal töltött ki, hogy milyen témák érdeklik őket általánosan, miről hallgatnának szívesen beszélgetéseket, előadásokat itt a Válcs irányt IKE Fesztiválon, és az élettel és a halál utáni léttel, illetve halállal általánosságban volt több kérdés, ezt úgy láttuk, hogy visszatérő volt a fiatalok részéről, ezért döntöttünk úgy, hogy ez lesz a mottója a fesztiválnak, az élhetsz örökké, és ehhez pedig két szó kapcsolódik, a most és mindörökké. És tulajdonképpen összekapcsolja azt, hogy nem csak az számít, amit most látok, és az enyém, hanem az is, ami még előttem van, és ami a mulandón túlmutat. És ez pedig fordítva is igaz, hogy nem csak az örök életet készítette elő számunkra Isten, hanem már azt is szeretné, hogy itt a földi életben jól legyünk, és örüljünk annak, ami tőle van. És hát ebben a most és mindörökké szavak között kell belesűrítenünk az életet, és erről szól ez a téma, és ehhez kapcsolódóan pedig vannak napi témák, élhetsz most, élhetsz szabadon, élhetsz tudatosan, élhetsz másképp, illetve élhetsz mindörökké, és egyrészt a programok keretén belül, a beszélgetéseken, kerekasztal beszélgetéseken, műhelyeken áhítatokon, nyitó és záró istentisztelet keretében mélyítjük el ezt a témát, és próbáljuk érthetővé tenni, hogy a fesztivál végéig ebből tudjunk egy kicsit átadni a résztvevőknek, hogy mit is jelent ez az élhetsz örökké, és mit jelent a mostnak a léte, és az örökké valóság.
1: Úgy látom, hogy a fiatalok nagyon lelkesek, és nagyon élvezik a programokat. Körülbelül hány résztvevő van idén a fesztiválon, és hogyan alakult ez az elmúlt évekhez képest?
2: Idén összesen körülbelül 900 ezeren vagyunk itt jelen, tehát ez az önkéntesekkel és a meghívottakkal együtt. Nagyjából ugyanannyian vagyunk, mint két évvel ezelőtt, úgyhogy nem igazán változott a szám.
1: Ez egy nagyon jó szám, szerintem. Szerinted mi az, ami évről évre visszahozza ide úgy a résztvevőket, mint az önkénteseket is?
2: Amikor beszélgetünk az önkéntesekkel, az egyik dolog, amit említenek, az, hogy szeretik itt a közösséget. És az biztos, hogy az önkénteseknek, akik itt vannak az előkészítő napokkal együtt, illetve a fesztivál alatt kihívásos napokat élnek meg, főleg most, hogy nagyon meleg van itt Zetevárolján. Viszont látszik az, hogy szívesen végzik ezt a munkát, és lelkesen végzik ezt a munkát. Úgyhogy én hiszem azt, hogy a közösségen túl Isten is visszahívja őket mindig erre a rendezvényre.
1: Nagyon jó hallani, hogy ilyen szeretetteljesen beszélsz úgy a szervezőkről, mint a résztvevőkről. És ugye mivel te vagy most ennek a fesztiválnak a főszervezője, te így átfogod az egész eseményt. Szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés neked személyesen megélni ezt a fesztivált? Azon túl, hogy mindig mosolyt látok az arcodon, akárhányszor találkozunk.
2: Kihívásos időszak volt, főként az elmúlt fél év. Nagyon sok része van a fesztivál szervezésnek. Azt hiszem, hogy olyan területekbe, vagy olyan feladatokat is elvégeztem, amikkel nem is gondoltam, hogy foglalkozni fogok itt nyilván, akár a felszerelés összeszedésével kapcsolatos teendők bérlésével, egészen a meghívottakkal és a zenekarokkal való kommunikációig. Nagyon sok különböző feladat van. Úgyhogy kihívásosnak éltem meg az elmúlt időszakot, viszont mindig nagyon jó látni, amikor összeáll itt a helyszínen a fesztivál. Nagyon jó látni, amikor ilyen több mint egy év munka után egy pár óra, egy pár nap leforgás alatt összeáll az egész.
1: Az elmúlt percekben Apetro A. Lukásszal, az Erdélyi IKE ügyvezető igazgatójával beszélgettem. A következő percekben Kis Balázs önkéntest kérdezem. Balázs, úgy tudom, hogy te visszajáró önkéntes vagy. Mi az, ami évről évre visszahoz téged ide segíteni az esemény szervezésében?
3: Valójában én már 2018 óta önkéntese vagyok ennek a fesztiválnak. Ugye két évente szervezik, úgyhogy ez most már a negyedik fesztiválom, és a második fesztiválom úgy, hogy már a főstábban is benne vagyok. Igazából ez vonz vissza engem, hogy segítsek abban, hogy megszervezzük ezt a fiataloknak, és teremtsünk egy olyan helyet, ahol 5 nap alatt tudják dicsérni az Istent.
1: A fiataloknak egy fontos találkozási pont ez a fesztivál, ahogy te is említetted. Én azt látom, hogy nagyon lelkesek, nagyon élvezik, és szeretnek itt együtt lenni. Mit gondolsz, hogy ti szervezőként hogyan tudtok hozzájárulni ahhoz, hogy egy komfortos, biztonságos hely legyen ez számukra, ahol kulturálisan tudnak szórakozni?
3: A szervező csapattal nagyon sokat gondolkozunk ezen, és nagyon sokat tervezzük is azt, hogy ez a fesztivál és ez a hely, ez egy olyan hely legyen, ahol ők tudnak töltődni, tudnak szórakozni, és biztonságos legyen nekük lelkileg is. Vannak szabályok, amiket meg kell hozzunk, ugye ilyesmi például az, hogy nem szabad alkoholt fogyasszanak, mert hogy a fesztiválnak lényegében ez is az úgymond fontos vezérszála, hogy úgy legyünk az Istennel, hogy közben ez tudatos, és nem az a lényeg, hogy azért jöjjünk erre a fesztiválra, mert bármilyen tudatmódosítószerrel mi jól érezzük magunkat, hanem azért érezzük a magunkat, mert megtaláljuk azt az utat, amiben mi boldogok tudunk lenni ezek a szerek nélkül is.
1: Milyennek látod az önkéntes csapatot, hogyha már van ebben tapasztalatod, vannak-e még visszajáró önkéntesek, valamint mennyire jelentkeznek újak, vagy hogy cserélődik a csapat?
3: Ami nagyon kedvező számunkra is, hogy lelkesek az önkénteseink, és vissza szoktak járni. Általában ilyen 100 körül önkéntesünk szokott lenni, 100-120 között, és ezeknek a 60-65%-a ez mind visszajáró önkéntes. Ez egy igazából visszajelzés nekünk, hogy nagyon szeretik szervezni ezt a fesztivált, vagy besegíteni a fesztiválban. Mi ennek örülünk nyilván, de azért azt is szeretnénk, hogyha újak csatlakoznak be, hogy újak is át tudják élni ezt az önkéntességet.
1: Tehát vártok újakat is mindig.
3: Igen.
1: Bíztatunk mindenkit, hogy jelentkezzenek és segítsenek ennek az eseménynek a szervezésében. Szerinted mi az, ami a fiatalokat ide vonza évről évre? Ugye az önkénteseket mondtad, résztvevők is sokan vannak idén. Szerinted mi az, ami ide vonza őket?
3: Elsősorban, ez egy keresztény ifjúsági fesztivál. Mi merjük remélni, és reméljük, hogy így is van, hogy az Isten keresése az, ami miatt idejönnek. Lehet, hogy érkeznek úgy is fiatalok, hogy nem tudják, mit várjanak. Aki például először jön, nem tudja, mit várjon a fesztiváltól. De az, aki visszajár, az is egy visszajelzés számunkra, hogy azok a programok, amiket mi szerveztünk, az áhítatok, az előadások, a műhelyek, a sporttevékenységek és a dicsőítő koncertek, vagy éppenséggel az esti nagy koncertek, azok olyan eseménysorozatok, amelyek segítettek abban a fiataloknak, hogy megtalálják ezt az utat a boldogsághoz ebben a környezetben, és hogy visszajárjanak a fesztiválra.
1: Te mit üzennél annak, aki még gondolkodik, hogy jelentkezzen önkéntesnek, de eddig valamiért nem jelentkezett?
3: Az önkéntesség az egy nagyon-nagyon vagány dolog. Én azt ajánlom mindenkinek, aki eddig nem próbálta ki, hogy próbálja ki és csinálja. Ugye függ attól, hogy hol szeretne önkéntes lenni, mert rengeteg önkéntes lehetőség van most már Romániában, de abszolút nagyon ajánlom, hogy próbálják ki, mert egy nagyon vagány élettapasztalat

Mai áhítatunk címe: nézőpontváltoztatás. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek 3. fejezetének 5. verse. A következő percekben Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy puzzle-t raktunk ki a 3 éves unokámmal. Különböző formájú és méretű darabok voltak a készletben, ebben összesen csak 8 darab. 4-et könnyen összeillesztettünk, de a többivel sehogy sem boldogultunk. Végül azt mondtam, Summer, biztosan hiányzik egy darab, vagy ezek a darabok egy másik kirakósból valók, és feladtam. De egy perc múlva Summer így szólt, nagymama, ezt a 2 darabot még sikerült beillesztenem, és valóban, kiderült, hogy rossz szemszögből néztük a játékot, miután másonnan néztük, könnyen kiraktuk az egészet. A mai olvasmányban az Úr azt mondja, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta 55. fejezetének 9. verse. A példabeszédek pedig arra buzdítanak bennünket, hogy bízzunk az Úrban teljes szívünkből, és ne a magunk eszére támaszkodjunk. 3 éves unokám juttatta eszembe ezt a lelki tanítást. Néha változtatnom kell azon, ahogyan egy helyzetet nézek. Meg kell kérdeznem Istent az ő nézőpontjáról. Ő az egyetlen, aki látja és tudja, hogy az összes darab hogyan illeszkedik egymáshoz.

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük bölcsességedet, segíts, hogy úgy lássunk, ahogy te látsz, és bízzunk a te látásodban. Amen.

Hogyan változtathatnám meg a nézőpontomat, hogy úgy lássak, ahogy Isten lát? Kérdezi ezt Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, és minden helyzetben kutassuk Isten bölcsességét.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Palkó Hanna kollégám a déli magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapunkon. Cseh Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes és előadó művész gondolatával búcsúzom önöktől, aki 2009. augusztus 7-én hunyt el, azaz ugyanezen a napon. És így szól. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmégy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj. Élsz. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére.

0: Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Ha megvalósult volna, jelentősen megnőtt volna az öreg Duna vízhozama, és a vízszint is jelentősen magasabb lenne jelenleg Csernavodánál, ahol az atomerőmű reaktorának hűtésére használják a folyamvizét. De ez a projekt nem valósult meg, hangsúlyozta Bolozsán. Hozzátette, felkérte Rádumi Ruce ügyvivő közlekedési minisztert, hogy sürgősen frissítse a projekthez kapcsolódó összes adatot. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. Az RMDSZ-es miniszter által kért és támogatott módosítások, amelyeket beemeltek a stratégiába. A Natura 2000-es területeken és más védett természeti területeken gazdálkodók számára kompenzáció jár, ha a természetvédelmi előírások miatt jövedelemkiesés éri őket. A leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó 30%-os cél egy nemzetközi, vagyis globális vállalás, és nem egy Románia számára külön, kötelezően előírt célkitűzés. Az ökoszisztémák helyreállítását szolgáló intézkedések végrehajtása során biztosítani kell az egyensúlyt a természetvédelmi célok és a fenntartható gazdasági tevékenységek folytatása között. Ha az előírt intézkedések a földhasználat korlátozásával járnak, vagy emiatt a földtulajdonosoknak, illetve gazdálkodóknak bevételkiesésük keletkezik, akkor ezt kompenzálni kell. Pontosították, hogy a stratégiában szereplő 50%-os cél a műtrágyák és növényvédőszerek okozta környezeti kockázat csökkentésére vonatkozik, nem pedig arra, hogy felére kell csökkenteni a felhasznált mennyiséget. A kormány tegnapi ülésén jóvá hagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók, összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. Mindeddig törekedtünk arra, hogy minden termelőegységünk, minden energiatermelési forrás a maximális rendelkezésre álló kapacitáson működjön. Indítsuk el, vagy tartsuk készenléti állapotban a tartalékban lévő egységeket is ahhoz, hogy a csúcsidőszakban maximális teljesítményt szolgálhassanak. Ez a csúcsidőszak 19 óra és 23 óra közötti időszakot jelenti, magyarázta a kormányfő. Hat éves felújítási folyamat végéhez érkezett az Agyagfalvi Református Gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel 6 éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. A támogatás elnyerésében fontos szerepet játszott a templom Szent László legenda emlékét őrző falfestménye, amely azonban csupán egyike a feltárt művészettörténeti értékeknek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Újjongs Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve 3. részének 14. és 15. versei.

0: és Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, második részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
11: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból.
12: Nyári legátus a Beregszászi Református gyülekezetben.
13: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok.
12: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban.
14: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét.
12: A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
15: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol és mikor kell kikapcsolni.
12: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik igehirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A Beregszászi Református Gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi

0: szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományegyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősítette ez az időszak lelki elhívását.
1: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni, karácsonykor beszéltünk erről Ferenci szívvel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük is, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Én nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy megfelcsendül az orgonaszó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
2: Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem. Úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált, mennyire érződik az, hogy most mégiscsak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
1: Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök, hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosollyal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
2: Magyarán ez olyan, mint amikor, kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közösség az egy plusz biztató jel.
1: Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
2: Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
1: Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat az számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
2: Amit most feltennék ezt a kérdést, úgy a végén szerettem volna. Úgy egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem, átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van, kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
1: Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átélni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán abban, én abban tudom tapasztalni, látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgálat hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az Isten tiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és hogy ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élővíz az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy mik a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjaiba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk. És hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünk, és meghalljuk.
2: Milyen tapasztalatokat, már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a Beregszázi gyülekezetben. Volt-e olyan találkozás vagy pillanat, ami különösen megvan?
1: Hát ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatban, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom. Azért, mert pont itt voltam gyülekezetben az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a fő elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy kátés hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk, nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása. Ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűen gondolna az ember, de amikor nagyon izgul, akkor mindenben meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az Isten tiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
2: Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
1: Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám. Az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
2: Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a Beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
1: Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk, és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
0: Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.

Az anyaország. A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Ige hirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első, teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsóiban látott napvilágot. A fordítást irányító református esperesről, Gönci lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Bódisz Attila összeállítása.

0: Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente, vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordítótársainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődéstörténetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatás történettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldköve. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk ezt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhetés eltűnhet. És ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden azért történik, hogy otthon, a polcokon ne porosodjon az emberek bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Mekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják?
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai és szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszáninneni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást, sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenést elbíró könyv, sok emberre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számukra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a ige hirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az ige hirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Meg vannak a válaszok, és ekkor jön egy írás tud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya az Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolaton megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És akkor én is azt mondja, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudni illik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsói Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádiónknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közel érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a vizsai is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, a nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a vizsai Bibliának.
4: Hát az emlékeink rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte, a közösségeket erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van, ez az, amiben változás kell, mi erre szeretnénk fókuszálni, az emberre, az emberekre, a gyermekekre, a közösségekre, ahhoz, hogy lehetőségekhez jussanak az emberek, hogy tudjanak a saját lehetőségeikhez képest fejlődni, és ehhez megkapják azokat az eszközöket, azt a szabadságot, amivel ezt megtehetik. Akadályokat kell elhárítanunk, szabadságot kell adnunk, ideológiai értelemben, politikai értelemben, kulturális értelemben. Ez az, ami a legnagyobb feladat, és bár nem hangzik olyan nehéznek, minden nap látjuk, hogy mennyi-mennyi küzdelemmel és nehézséggel jár.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Kusnyér László, az Abaúji Református Egyházmegye esperese, valamint Lontai László országgyűlési képviselő. Végezetül pedig hallgassunk meg egy részletet a vizsói csengettyűs gyerekek előadásából.

A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A nyári vakáció a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
1: A nyári vakáció a kikapcsolódás időszaka, mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával dr. Vajda

0: Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyjaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást, és a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot, reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, bár ne használjunk több kütyűt, tehát határozunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
0: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
1: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, itt beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjává.
0: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
1: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások, a túrázások, a sátorozások, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
0: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között?
1: A felnőttek számára alapvetően a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk addig

0: Ez a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
1: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
2: Az elmúlt percekben dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartó sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Ha megvalósult volna, jelentősen megnőtt volna az öreg Duna vízhozama, és a vízszint is jelentősen magasabb lenne jelenleg Csernavodánál, ahol az atomerőmű reaktorának hűtésére használják a folyamvizét. De ez a projekt nem valósult meg, hangsúlyozta Bolozsán. Hozzátette, felkérte Rádu Miruce ügyvivő közlekedési minisztert, hogy sürgősen frissítse a projekthez kapcsolódó összes adatot. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. Az RMDS-es miniszter által kért és támogatott módosítások, amelyeket beemeltek a stratégiába. A Natura 2000-es területeken és más védett természeti területeken gazdálkodók számára kompenzáció jár, ha a természetvédelmi előírások miatt jövedelemkiesés éri őket. A leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó 30%-os cél egy nemzetközi, vagyis globális vállalás, és nem egy Románia számára külön, kötelezően előírt célkitűzés. Az ökoszisztémák helyreállítását szolgáló intézkedések végrehajtása során biztosítani kell az egyensúlyt a természetvédelmi célok és a fenntartható gazdasági tevékenységek folytatása között. Ha az előírt intézkedések a földhasználat korlátozásával járnak, vagy emiatt a földtulajdonosoknak, illetve gazdálkodóknak bevételkiesésük keletkezik, akkor ezt kompenzálni kell. Pontosították, hogy a stratégiában szereplő 50%-os cél a műtrágyák és növényvédőszerek okozta környezeti kockázat csökkentésére vonatkozik, nem pedig arra, hogy felére kell csökkenteni a felhasznált mennyiséget. A kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók. Összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. Mindeddig törekedtünk arra, hogy minden termelőegységünk, minden energiatermelési forrás a maximális rendelkezésre álló kapacitáson működjön. Indítsuk el, vagy tartsuk készenléti állapotban a tartalékban lévő egységeket is ahhoz, hogy a csúcsidőszakban maximális teljesítményt szolgálhassanak. Ez a csúcsidőszak 19 óra és 23 óra közötti időszakot jelenti, magyarázta a kormányfő. Hat éves felújítási folyamat végéhez érkezett az Agyagfalvi Református Gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult Istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel hat éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. A támogatás elnyerésében fontos szerepet játszott a templom Szent László legenda emlékét őrző falfestménye, amely azonban csupán egyike a feltárt művészettörténeti értékeknek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Újjongs Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve 3. részének 14. és 15. versei.

0: és Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, második részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Irodalmi kincsek.

Sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Mai Irodalmi Kincsek rovatunkban Áprili Lajos, született Jékely Lajos József Attila díjas költő, műfordítóra emlékezünk.

Áprili Lajos 1887. november 14-én született Brassóban, szászpolgári családban, az apja nevével megegyező Jékely János Lajos néven. Apja kései második házasságából a János keresztnevet soha nem használta, költői nevét az Áprilit 1918-ban vette fel. Felmenői között ötvösöket, zenészeket, könyvkötőket, tanítókat találunk. Egy évvel később Parajdra költözött a család. Magyarul, németül és románul egyaránt folyékonyan beszélő édesapja az ottani német tulajdonú gyufagyárban kapott könyvelői

állást. Parajdi gyerekkorának természetélményei egész életére és költészetére jelentős hatást gyakoroltak. Szülei Jékel János Lajos és a pilzeni német családból származó Ziegler Berta egymás közt a német nyelvet használták, kisgyermekkorában még ő maga is német akcentussal beszélt magyarul. A székelyfaluban felnövő Áprili a nyarakat édesanyjával továbbra is Brassóban töltötte. Ez a párhuzamos parajdi és brassói érzésvilág, a két szempontnak gyakori váltakozása a magyar falusi világnak német álláspontról, a német felfogásnak a magyar álláspontról történt megítélése, korán kriticizmusra nevelt, s már eleve megakadályozta bennem a szűklátókörre nevelő elfogultság kialakulását. Idézi Vita Zsigmond Áprili 1918-as kiadatlan önéletírását. 1899-ben a gyufagyár megszűnése miatt Kolozsvárra költözött a család, ahol Áprili a református kollégium diákja lett. 1904-ben apja elvesztette állását, majd egy sikertelen vállalkozás minden félretett pénzét elvitte. A fiatal Áprili német nyelvórákat tartva igyekezett támogatni nehéz helyzetbe került szüleit, a kollégiumban kitűnt jó szavalókészségével. Vonzotta a színészi pálya is, de végül magyar-német szakra iratkozott be 1905-ben. Ekkor jelent meg a kolozsvári egyetemi lapokban erős Revicki hatásukat mutató Emlékszik még névtelenül. Ez az első nyomtatásban megjelent verse. Egyetemi tanulmányait 1909-ben fejezte be, ekkor közölte Emberek című versét az erdélyi lapok, immár saját neve alatt. Egy tanárától kapott negatív kritika, mely újabb verseinek túlzottan modern hangját kifogásolta, hosszú időre elvette kedvét a publikálástól. Bár folyamatosan és egyre érettebb, egyre inkább saját hangon írt, verseit egy évtizeden keresztül csak felesége olvasta. 1909-ben kezdett tanítani Nagyenyeden, a nagymúltú Bethlen kollégiumban, s ettől kezdve 1926-ig Nagyenyedhez kötődött a család élete. 1911 karácsonyán kötött házasságot Schieferidával, akit még kolozsvári diák évei alatt ismert meg. Gyermekei Zoltán, Endre és Márta is itt születtek. A magyar és német mellett 1920-tól franciát is tanított, önképzőkört vezetett, irodalomtörténeti előadásokat tartott, diákjainak és tanártársainak rendszeresen kirándulásokat szervezett. Az első világháborút is Enyeden vészelte át a család, a megrázkódtatás nyomát őrzi a háborúban elhunyt tanítványai és tanártársai emlékére írt Nevek című ciklusa, mely csak évekkel később első verses kötetében jelent meg. Kései költői indulása ugyancsak az enyedi évekhez köthető. A már régóta író, de szemérmességből hosszú évekig nem publikáló Áprili a Szent Imrei Jenő által 1918-ban indított Új Erdély című lapban jelentette meg három versét, de családneve helyett felvett költői nevén. Az Áprili név valóságos családnév, e család egyik sarja iskolatársam volt Székelyudvarhelyt, s egy verseny alkalmával ifjúsági bajnok lett. Úgy néztem rá, mint hajdan a görögök az olimpiai győztesekre. Fel is vettem a nevét, idézi Áprili. 1919-ben a kolozsvári Erdély szemléhez küldte be verseit, ugyancsak álnéven. Kilétét barátai előtt is csak lassan fedte fel, miután verseit osztatlan elismeréssel fogadták Kolozsváron. Ekkor kezdődött barátsága Reményik Sándorral, aki ugyancsak az Erdély szemlében közölte az akkor még ismeretlen költő tiszteletére írt a Torna végén című versét, melyet Áprili azonos című válaszverse követett. 1921 elején napvilágot látott Áprili első kötete is, a falusi elégia. A kötetet pozitívan fogadta az irodalmi sajtó. Gazdagok vagyunk, van Áprilink, írta Malter Károly. És Áprili hamarosan az erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja, idővel egyik meghatározó irodalom szervezője lett. 1923-ban már második Esti párbeszéd című kötete is megjelent. Ugyanebben az évben a Bethlen kollégium támogatásával Dijonban francia nyelv tanári diplomát szerzett.
1924-ben pedig két első kötetének anyaga Budapesten is megjelent, Versek címmel. Áprili 1926-ban az erdélyi magyar irodalmi élet szervezésében betöltött, egyre jelentősebb szerepének elegettéve családjával Kolozsvárra költözött. A kolozsvári református kollégiumban vállalt tanári munkát, mellette pedig Kuncz Aladár felkérésére az Ellenzék című napilap irodalmi mellékletét szerkesztette. 1926-ban Kemény János marosvécsi kastélyában részt vett a helikoni íróközösség megalakításában. 1928-tól pedig a folyóiratuknak, az erdélyi helikonnak a szerkesztője lett. Ő fogalmazta meg az első lapszám beköszöntőjét is, az erdélyi hagyományok és az európaiság szintézisének fontosságát hangsúlyozva, erdélyisége világfigyelő tető, nem szemhatárszűkítő provincializmus. A kolozsvári évek alatt a család a Hója oldalában, a Szamos partján építtetett kis nyaralót, ahol gyerekkori vendégeik voltak, a korszak irodalmának legfontosabb szereplői, Reményik Sándor, Kuncz Aladár, Dzsida Jenő, Bánfi Miklós. Tanári és szerkesztőségi munkája mellett a versírásra alig jutott ideje, az 1926-os Rasmussen hajója című kötete után 1929-ben csak kevés új verset tartalmazó Vers vagy Te is című antológia és Ida hegyi pásztorok című drámája jelent meg. 1929-ben áprili gyermekei jövője érdekében úgy döntött, Budapestre költözik. Kivándorlása megdöbbentette pályatársait. Elmégy, Erdélyben körbefut a döbbenet, írta Reményik. Először a Lónyay utcai református gimnáziumban kapott tanári állást, majd 1934-től 1943-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig a Baár Madas református leánynevelő intézet igazgatója lett. Szerkesztői munkáját is folytatta. 1930-tól Ravasz Lászlóval együtt szerkesztette a protestáns szemlét. 1935-ben fél éves észak- és nyugat-európai pedagógiai tanulmányutat tett, melynek tapasztalatait úti jegyzetek egy pedagógiai vándorlás megfigyelései címmel adta közre. A 30-as évek végén egy kirándulás alkalmával találta meg azt a Visegrád melletti hegyoldalt, melynek természeti környezete annyira emlékezteti Erdélyre, hogy úgy döntött, telket vásárol és házat épített ott. A második bécsi döntést követően fia, Jékely Zoltán visszaköltözött Kolozsvárra. Hamarosan a lánya, Márta is követte, és maga Áprili is komolyan fontolgatta a visszaköltözést. 1942-43 telén Áprili is Kolozsváron tartózkodott feleségével, a 40-es évek elején nyarait pedig Parajdon, gyermekkora falujában töltötte. 1943 nyarára vált valóra régi álma, telket vásárolt és boronaházat építetett a Parajd melletti hegyoldalban. A visszaköltözés terve végül nem valósulhatott meg. Az 1944. júniusi amerikai bombázás és az augusztusi román kapituláció után az erdélyi helyzet egyre kilátástalannabbá vált. A család visszatelepült és Magyarországon maradt fele, hosszú időre elszigetelődött egymástól. 1943-ban, amikor arra kényszerült volna, hogy zsidó származású tanulókat nevehessen fel iskolájába, nyugdíjba vonult a Baár Madasból, és Visegrád Szent György pusztára, a ma róla elnevezett völgybe költözött. Itt vészelte át a háború utolsó éveit feleségével, lányával és unokájával. Élete legnagyobb megrázkódtatása 1946-ban érte. 3 éves unokája, Mikecs Anna vérhasban meghalt. Ettől kezdve egyre nagyobb visszavonultságban élt Szent György pusztán. A 30-as években megjelent 2 verses kötete után közel 20 évig nem jelent meg kötete, előbb magánéleti, majd politikai okokból. Az 50-es években csak műfordításaival volt jelen az irodalmi életben, németből, angolból, latinból, franciából, románból, oroszból egyaránt fordított. 1957-ben jelentek meg Ábel Füstje címmel válogatott és új versei, majd az 1964-ben a műfordítói munkásságát bemutató Az aranyszarvas, 1965-ben az új verseit közlő Jelentés a völgyből, és még ebben az évben közreadta Állattörténeteit Fecskék, őzek, farkasok címmel.
Költeményeinek addig legteljesebb válogatása a Kor falára 1967-ben nem sokkal halála előtt jelent meg. 1967. augusztus 6-án a Hárshegyi szanatóriumban hunyt el, a Visegrádi temetőben nyugszik.

0: Áprili születési évét tekintve kortársa, késői költői indulása miatt azonban inkább tanítványa a nyugat első nemzedékének. Költészetének impresszionista, szimbolista vonásai, formakultúrája az első nemzedék lírájához kötik, ugyanakkor a szimbolizmus verseszményét meghaladó, háború utáni európai líra vonulatához is kapcsolódik. Elidegenedés, intellektualizmus, a líra objektiválódása. Pályakezdése egybeesik a trianoni döntés és Erdély Romániához csatolásának évével is. Költői pályája az első években tehát párhuzamosan halad a kisebbségivé vált magyar irodalom identitás keresésével, intézményrendszerének kialakulásával és a transzilvanizmus eszmélyiségének kibontakozásával. Költészete és a korabeli erdélyi magyar irodalom szempontjából azonban ez a történelmi helyzet minden tragikumával együtt inkább felhajtó erőt, lendületet ad. A késői indulás hozadéka az is, hogy első kötetében már érett költői hangján szólal meg. Pályakezdő köteteinek anyaga egységesnek tekinthető. A falusi elégiában, melynek versei tulajdonképpen a megjelenés előtt már évekkel készen álltak, és Esti párbeszéd című második kötetében későbbi jelentős témáinak és költészete fő jellegzetességeinek legnagyobb része már megtalálható. Természetszimbolika és a görög mitológia fontossága, halálfélelem és vágy, elégikus, melankolikus alaphang, humanizmus, erőteljes zeneiség, tökéletesre csiszolt, klasszikus versformák, zárt kompozíció. Az első kötet impresszionista nyitó verse, az ajánlás, egyfajta előrevetített eszenciáját adja Áprili költészetének a hervadó őszi természet erőteljesen színezett képeivel és halál szimbolikájával, jambikus lüktetésű zeneiségével, de ebben a kötetben jelenik meg az irisórai szarvas is, az identitás vesztést és szabadságkeresést szimbolizáló borjak közt felnövő szarvas ábrázolása, melyről maga Áprili ezt mondta jóval később. Az irisórai szarvasban életem szimbólumát írtam meg. Az Esti párbeszédben jelenik meg az azóta is töretlenül népszerű zeneisége miatt szavalók által különösen kedvelt Március, valamint a Kós Károlynak ajánlott, a transzilvanista eszmék lírai megfogalmazásának, a transzilvanizmus programversének tartott emblematikus Tetőn című vers. Most hallgassuk meg a Március című versét, amelyet Pápa Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész szaval.
1: Áprili Lajos, Március. A nap tüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiállt. Régi, kiszáradt tóvize árad, néma kutakban a víz kibuzog. Zeng a picinke szénfejű cinke, víg ditirambusa, daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
0: A Március című verset szavalta Pápa Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész. Kolozsvári éveiben tanári és szerkesztői munkája mellett kevesebb ideje jutott versírásra, harmadik kötetében erőteljesebbé vált az elidegenedés, a magány hangja, címadó verse Rasmussen hajóján, a magányos reménytelen élet szimbóluma. A kötet árszpoetikus záróverse, a vallomás, a szemérmes zárkózott költő egyik legnyíltabb önjellemzése, ugyanakkor az emberbe vetett hite mellett foglal állást. Ezzel rokon gondolatok köré épült 1929-es, egy felvonásos verses drámája, az Idahegyi pásztorok, amely görög mondai környezetbe ágyazva ad hangot humanista meggyőződésének. Az 1929-es Magyarországra település ugyan életében jelentős fordulatot hozott. Verseinek témavilágában, motivumaiban, nyelvhasználatában ugyanakkor nem okozott gyökeres változást, így költészetét továbbra is erdélyként kezeli a kritika. Az Aranymosó balladája című 1934-es kötetének Rönk a Tiszán ciklusa tartalmazza Magyarországon írt mintegy 30 új versét, melyek jó részt régi emlékekből, a szülőföld iránti nosztalgiából táplálkoznak. Erdély a déli bábban, írja róluk Reményik. A kötet legjelentősebb darabja a Kor falára, mely utolsó életében megjelent válogatott kötetének címadó verse lesz. A költészetében korábban is megjelenő rabság motivumokat kiteljesítve életműve egyik kulcsversének tekinthető. Kevés verset írt a 30-as évek második felében is, az 1939-es A láthatatlan írás csak mintegy 40 verset tartalmaz, melyekben a korábbi áprili lírához képest elsősorban a honvágy jelenti az új hangot. A második világháború éveiben költészete elsősorban a személyes fájdalmak, veszteségek számbavétele, amely a veje halálát sírató Taganrog ciklusban, majd az unokája Mikecs Anna halála miatti megrázkódtatásból született, Annának hívták, ciklus 40 versében teljesedik ki és hoz új poétikai minőséget. Szintén a háború éveiben találja meg azt az új kifejezésmódot, amely majd öregkori lírájának is elsődleges hangja lesz, a négy sorosokat. 1965-ben a Jelentés a Völgyből című kötet új verseivel áll a közönség elé, melyben legkedveltebb időskori műformájából, a négy sorosokból valódi lírai naplót állít össze. A kötet hangvételét a halál közelségének és elkerülhetetlenségének tudata és a jó halál reménye, a megbékélés határozza meg. Verseit a magyar irodalom egyik legszebb öregkori lírájának, áprili őszikéinek tekinthetjük. Jelentős műfordítói pályája ugyancsak a hivatalos pályakezdés előtt indult, már 1912-ben lefordította az Elmerült harang című mesedrámát, a későbbi években pedig a világirodalom számos remek művét tolmácsolta. A műfordítást a szerénységre nevelés iskolájának tekintette, hivatásának tartotta. Fordításában ismerhette meg a magyar közönség számtalan versfordítása mellett többek között Puskin Anyeginjét, Turgenev több regényét, Shakespeare Julius Cézárját, fél évszázad műfordítói terméséből összeállított az Aranyszarvas című kötete 1964-ben jelent meg. Bár költői iskolát nem teremtett, és poétikai értelemben nincsenek tanítványai, áprili költészetének megannyi szimbóluma a mai napig jelen van a magyar irodalomban. Áprili az a költő, akinek szektája van, mondta róla Baár madasbeli tanítványa, Nemes Nagy Ágnes. Három gyermekük született tehát, Zoltán, Endre és Márta. A legidősebb gyermek, Jékely Zoltán, 1913-ban született és 1982-ben hunyt el, író, költő volt. Jancsó Adrián színésznővel kötött házasságot. Lányuk, Jékely Adrián, Péterfi László, szobrász felesége, gyermekeik, Péterfi Gergely író és Péterfi Bori énekesnő. A második gyermek, dr. Jékely Endre, jogász műfordító volt. Ő 1914-ben született és 1999-ben hunyt el. A legkisebb gyermek, Jékely Márta, aki 1917-ben született és 1944-ben hunyt el, Mikecs László tanár, néprajzkutató, majd Mészáros Dezső szobrász felesége volt. Utóbbi házasságából született Mészáros Zsófia, akinek fia Gerlóci Márton, író-publicista. Áprili Lajost nem egy kritikusa a legnagyobb erdélyi magyar költőnek tartja, nem csak életművének egésze, hanem Erdélyben született versei alapján is. Németh László 1927-ben úgy ír róla, mint Szigetről, a magyar líra pillanatnyi bomlásában, forma művészete elismeréseként, Benedek Marcell Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Tóth Árpáddal, Juhász Gyulával állítja egy sorba. Rónai György magyarság és európaiság szintézisét fedezi fel lírájában, költészetének illetője legtöbbször az emlékezés, a magány, egy inkább csak vágyott vagy vágyaiban átélt világ. A morajos sziklaország, mellyel egy testnek érzi magát. a parttalan időből, elmúlt századokból hallja vissza a szív zenéjét. Költő, aki a sorssal nem csatázott ugyan, de versei gránitboltjában egy hosszú élet önemésztő vajudásait zárta be. Hangulatuk énekesen néma lázadó, alapélménye a természet, az erdélyi táj, lírai jelképeit jó részt belőle meríti. Elégikus hangulatú költészete múltatés jelent egyé olvasztó, szelíd számvetés. Rezignáció és megmegújuló életvágy, a visszahúzódó lélek tehetetlensége és a bizakodó emberség egyszerre van benne megbonthatatlan hangulatú, szerkezetileg pontosan tagolt költeményeiben. Szigorú, a hagyományos formákat tisztelő, azokat finomító megkomponáltság, lelki és formai egyensúlyt teremtő zeneiség jellemzi a művészetét, e zenei fogantatású érzékelés sajátos harmóniát kölcsönöz verseinek. Hazája álom és titok, szem nem legelte pázsitok, vallotta a formai bravúrok titkairól. Egyes verseit és szövegkönyveit Halmos László, Jodál Gábor, Lajta László és Viski János Tavaszodik című költeményét Kozma Mátyás zenésítette meg.

0: A továbbiakban hallgassunk meg néhány verset Áprili Lajostól. A Csavargó a halálra gondolt című verset előadja Pap János, magyar színművész, Pap Dániel színész édesapja.
1: Áprili Lajos. A Csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s ott van basurran este sűnfiad. Gazdám a nyár, az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet, mezítláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem. S uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem int felém. De mondd, volt-e valaha szép világod valaki úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, vállamról rongyruhámat egy rándítással elhullathatom, saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint egészen mesztelen.
0: A Csavargó a halálra gondolt című versét hallották, amelyet Pap János magyar színművész, Pap Dániel színész édesapja szavalt. Imádkozom, legyek vidám című verse következik. Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja előadásában.
2: Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli búd daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám! Újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg fecskeszó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világ zavarban.
0: Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám című versét hallották. Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művésztől. Következzen a Tavasz a házsongári temetőben című vers, amelyet előad Darvas Iván, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész.
3: A tavasz jött a parttalan időben, s megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó keresztem, Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a névzenéje bennem. És amíg dalolt, a századokban néztem, és a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, és a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tengerárja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta, s mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott lerája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal visszhangját vesztve, aztán a dal visszhangját vesztve félve, belenémult.

0: Most a Lassú szárnyak című verset hallgatjuk meg. Szavalja a Györgyi Anna, Jászai Mari díjas, magyar színésznő.
1: Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal, a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva, úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erősei dalos lakomáján mindig ne késsem, kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam, sziklafalon hajnalmadár, örömpiros legyen a szárnyam. És hogyha mégis hullanék, sugaratban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.
0: A Lassú szárnyak című versét hallották, amelyet Györgyi Anna, Jászai Mari díjas magyar színésznő adott elő. Áprili Lajos, Kérés az öregséghez című versét hallgatjuk most meg. Galgóczi Imre, magyar színész, szinkron színész tolmácsolásában.
2: Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritká hallassam a hangom, mint a holló. A közlékenység kútját tömd be bennem, kartauzi legyek a cella csendben. Csak bugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, s a túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni. Készen.
0: Kérés az öregséghez című versét hallottuk Áprilinak, amelyet Galgóczi Imre, magyar színész, szinkron színész adott elő. A továbbiakban Fiamnak című versét hallgatjuk meg Pápa Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész szavallatában.
3: Áprili Lajos, Fiamnak. Voltam alkonyba búgó tíbia, te légy jövendő gondolatcsatán piros hajnalba búgó trombita. Voltam romokra hulló permeteg, légy villámtól feszülő éjszakán

0: Tó, teremtő, nyári fergetek. Voltam pennában sercegő erő, légy kohó fényben sújtó kalapács, idők üllőjén konduló verő. Voltam lepattant húrú hegedű, légy boltozat rendítő orgona, ekhót riasztó, dörgő zengzetű. Voltam haszontalan műhely salak, te légy titkos szépségű ritka kő, miből a művész óriást farag. Voltam tört palló, szikkadó eren, légy zajló árban jégs hullámtörő, acélos, élő és könyörtelen. Voltam sötét, lomos hajófenék, te légy hajókosár árbóc tetőn, ahonnan tárul tenger messzeség, s amíg alant hullámcsapás üvölt, szálljon belőled lélek rengetőn, remények új igéje szerte szét. Föld!
1: A Fiamnak című verset szavalta Pápai Erika, Jászai Maridias, magyar színésznő, szinkron színész. Most Blaskó Péter a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Maridias magyar színművész, érdemes művész szaval egy verset áprilitól. A címe Ámulni még.
2: Áprili Lajos, Ámulni még. Ámulni még, ameddig még lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban. Megőrizni a táguló szemet, melyel csodálkoztál gyerekkorodban. Elálmélkodni megszokottakon, az andezitre plántált ősi váron, virágokon, felhőkön, patakon, az azurban kerengő vadmadáron, a csillagon, ha végtelen terek hajítják át a késő nyári égen, s ámulva szólni, most voltam gyerek, s vén volnék már, s itt volna már a végem.
1: Az Ámulni még című verset szavalta Blaskó Péter a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Maridias magyar színművész, érdemes művész. Mai irodalmi kincsek rovatunkban Áprili Lajos, született Jékely Lajos, József Attila díjas költő műfordítóra emlékeztünk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartó sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Ha megvalósult volna, jelentősen megnőtt volna az öreg Duna vízhozama, és a vízszint is jelentősen magasabb lenne jelenleg Csernavodánál, ahol az atomerőmű reaktorának hűtésére használják a folyamvizét. De ez a projekt nem valósult meg, hangsúlyozta Bolozsán. Hozzátette, felkérte Rádu Miruce ügyvivő közlekedési minisztert, hogy sürgősen frissítse a projekthez kapcsolódó összes adatot. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. Az RMDS-es miniszter által kért és támogatott módosítások, amelyeket beemeltek a stratégiába. A Natura 2000-es területeken és más védett természeti területeken gazdálkodók számára kompenzáció jár, ha a természetvédelmi előírások miatt jövedelemkiesés éri őket. A leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó 30%-os cél egy nemzetközi, vagyis globális vállalás, és nem egy Románia számára külön, kötelezően előírt célkitűzés. Az ökoszisztémák helyreállítását szolgáló intézkedések végrehajtása során biztosítani kell az egyensúlyt a természetvédelmi célok és a fenntartható gazdasági tevékenységek folytatása között. Ha az előírt intézkedések a földhasználat korlátozásával járnak, vagy emiatt a földtulajdonosoknak, illetve gazdálkodóknak bevételkiesésük keletkezik, akkor ezt kompenzálni kell. Pontosították, hogy a stratégiában szereplő 50%-os cél a műtrágyák és növényvédőszerek okozta környezeti kockázat csökkentésére vonatkozik, nem pedig arra, hogy felére kell csökkenteni a felhasznált mennyiséget. A kormány tegnapi ülésén jóváhagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók. Összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. Mindeddig törekedtünk arra, hogy minden termelőegységünk, minden energiatermelési forrás a maximális rendelkezésre álló kapacitáson működjön. Indítsuk el, vagy tartsuk készenléti állapotban a tartalékban lévő egységeket is ahhoz, hogy a csúcsidőszakban maximális teljesítményt szolgálhassanak. Ez a csúcsidőszak 19 óra és 23 óra közötti időszakot jelenti, magyarázta a kormányfő. Hat éves felújítási folyamat végéhez érkezett az Agyagfalvi Református Gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult Istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel hat éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. A támogatás elnyerésében fontos szerepet játszott a templom Szent László legenda emlékét őrző falfestménye, amely azonban csupán egyike a feltárt művészettörténeti értékeknek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A napcsúcs hőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agyapressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Újjongs, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve 3. részének 14. és 15. versei.

0: és Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, második részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.

0: Reklám. Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
5: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a Vízözön előtt című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta szét a tengereket, ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János Evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik, a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik, amikor valamit egy időre elvesz, azért teszi, mert mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik, üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója. Példává, mintává tesz, mint Jóbot. Általunk másoknak és utódainknak is üzen, ahogy ebben a zsoltárban is nem csak a bajban levő embert látjuk, hanem a kereszten szenvedő mesiás is feltereng. Őt vázolja fel előre Isten, akit majd a kereszten hasonló szavakkal csúfolnak. Máté 27.43. Bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Közben Jézus akkor is kitart, ha úgy tűnik, elhagyta őt Isten és ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből,
Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni. Amen.

0: Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Névsor a vízözön előtt. Olvasom Mózes első könyve 5. részének 1-től 32-ig, valamint 6. részének 1-től 4-ig terjedő verseit. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga kép mására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 150 éves volt, amikor Enóst nemzette. Enós születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Enós 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Enós 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Enós teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette. Énok az Istennel járt, Metuselah születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Metuselah 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuselah 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta. Ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők voltak az ősidők, nagy hírű vitézei. Eddig a felolvasott íge. Megérteném, ha most többen csodálkoznának. Mire jó ezt még elolvasni is, ezt a különös, szinte hátborzongató töredéket az Isten fiakról és óriásokról. Megvallom, megkísértett engem is, hogy kihagyjam, egyszerűen átugorjam, mintha benne se lenne a Bibliában. Hiszen nem egy igehirdető, aki az őstörténet alapján sorozatos igeszolgálatokat végzett, valóban ezt tette. Kihagyta. Mondom, már-már ezt a könnyebb megoldást választottam én is, amikor feleségemtől egy gyönyörű képes folyóiratot kaptam, amely elejétől végig a dél-amerikai ásatások képeit tartalmazta. A tolték, azték, zapoték és maja piramisok és templomok képeit. Szinte megbűvölve nézegettem egy egész estén át a teotihuacani fellegvár tollas kígyójának grandiózus képét, az ókori Tula esthajnal csillag templomának tetején áldogáló négy óriási atlantiszi figurát és az Uxmali kormányzó palotájának óriás frízeit. Megcsapott az elsüllyedt kultúrák titokzatos levegője, és szinte áhítathoz hasonló, mély tisztelettel töltött el. Akkor arra gondoltam, a Bibliának ezt az oldalát nem illeti-e meg ugyanaz az áhítat és tisztelet? Hiszen végtelen idők távlatából hoz üzenetet. Az emberiség bölcsőjének első lakóiról akar valamit mondani, és ha ma már nem is értjük világosan az üzenetét, legalább egyszer életünkben álljunk meg előtte olyan tisztelettel, mintha a Keops piramis előtt állanánk. Hiszen arról sem tudunk mindent, sőt, nagyon is keveset. De aki egyszer megállt a tövében, legalább megkísérelte, hogy beszámoljon barátainak a benyomásairól. Engedjék meg, hogy ilyen beszámolót mondjak most, mit éreztem, mi sejlett fel bennem, amikor egy késő este újra és újra elolvastam Mózes első könyvének 5. fejezetét, ezt a különös névsort, és a 6. rész mitikus első verseit. Az első, amire rájöttem a névsor tanulmányozása közben, hogy ez nem exakt történetírás, nem történelmileg igazolható ezredéves családfa, hanem mint eddig is bölcsönkre vésett üzenet, profécia. De mi az üzenete számunkra? Valamit üzen, hiszen azért került bele az írásba, kihagyhatatlanul. Nekem ilyen üzenetek érkeztek. Egyszer az ember idejének hajnalán az ember bölcsőjéből kicsordult az ember patak, és egyre szélesedve ember folyóvá, szinte embertengerré vált, emberiséggé. De ha visszamerünk, és tudunk nézni vagy gondolni bölcsőnkre, és ezt a különös névsort olvassuk, lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson. De hiszen mindnyájan testvérek vagyunk, ember testvérek. Talán még soha nem éltem át úgy ezt a szót, mint ennek az ősi névsornak olvasásakor. Eszembe jutott egy hívő orvosbarátom sóhajtása egy nagyon hideg téli délelőttön, amikor ott ült előttem, és megkérdeztem tőle, hogy miért olyan levert és szomorú. Meglepetésemre ezt mondta. Milyen sokan fáznak most a világon, éheznek és fáznak, amíg mi itt ülünk jól lakottan és meleg szobában. Nem mondta, de tudom, így gondolta. Fáznak és éheznek a testvéreim, ember testvéreim. Igen, erre az egész glóbuszt átölelő érzésre és megrendülésre késztetett ez a névsor. Összetartozunk, valahogy egy soha nem érzett élménnyel lettem gazdagabb, emberiség élményem volt. Aztán az agyamon túl a szívemig hatolt az ősi szöveg monotóniája, mint valami elfelejtett, szent liturgia hömpölygése. Született, élt, nemzett, azután meghalt. Született, élt, nemzett, azután meghalt. 10 közül 8-ról nincs is más feljegyezve, csak ennyi, és mégis egy-egy láncszemmé váltak az emberiségben. A faj sajátosságait magukkal hozták, aztán továbbadták. Arra kellett gondolnom, nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Petrovics Istvánra gondoltam, a felvidéki egyszerű emberre, és Hrúz Máriára, akik egy mészárszéket nyitottak, majd egy kis kocsmát Kőrös főn. Lehet, rajtuk is átsuhant a gondolat, mint olyan sok emberen élete alatt, hogy miért is élek én? Kis, ismeretlen emberkék, parányi fodrok a hömpögő ember folyam felszínén. Aztán született egy fiúk, akit mi így ismerünk, Petőfi Sándor. A kiválasztott népre gondoltam, ahol az idők beteljesedéséig minden anya, amikor fiút szült, arra gondolt, hát ha ő lesz a messiás. És egy fiatal zsidó leányra, Míriámra, Máriára, aki megszülte elsőszülött gyermekét, és Jézusnak nevezte. Akkor este, amikor így néztem az ősi szöveget, szinte megrendült áhítattal végtelen egységben éreztem és láttam az egész emberiséget, mint valami megbonthatatlan szövedéket, amelyből senki sem hiányozhat, mert csak így van értelme az egésznek. Aztán a névsor évszámai állítottak meg és kényszerítettek gondolkodásra. Több száz évig élt mindegyik. Megnéztem a legjobb kommentárokat, amelyek rendelkezésemre állnak. A különböző feltételezéseket. Van tudós, aki azt állítja, hogy ezek nem egyes emberek évszámai, hanem egy-egy törzs életének ideje. A név a törzs fejének neve csupán. Vannak tudósok, akik fölvetik a kérdést. Ugyan, mit tudunk mi az emberiség hajnaláról? Miért ne élhettek volna akkoriban tovább az emberek, mint ma? Megvallom, arra gondoltam, 100 év vagy több száz év, lényegében mindegy. Az ő életüknek is volt határa, születtek, éltek, nemzettek és meghaltak, és nem éltek hiába. Életüknek valamilyen értelme volt. Minél többször olvastam el a 10 ős atya név sorát, annál inkább tudatossá vált bennem egy különös statisztika. 8-2. 8-ról csak ennyit tudunk, hogy született, élt, nemzett, meghalt. 2-ről többet. Talán ez az örök arány? 8-2? Két embernek különös küldetése és szerepe volt. De ez a 2 nem élhetett volna a többi 8 nélkül. Az egyik Énok. Egész lénye a róla feljegyzett néhány sorba, mint egy titokzatos fátyolba van burkolva. 365 évig élt. Ó, ha ismernénk ennek az egy év napjainak megfelelő számnak az akkori titokzatos jelentését. Ő a 7. a névsorban. Azt tudjuk, hogy ez az ősi keleti népeknél a szent szám volt. Vele kapcsolatban ez a misztikus megjegyzés áll. Énok az Istennel járt. Azért nyer különös jelentőséget ez a kifejezés, hogy Istennel járt, mert a mózesi könyv a továbbiakban így fejezi ki, Isten előtt járt. Járj én előttem, és légy fedhetetlen, mondja Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 17. részének első versében. Ugyanezt mondja Jákob Izrael, amikor megáldja Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák. Csak Noéval kapcsolatban olvassuk ismét ezt a titokzatos kifejezést, hogy Istennel járt Noé. Nem tudom, és megmagyarázni sem tudom, mit jelenthetett ez az Istennel járás. Csak sejtem, hogy valami nagy és titokzatos egységet, valami általunk talán már meg sem élhető unió misztikát, de a statisztika üzenetét értem, 8-2. Amíg ezen gondolkozva kezemben tartottam az ősi szöveget, így vigasztalt ez a statisztika, hogy az Istennel járás, ha mai módon is, nem tömegcikk. Kevesek, a kevesebbek ritka adománya. Azoké, akikkel maga Isten akar járni. A páloké, akik valamiképpen így vallanak erről. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írott levél 2. részének 20. verse. Végül Bibliánk talán legmitikusabb néhány versét olvashatjuk, Mózes első könyve 6. fejezetének elején. Kik lehetnek ezek az Isten fiak, akik összekeveredtek az emberek szép leányaival? A legtöbb ősszöveg magyarázó úgy véli, hogy itt a séti nemzetség, az istenfiak nemzetsége, és a káini nemzetség, a keniták kóborló, majd város alapító népe, az emberibb nemzetség keveredett össze. De olyanok is vannak, akik az angyalok bukására gondolnak ezzel a szöveggel kapcsolatban. Hiszen ez kész mitológia, mondhatná valaki. Pedig csak mitikus. Hogy mi a különbség a mitológia és a Biblia mitikus történetei között? A görög mitológiában gyakorta előfordul az istenek és az emberek keveredése, például Zeus főistennek több gyereke is született földi anyától. A babilóniak is hallatlan büszkeséggel gondoltak a maguk félistenére, Gilgamesre. Ám ha a bibliai szöveg szűkszavú tudósítását olvassuk, fel kell, hogy tűnjön minden mitológiával szemben a következő. Szó sincs az Isten és az emberek keveredéséről, csak az Isten fiakról és az emberek leányairól. Nem bőbeszédű, inkább szűk. Nem bőbeszédű, inkább szűkszavú.

0: Arról lehet szó, akiről szinte minden ősi mitosz megemlékezik. Gondoljunk Nimródra, Gilgamesre, Magógra, Gigasra, vagy a Küklopszokra, vagy később Góliátra. Vagy talán az ősködökbe veszett szuper emberekre emlékezik így a későbbi ember, hogy óriások? Ma talán így mondanánk, a nagy zsenik, a kiemelkedő vezér egyéniségek, a kozmonauták, vagy ha tetszik, a bitlesek, akik előtt leborulva sírt és zokogott egy új nemzedék. Vajon nem illik-e rájuk is, hogy akik elejétől fogva híresek voltak? Egy biztos az ősi szöveg szerint velük lezárul egy korszak, az özönvíz előtti. Amikor egy késő éjjel letettem kezemből ezt az igerészt, arra kellett gondolnom, hogy sok-sok ezer év múlva tudnak-e majd ennyit is rólunk, erről a korszakról, talán egy özöntűz előtti korszakról, az akkori emberek? Lesz-e két név? Fennmarad-e legalább két név úgy, mint Énoké és Noéjé, akik Istennel jártak? Két ige vigasztalt, mielőtt eloltottam volna a villanyt. Az egyik Máté evangéliuma, 24. részének 35. verse, ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A másik, János evangéliuma 14. részének 1-4 terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az útat is tudjátok. Íme mi is lehetünk Isten, az Úr elragadott énókjai Krisztus által.
1: A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvasta Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint a közlekedési minisztériumnál régóta van egy projekt a Duna vízhozamának növelésére, de nem valósították meg. Az RMDS gazdákat védő javaslataikkal fogadta el a parlament a biodiverzitási stratégiát. Vészhelyzetek kezelését szabályzó kormányhatározatot hagytak jóvá. Sok évszázados értékeket rejt a felújított agyagfalvi református templom. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy már 4 éve a közlekedési minisztériumnál van egy olyan projekt, amely megvalósulása esetén megakadályozhatta volna a Duna vízhozamának csökkenésével kapcsolatos problémákat Romániában. A kormányülés végén tartott sajtótájékoztatón az újságírók megkérdezték tőle, mit tehet a román állam a jövőben az aszály és a Duna alacsony vízhozama okozta helyzet elkerülésére. Ilie Bolozsán azt válaszolta, hogy az aszály okozta válságra időben kell felkészülni, ami sajnos Romániában nem így történt. Emlékeztetett, hogy a közlekedési minisztériumnál már 4 éve ül egy projekt a Duna vízhozamának növeléséről, és bár minden szükséges engedéllyel rendelkezik, nem valósították meg. Ha megvalósult volna, jelentősen megnőtt volna az öreg Duna vízhozama, és a vízszint is jelentősen magasabb lenne jelenleg Csernavodánál, ahol az atomerőmű reaktorának hűtésére használják a folyamvizét. De ez a projekt nem valósult meg, hangsúlyozta Bolozsán. Hozzátette, felkérte Rádumi Ruce ügyvivő közlekedési minisztert, hogy sürgősen frissítse a projekthez kapcsolódó összes adatot. Elfogadta tegnap a parlament a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozó országos biodiverzitás megőrzési stratégiát és cselekvési tervet. Az RMDS támogatta a stratégia elfogadását, amely feltétele közel 1 milliárd euró uniós forrás lehívásának a helyreállítási alapból, és a parlamenti procedúra során egyértelművé tette, hogy a természetvédelmi célok megvalósítása nem érintheti hátrányosan a gazdálkodókat. A szakbizottsági vitákon Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy olyan stratégiára van szükség, amely egyensúlyt teremt a környezetvédelmi célok és a gazdasági fejlődés között. Az RMDSZ-es miniszter által kért és támogatott módosítások, amelyeket beemeltek a stratégiába. A Natura 2000-es területeken és más védett természeti területeken gazdálkodók számára kompenzáció jár, ha a természetvédelmi előírások miatt

0: A jövedelemkiesés éri őket. A leromlott ökoszisztémák helyreállítására vonatkozó 30%-os cél egy nemzetközi, vagyis globális vállalás, és nem egy Románia számára külön, kötelezően előírt célkitűzés. Az ökoszisztémák helyreállítását szolgáló intézkedések végrehajtása során biztosítani kell az egyensúlyt a természetvédelmi célok és a fenntartható gazdasági tevékenységek folytatása között. Ha az előírt intézkedések a földhasználat korlátozásával járnak, vagy emiatt a földtulajdonosoknak, illetve gazdálkodóknak bevételkiesésük keletkezik, akkor ezt kompenzálni kell. Pontosították, hogy a stratégiában szereplő 50%-os cél a műtrágyák és növényvédőszerek okozta környezeti kockázat csökkentésére vonatkozik, nem pedig arra, hogy felére kell csökkenteni a felhasznált mennyiséget. A kormány tegnapi ülésén jóvá hagyott egy határozatot a vészhelyzetekre való felkészülésről, jelentette be Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök a Viktória palotában. A kormányfő szerint ez egy általános terv, amely számos kockázatot lefed. Földrengések, háborúk, világjárványok és stb. Beleértve a jelenleg az országos sújtó aszályt is, és előírja az ilyen helyzetek kezelésére szolgáló intézkedéseket, számolt be az Agile Press. Ennek részeként létrehoznak egy országos operatív központot az energetikai szektor számára, és a nap folyamán aláírja az erről szóló rendeletet, mondta Bolozsán. Az operatív központban a legfontosabb hazai energiatermelők és beszállítók, összesen körülbelül 15 képviselő is részt vesz, akik irányítják a műveleteket és felhatalmazzák a Transelektrikát a szükséges intézkedések megtételére. Mindeddig törekedtünk arra, hogy minden termelőegységünk, minden energiatermelési forrás a maximális rendelkezésre álló kapacitáson működjön. Indítsuk el, vagy tartsuk készenléti állapotban a tartalékban lévő egységeket is ahhoz, hogy a csúcsidőszakban maximális teljesítményt szolgálhassanak. Ez a csúcsidőszak 19 óra és 23 óra közötti időszakot jelenti, magyarázta a kormányfő. Hat éves felújítási folyamat végéhez érkezett az agyagfalvi református gyülekezet. A székelyföldi település középkori eredetű temploma teljes körű helyreállításon esett át, így a jövőben méltó körülmények között őrizheti a benne rejlő, több évszázados kulturális és művészettörténeti értékeket. A megújult Istenházát augusztus 23-án avatják fel. A gyülekezet közel 6 éven át nélkülözte templomát. A felújítás 2020-ban kezdődött, majd 2023-ban kapott új lendületet, amikor az épület bekerült az országos helyreállítási alap által finanszírozott örökségvédelmi programba. A támogatás elnyerésében fontos szerepet játszott a templom Szent László legenda emlékét őrző falfestménye, amely azonban csupán egyike a feltárt művészettörténeti értékeknek. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. A délelőtti órákban viharok is kialakulhatnak, melyek késő délutánig, akár estig is kitarthatnak. Vigyék magukkal az esernyőjüket. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 21 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Újjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendezz, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve 3. részének 14. és 15. verseim.

0: És Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, 2. részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.

0: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám.
2: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat pénteken, augusztus 7-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amit Cseh Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes és előadó művész tollából származik, és így hangzik. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmegy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, amelyet ma Lukás Orsolya tolmácsol a kedves hallgatóknak, majd meghallgathatják a lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. 1 órakor friss híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt pedig szempontok rovatunk követi majd. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik, végül Groundwork angol nyelvű műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezután pedig a nap áhítatával zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a mai nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Nézőpontváltoztatás. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek 3. fejezetének 5. verse. A következő percekben Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy puzzle-t raktunk ki a 3 éves unokámmal. Különböző formájú és méretű darabok voltak a készletben, ebben összesen csak 8 darab. 4-et könnyen összeillesztettünk, de a többivel sehogy sem boldogultunk. Végül azt mondtam, Summer, biztosan hiányzik egy darab, vagy ezek a darabok egy másik kirakósból valók, és feladtam. De egy perc múlva Summer így szólt, nagymama, ezt a 2 darabot még sikerült beillesztenem, és valóban, kiderült, hogy rossz szemszögből néztük a játékot, miután másonnan néztük, könnyen kiraktuk az egészet. A mai olvasmányban az Úr azt mondja, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta 55. fejezetének 9. verse. A példabeszédek pedig arra buzdítanak bennünket, hogy bízzunk az Úrban teljes szívünkből, és ne a magunk eszére támaszkodjunk. 3 éves unokám juttatta eszembe ezt a lelki tanítást. Néha változtatnom kell azon, ahogyan egy helyzetet nézek. Meg kell kérdeznem Istent az ő nézőpontjáról. Ő az egyetlen, aki látja és tudja, hogy az összes darab hogyan illeszkedik egymáshoz.

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük bölcsességedet, segíts, hogy úgy lássunk, ahogy te látsz, és bízzunk a te látásodban. Amen.

Hogyan változtathatnám meg a nézőpontomat, hogy úgy lássak, ahogy Isten lát? Kérdezi ezt Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, és minden helyzetben kutassuk Isten bölcsességét.

A következő percekben Ákos Nem kell más vigasz című dalát hallgathatják meg.

Az elmúlt percekben Ákos Nem kell más vigaszt című dalát hallgathattuk meg, a következőkben lélekhangoló műsorunkat hallgathatják meg, amely az Evangélikus Rádió Misszió műsora. A mai téma pedig a láthatatlan Isten láthatóan is cselekszik. Nőként, feleségként, egészségben és betegségben egy erős férfi mellett, keresztjénként Isten meleg szeretetében és a hit próbái között. Garádi Péterné Tünde nyugdíjas óvonőt hívtuk mikrofonunk elé, hogy élete örömeiről, küzdelmeiről szóljon hallgatóinknak. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Nőként, feleségként, egészségben és betegségben egy erős férfi mellett. Keresztényként, Isten meleg szeretetében és a hit próbái között. Mai vendégünk Garádi Péterné Tünde, örömeit és küzdelmeit, reménységét osztja meg hallgatóinkkal.

0: Garádi Péterné Tündével beszélgetek mai interjúnkban, aki Garádi Péternek, evangélikus egyházunkban aktív, laikus, szolgálattevőnek a felesége, akiről kevesebbet hallunk. Mikor érezted úgy először, ha el tudod mondani, hogy téged szeret az Isten?
1: 16 éves voltam, amikor visszatudok emlékezni, elhívtak egy csendes hétre. Én nagyon nem éreztem jól magamat, mert ugye abban az időben nem lehetett nyíltan ilyen alkalmakat tartani, ezért egy nagyon zárt kis közösség volt, reggeltől estig töményen szólt az ige, a magyarázat, nagyon feszélyezve éreztem magam, és annak ellenére egy ilyen érzés volt, hogy mintha az Isten valahogy bennem, a lelkembe valamit elindított volna, és maga felé terelgetne. Hívtak engem bulikba, nem éreztem jól magam, mikor nemet kellett mondani, mert ezáltal egy kicsit kiközösítette. És egy idő után kezdett bennem ez úgy tudatosulni, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És akkor már határozottan bennem volt az, hogy igen, Uram, szeretném a te utadat járni.
0: Valamiféle tudásod is rakódott össze Istenről közben?
1: Megmondom őszintén, nekem úgy tűnik, hogy egy hamis Isten képem alakultott ki, hogy az Isten engem nagyon szeret, majd ez megóv engem sok minden bajtól és veszedelemtől, tehát egy védett burokba éreztem magamat, de én az Istenből csak ezt láttam, az Isten az egész más, nem csak a szeretete van ott, hanem az ítélete is. Nem volt egy olyan Isten képem, ami a valóságos Isten, de egy ilyen védő burkot adott, és ez nekem nagyon jó volt. Jártam Isten tiszteletre, meg elkezdtünk járni az óbudai ifjúságba. Na most nekem ez az óbudai ifjúság azért volt nagyon jó, mert mindig az igéről beszélgettünk, de nagyon sokszor ugye a hétköznapi dolgokból indultunk ki, hogy hogyan építsük be az életünkbe azt, ami a hitünk.
0: A párválasztásodat hogyan befolyásolta aztán már a hited, ami így alakult?
1: Nem voltak barátaim, mert kiközösítettek. Az Isten kicsit úgy kompenzálta, hogy nagyon korán megismertem a férjemet. Tehát 16 éves voltam, amikor a Péter elhívott egyszer egy szilveszteri közös alkalomra, és utána, amikor hazakísért, akkor emlékszem, hogy a Dunaparton órákig sétáltunk és beszélgettünk. De akkor én még nem gondoltam arra, hogy ebből valami lesz. Nekem nem is azt tetszett, hogy egy fiúval sétálok, hanem az, hogy végre valaki beszél hozzám, meg valakivel lehet beszélgetni. Úgyhogy így kezdődött az egész kapcsolatunk, és utána elég sokáig maradt ilyen szinten. Én nekem azt tetszett, hogy annyira más egyénisége volt, hogy ő mindenre tudta a választ, és egy magabiztos volt, nem egy ilyen bizonytalankodó, és nekem nagyon tetszett az, hogy van, akivel lehet így beszélgetni, és van, akinek fontos vagyok.
0: Mikor lépett szintet a kapcsolatotok, és hogyan bíztátok ezt Istenre? Hogyan váltál esetleg tudatosabbá az Istennel való kapcsolatodban közben?
1: Komolyan imádkoztunk azért a külön-külön is és együtt is, hogy az Isten adjon hívő házastársat. De nekem ez nem tudatosult, és még csak az se tudatosult, hogy ez nem természetes. És már régen házasok voltunk, amikor egy fiatal asszonnyal beszélgettem, mondtam azt, hogy hát én azt hittem, hogy ha két fiatal találkozik, és kérjük az Isten áldását, akkor az egyértelmű, hogy megtalálom a páromat, akit Isten rendelt, és hát aki ismer minket, az tudja, hogy mi olyan vagyunk, mint a tűz meg a víz. Tehát a természetünk annyira ellentétes, hogy ha Isten nem lenne, akkor törvényszerű lett volna, hogy nem maradunk együtt. És ez a fiatal asszony azt mondta, hogy Tünde, nehogy azt hitt, hogy ez természetes. Nagyon kevés olyan ember van, aki megtalálja elsőre a társát, és az egy életen keresztül kitart. Mert mi nagyon komolyan gondoltuk azt, hogy ez egy életen keresztül tartó kapcsolat lesz, és megmondom őszintén, hogy így 70 évesen, így visszatekintve döbbenek rá, hogy az Isten mennyire csodálatos, mert tényleg azt mondom, hogy nem természetes, hogy kitartottunk, erről nem szívesen beszélek, de életemben kétszer volt olyan alkalom, amikor előjöttek ezek a különbözőségek. az Isten velem beszélt, és azt mondta nekem, hogy miért akarom a másikat megváltoztatni. Én magamat se tudom megváltoztatni, és megtapasztaltam ennek az áldását is, hogy a Péternek ilyen a természete. Mert ha egy ilyen bizonytalankodó gyenge lenne, mint én, akkor hova mentünk volna? Én meg szintén nem tudom magamat megváltoztatni, de ha imádkozom, akkor az Isten ami csodálatos módon megoldja.

0: Péternek a munkájával járt, hogy Brazíliában éltetek évekig. Hogyan élted meg azt, hogy Péterrel mész, töri az utat, és neked követned is kell, és ott vagy mögötte a családdal?
1: Pont a Péter volt egy olyan biztos pont, hogy ezek a kérdések föl sem merültek. Mai világban nem egy divatos gondolat, de az, hogy a családnak a feje a férfi, és én nekem is az a jó, hogyha azt teszem, amit ugye ő elhatározott, és örömmel is mentem. Most az, ami egy nehézséget okozott, hogy amikor mi eldöntöttünk, hogy megyünk ki, ugye akkor jelentkezett a negyedik gyerekünk váratlanul. Mondjuk azt el kell mondani, hogy ugye a négy gyerek közül egyik se akkor jött, mikor mi terveztük. Egy bukás volt az számomra, ahogy megéltem, probléma vetődött föl a terhesség alatt. Mondta az orvos, hogy be kell feküdni a kórházba. Akkor azt mondtam az orvosnak, hogy ha baj van, akkor vegye el. Még a férjemmel sem beszéltem erről. Ez egy hirtelen döntés volt akkor, mert ugye megijedtem. És az volt számomra egy megdöbbentő dolog, hogy ez a hitetlen orvos mondta nekem azt, hogy asszonyom, bírjam ki pár hetet a kórházba, és akkor majd a sors eldönti, hogy ez a magzat életképes-e. És akkor viszont tudtam, hogy nem a sors fogja eldönteni, meg nem én fogom eldönteni, hanem az Isten közbeszólt. Így mentem ki Brazíliába 7 hónapos terhesen. Az az igazság, hogy végig bennem volt annak a szorongása is, hogy bármikor bármi történhet, de valahogy ez volt bennem, hogy az Isten ezt az életet már akkor megmentette, akkor történjen bármi, tovább kell menni az úton. Még volt egy olyan nehézség is, hogy az utolsó hónapban én elkezdtem fogyni, és a ottani ultrahangos vizsgálat is azt mutatta ki, hogy egy nagyon kicsi, fejletlen magzat van. Olyan helyen laktunk ott Petrolinába, ahol kórház se volt rendes, semmi nem volt rendes, és akkor így jött el a szülésnek az ideje, és amikor megszületett a fiam, kiderült, hogy egy 4 kg 60 dekát erős, egészséges csecsemő volt. Nem szeretem ezt a szót mindenre használni, hogy csoda, de tulajdonképpen, hogy valamilyen szinten az Isten akkor is ott volt, ez egyértelmű volt. Ugye ott azonnal kiraktak a kórházból, mert ott az volt a szokás, és otthon meg nagyon magas lázam lett. Ugye a Péter az dolgozott, a kislányok azok meg kint játszottak, én meg olyan állapotba kerültem, hogy föl se tudtam kelni, és azt éreztem, hogy megy ki belőlem az erő. A csecsemő meg ott volt, és nem tudtam hozzá fölkelni. Azt mondtam az Istennek akkor, hogy Uram, ha most elkezd sírni ez a csecsemő, nem tudok fölkelni, akkor föladom. A láthatatlan Isten láthatóan közbelépett. Egyrészt a kislányok vidáman játszottak, semmiről nem tudtak, hogy mi zajlik. A csecsemő meg békésen órák óta aludt. A férjem meg hazajött, és elvitt az orvoshoz. Már akkor majdnem eszméletlen állapotban voltam, amikor elvitt, és már akkor ott Brazíliában azért a trópusi meg az elhagyatott környéken is voltak olyan gyógyszerek, ami még Magyarországon sem volt, meg olyan injekciót, és úgy el tudtak látni, hogy utána haza tudtam menni, és másnapra teljesen elmúlt. Tehát a fertőzés is, és számomra ez volt egy Istennek megint az, hogy nem is gondoltam volna, hogy ő hogy fogja megoldani ezt a kérdést.

0: Lehet, hogy néha el kell jutnunk odáig, hogy feladjuk már az erőlködést, de Isten nem hagy magadra az ilyen tragédia közeli helyzetekben sem, és ha valami nem oldódik meg, akkor is közelebb jön Isten. Erről van tapasztalatod?
1: Én mindig azt tapasztaltam, és a gyerekeinknek is, én mindig azt mondtam, hogy az Isten a én életemben vagy úgy segített, hogy vagy erőt adott, vagy a körülményeimben változtatott. Az volt számomra egy megdöbbentő, most megint egy nagyon hosszú időt ugranék előre. Egyszer a fiam egy nagyon nehéz élethelyzetben volt, egy utolsó szakvizsgájára készült, építkezett, a felesége gyermeket várt, és úgy ment el erre a vizsgájára, hogy ugye mondogattuk, hogy az Isten vagy erőt ad majd neked, vagy megsegít, és ott azt érezte, hogy ereje sincs, a körülményei se változtak, teljesen összeomlott, és egyszer azt érezte, hogy ott van az Isten. Utána volt az, hogy egy kicsit kezdett úgy annyira magához térni, hogy végülis az Isten segítségével sikerült ez az utolsó vizsgája, és a munkájával kapcsolatban muszáj volt ezt a vizsgát letenni, és mikor erről bizonyságot tett a férjemmel, akkor döbbentünk rá, hogy éveken keresztül, ugye, amit mi gondoltunk, hogy Isten erőt ad, vagy a körülmény változtatott, mert mi ezt tapasztaltuk, hogy van ennél még egy sokkal csodálatosabb dolog, az, hogy ott van az Isten.
0: Azokból a tapasztalatokból, amelyekről beszéltél, tudtál építkezni a további életedben is? Volt olyan, ami még komolyabban megingatott téged, vagy váratlanul ért?
1: Amikor a férjemnek a munkahelye megszűnt, én meg addig az Isten megengedte, hogy otthon lehettem ugye a gyerekeket nevelgetni. Imádkoztam azért, hogy Isten hát adjon valami munkát számára, mert ugye ez így nem fog hosszú távon működni. És mondtam az egyik hívő barátomnak, ő azt mondta, hogy Tünde, imádkozzál, és majd az Isten megmondja. Gondoltam magamba, de hát én hogy fogom megtudni, hogy ez a türelmetlenség. Hát ugye én beadtam a jelentkezésemet, mint óvónő, de nagyon reménykedtem, hogy nem fogják elfogadni, mert ugye nekem sok éves kimaradásom volt. És eltelt ez az egy hét, és egy vezető óvónő, aki szintén egy keresztény vezető óvónő volt, és ráadásul ott Biatorbágyon, ahol laktam, mondta, hogy van egy lehetőség, és akkor mehetek oda dolgozni. Világosan láttam azt, hogy az Istennek ez a válasza. Én nem ezt akarom, de miután ő ezt adta, ezért én azt mondtam, hogy jó, Uram, köszönöm, én nekem ezt végig kell csinálni. Tehát nem volt az a igazi lelkület, hogy Uram, köszönöm neked, ennek a csodálatos érzésével, hogyha ő ezt adta, akkor majd átsegít. Nagyon nehéz volt az első 3 év.
0: Jó, hogy ezeket elmondott, hiszen ez a hívő ember útjához hozzátartozik, hogy néha örömmel engedelmeskedünk, vagy egyből megérezzük azt, hogy mit miért szán nekünk, és kapjuk az erőt hozzá, de igenis igaz, hogy nem mindig megy ez automatikusan. Volt egy pont, hogy jobb lett?
1: Komoly hívő vezető óvónő volt. Ő egyszer mondja nekem azt, hogy Tünde, látom, hogy te szenvedsz, ezért átraklak egy másik csoportba. És akkor én mondtam, hogy hagyj engem szenvedni. Mondta, hogy figyelj, Tünde, ez nem így működik. És akkor volt, hogy átrakott egy másik csoportba, és akkor megint megtapasztaltam azt, hogy az Isten valami csodálatos módon valamit bennem átformált, mert egyszer csak leszakadt rólam ennek a terhe. Tehát akkor én már nem mártírként, meg nem összeszorított fogam, hanem próbáltam úgy, hogy Uram, köszönöm azt, hogy adtad ezt a lehetőséget, és segíts meg, hogy örömmel tudjak minden nap menni, az, hogy egy új nap, egy új kezdet, a múltbeli hibáim, a rossz döntéseim ne nyomasszanak, és attól kezdve egy olyan csodálatos kapcsolat alakult ki köztem meg a gyerekek között, egy bizalmi kapcsolat, egy elfogadás, és ami nekem nehézséget okozott ezek után, hogy amikor a legjobban sikerült minden, akkor történt az 62 éves koromban, hogy én voltam épp a záros, már egyedül voltam, egy dajka volt még ott, amikor rosszul lettem, és csak annyi erőm volt, hogy kimenjek és szóljak ennek a dajkának, hogy rosszul vagyok, és összeestem a munkahelyemen.

0: A lélekhangoló vendégem a Garádi Péterné Tünde, nyugdíjas óvónő.
1: Ez már a betegséget története, ami egészen máig meghatározza az életedet. Ebből is nagyon fontos, hogy amit tudsz, megosz velünk, és elmondd, hogy hogyan éled meg ezt akkor.
2: Ugye az első tünetek azok voltak, hogy semmi zajt nem bírtam elviselni. A fényekkel is gondom volt, és az agyam semmi külső információt nem akart befogadni. Először a pszichiátrián kezeltek, azért kerültem a pszichiátriához, mert megmondták, hogy csak úgy tudnak betegállományba tartani hosszabb időtartamig, hogyha a pszichiáter kezel. Nagyon zavart, hogy engem egy pszichiáter kezel, mert én úgy gondoltam, hogy ha nekem lelki problémám van, akkor az Isten kezeljen engem, és nem tudtam dolgozni. Olyan rohamaim voltak, hogy nem tudtam mit kezdeni vele, és ez, ami nagyon nehéz volt, hogy bennem ugye éveken keresztül tudat alatt is azért az volt, hogy ha ilyen problémák vannak, akkor imádkozni kell, akkor majd az Isten megsegít. Ha félek, akkor imádkozom, és elveszi a félelmet. Nem akartam először elfogadni azokat a gyógyszereket sem, ami ugye ilyen, mint kiderült, hogy depresszió elleni, meg pánikrohamos gyógyszer. Amikor a férjem látta, hogy mennyire rossz állapotban vagyok, akkor mondta azt, hogy csináljuk azt, hogy még egyszer elmész a pszichiáterhez, és azt mondtam, hogy jó, akkor elfogadom azt, amit az orvos mond. Tehát félrerakom az én addigi elgondolásaimat, úgy veszem, hogy ez a terve, hogy az én akaratom ellenére ugye nem úgy fog meggyógyítani, ahogy én szeretném, hanem más úton, módon. És a doktornő utána elküldött egy MR vizsgálatra, és az MR vizsgálat kimutatta, hogy egy jóindulatú daganat van, és ami nekem nagyon nehéz volt, hogy a vizsgálat alatt ugye próbáltam, hogy legalább a mi atyánk jusson eszembe, és mindig, mikor odáig jutottam el, hogy legyen meg a te akaratod, egy olyan iszonyú rettegés fogott el, mert ugye ha legyen meg az ő akaratába, benn van a gyógyulás is, de benn van az is, hogy nem. Mind a ketten a férjemmel együtt összeroppantunk egy kicsit, és ami számomra egy nagyon nehéz volt, hogy ilyenkor, mikor jött a roham, imádkozni se tudtam, egyetlen egy igen nem jutott eszembe. Volt, hogy roham közben mondtam, hogy Péter, imádkozz értem. És egyszer csak az ő imádsága, ahogy imádkozott, éreztem, hogy a roham múlik el.
1: Ami erről eszembe jutott, hogy ez egy tökéletlenné vált világ, bűnössé lett az ember. Viszont Isten igenis az orvosokat is, és a pszichiátereket, aki gyógyszerrel tud gyógyítani, is adta számunkra, hogy segítsenek. És ez egy nagyon fontos történet, amit megosztottál, és a te harcaidat ebben, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy kiderüljön a baj, ami végül kezelhetővé is vált, és hogy vannak ilyen eszközök, hogy a Péter imádkozik érted. Ez is Isten ajándéka az egészben, nem? És azóta hogyan alakultak akkor most a napjaitok?
2: Hát úgy alakulnak, hogy Isten folyamatosan vezet és tanít, és a megtérésemnél nekem nem volt egy olyan ige, amibe kapaszkodhattam volna, hanem lépésről lépésre vezetgetett az útján és szeretgetett magához, de mégis volt két olyan ige, ami 16 éves korom óta végig kísért. Az egyik 1 Korintus 9.26-ban van megírva, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és a másik az Filippi 3.14-ben van megírva, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenes a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusba adott jutalmáért. Egyrészt van egy biztos cél, ami 16 éves korom óta mindig ott volt, hol talán egy kicsit homályosabban, hol kristálytisztán, és ugye a betegségemmel kapcsolatban is ez az, ami talán előrébb visz, hogy van egy cél, ami fele megyek. És valahogy meg kell tanulnom azt, hogy ne nyomasszon a múlt, mert ugye pont a betegségem miatt van egy ilyen, hogy mikor jön a roham, akkor ugye egyrészt nem tudom, hogy ez most az a bizonyos utolsó roham, vagy pedig mi a következő. És ez a következő lépés az, hogy ugye ez a betegség kivált nálam egy ilyen pánikrohamot is. Mint kereszténynek erről nekem nehéz beszélni, mert nekem volt egy olyan hamis képzetem, hogy a keresztény nem lehet pánikos.

0: léteznek az agyi állapotunkra visszavezethető betegségek. Attól függetlenül, hogy igen, vannak a bűnök, meg van a szellemi támadás is az életünkben hívőként.
1: Hát igen, és Isten folyamatosan próbál nevelgetni abba, hogy elfogadjam, hogyha rosszul vagyok, akkor vegyem be azt a gyógyszert, ami javasoltak, vagy ha a pánikrohamok jönnek, akkor fogadjam el azt, hogy ez nem azért van, mert én most hitetlen vagyok, mert tényleg nagyon sok csodálatos ige van, és próbáltam ezeket az igéket ilyenkor elővenni, és nem működtek automatikusan. Nem úgy volt, hogy elmondtam, és akkor megszűnt. De ugyanakkor azért azt is megtapasztaltam, volt, hogy az Isten annyira kegyelmes volt, hogy egyszer csak ezt a szorító érzést elvette, és két olyan ének volt, amit az egyik lányom javasolt nekem. Az egyik az, hogy erőt adsz minden helyzetben, a másik az, hogy hűségen végtelen. Mikor már ugye imádkozni se tudtam, akkor ez a két ének volt az, ami egy kicsit úgy tovább lendített, és főleg ez a hűséged végtelennek az az egy sora, hogy hiányon pótolod hatalmas kézzel. Ha ő azt mondta, hogy pótolja, akkor ne akarjam érezni. Ugye ebben is rá kellett jönnöm, hogy ne akarjak mindig érezni, hanem ez egy tudatos döntés, hogyha ő azt mondta, hogy ott van, és szeret, és az övé vagyok, és ő halálosan komolyan vette azt, hogy 16 évesen, amikor mondtam, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy a tiéd lehetek, akkor ne akarjam mindig ezt érezni, hanem legyen ebbe egy tudatosság. És azt még elmondanám, hogy 10 vagy 15 évig ebben a védett burokban voltam. Már megvolt a három kicsi lányunk, mikor egy hívő asszonynak mondtam ezt, hogy lehet az, hogy az Isten ennyire ebbe a védettségbe tart bennünket, hogy jöttek nehézségek, de még a nehézségbe is valahogy ott volt ez a védettség. És az idős asszony mondta azt, hogy lehet, hogy ez azért van, hogy majd, ha jönnek nehezebb időszakok, legyen mire emlékezni. Nagyon szeretem azt az igét, hogy emlékezz vissza az útra, amin vezetett Istened az Úr 40 éven keresztül. Uh-huh. Nem nekem mondta. De megmondom őszintén, én magamat mindig behelyettesítettem. Arra lehet építeni, hogyha addig ő velem volt, akkor higgyem el, hogy ezután is, mert azt ígérte. Szeret engem, és velem van. Egy igen hirdetésben hallottam azt a mondatot, hogy nem az a valóság, amit érzek, amit megtapasztalok, hanem a láthatatlan Isten a valóság. Ugye, amit a fiam bizonyságtételével kapcsolatban lelkembe vésődött, hogy van egy olyan állapot, amikor elment az erőm, minden összeomlott. És hogyha tudatosan arra gondolok, amit az Isten mondott, hogy ő ott van, akkor fogalmam sincs, hogy működik, de egyszer csak az ember érzi, hogy tényleg ott van. Tehát a Szentlélek nem úgy működik, hogy most azonnal gyere, Uram, mert bajba vagyok, de viszont amikor ő jónak látja, akkor viszont jön és ott van.
0: Hogyan összegeznéd a tanulságot mondjuk magad számára, illetve ahogyan most tekintesz előre az életedre?
1: Azt kell nekem megtanulni még, hogy ugye hogyan kell együtt élni ezzel a betegséggel. Sokáig nem mertem társaságba menni, és meg kellett még azt is tanulni, hogy ne aggódjak a jövő miatt, mert bennem a kényszer, hogy fölkészüljek. Eljön az a végső pillanat, akkor ne éppen a félelmeimnek a szorongása, hanem méltósággal tudjak az Úrral találkozni. És azt is meg kell tanulnom, hogy ne féljek a rosszulétektől, mert sokszor ugye a rosszulét is attól erősödött, hogy már féltem előtte. Tehát, hogyha jön a rosszulét, akkor majd elmúlik. És ha meg nem múlik el, mikor jön az a pillanat, az elszakadás a földi élettől, hogy akkor Jézus ott lesz, és nem csak odát lesz, hanem ezen az úton is majd átsegít.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai interjúnkban Garádi Péterné Tündét hallhatták, aki 4 gyermekes édesanya, nagymama. Tünde beavatott minket hitének alakulásába, és hogy hogyan dolgozta fel, és éli meg, hogy egy el nem múló betegséggel küzd. A műsorban elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió honlapján, amelynek webcíme misszió.lutheran.hu. Keressék a lélekhangoló többi interjúját is a honlapon a rádió menü alatt, illetve a Spotify-on lélekhangoló műsorként. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól.

Az elmúlt percekben a lélekhangolót hallhatták, amely a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. A következőkben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat pénteken, augusztus 7-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amit Cseh Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes és előadó művész tollából származik, és így hangzik. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmegy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 2 órában. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt pedig szempontok rovatunk követi majd. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül.

Rendül. Ezután versrovatunk következik. Végül Groundwork angol nyelvű műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Végül a nap áhítatával zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem. Most híreink következnek.

0: Jó hír!
1: Újjongs, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve harmadik részének 14. és 15. versei.

0: és Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, második részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hírekkel 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, mivel mesekosár rovatunkban ma a Süni meséjét folytatjuk. Először Halász Judit énekel nekünk, majd a mesét hallhatjátok.

0: A nehéz feladat. Lusz az elefánt fényképezőgépet kapott születésnapjára, és rögtön igazi fotós lett belőle. Naposztat kóborolt és kattingatott a fényképezőgéppel. Kezdetben Lusz mindent lefényképezett, ami csak a szeme elé került. Meglátta a papagájt egy faágon, csit-csat, már le is fényképezte. Az antilop kidugta a fejét egy bokorból. Csit-csat, már ő is rajta volt a képen. Később aztán az állatok rászoktak, hogy Luszhoz járnak fényképezkedni. Cipócska, a víziló, igazolványképet akart csináltatni, de ragaszkodott hozzá, hogy oldalnézetből vegye le. Okulári, a pápaszemes kígyó könyvet írt, azt a címet adta neki Találkozásaim. Ő a könyv fedelére szeretett volna sürgősen egy fényképet. Cicusnak, a párducnak meg kicsinye született, persze a kicsit is le kellett fényképezni. Milyen szép emlék lesz, ha majd megnő. Hamarosan híre kelt a nevezetes fényképésznek. Egy reggel kopogtattak Lusz ajtaján. Ki az, tessék bejönni? Mondta Lusz. Nem zavarok, kérdezte belépve egy ismeretlen csimpánz, és megemelte a kalapját.
1: Jó, itt már nem alszom,
0: felelte Lusz, és kikászálódott az ágyból.
1: Mit parancsol?
0: Én ugye bár fontos ügyben jöttem, az Innen-Onnan című újság munkatársa vagyok. Remélem szokta olvasni alapunkat.
1: Én jobban szeretem a detektív regényeket, de a papám...
0: Nem számít, a főnököm, mármint a szerkesztő, már sok szépet hallott magáról, a nagy fotósról.
1: Na, hát ez talán túlzás.
0: Ne szerénykedjen, térjünk a tárgyra. Sürgősen szükségünk lenne egy felvételre. Fényképezze le a napot, derült időben.
1: De hisz borús időben nincs is nap.
0: Hogy ne lenne, csak a felhők mögött van. Nekünk azonban olyan felvétel kell, amelyen derült időben látható világos.
1: Majdnem teljesen.
0: Hát akkor térjünk a tárgyra. Elkészíti?
1: Megpróbálom.
0: Szóval megegyeztünk, kezet rá. Egyébként a nevem Banán.
1: Szép név.
0: Nem panaszkodom, de térjünk a tárgyra. Itt az újság címe, ide kell küldeni a felvételeket. Viszlát! Banán a csimpáz megemelte a kalapját, meghajolt és távozott. Lusz egész nap a napot fényképezte, remek idő volt, a nap aranyos gömbje, csak úgy szikrázott a kék égen. De egyetlen felvétel sem sikerült. Valamennyi kép fényt kapott. Teljes kudarc, micsoda szégyen! Lusz az elefánt már 10 tekercs filmet elrontott minden eredmény nélkül. Nagyon elszomorodott és annyira bosszankodott, hogy majdnem sírva fakadt. Mit szól majd ehhez Banán a csimpánz? Egyszer csak eszébe jutott valami.
1: De miért kellene nekem a napot az égen fényképeznem? Miért ne fényképezhetném le? A folyóban vagy az erdőben, ahogy a harmad cseppen tükröződik. Miért lenne rosszabb egy olyan felvétel, amely a tisztáson játszadozó napsugarakat mutatná, vagy amelyik a 3 malac vendéglő tetején tükröződő napsugarakat ábrázolna?
0: Lusz igazi fényképész volt. Abból is látható ez, hogy ilyen szép gondolatok jutottak az eszébe. Talán helyesebb lenne azt mondanunk, hogy félig fényképész volt, félig pedig költő. Le is fényképezte Lusz a napot, ahogyan ezt elgondolta, a felvételeket pedig elküldte a szerkesztőségnek. 2 napra rá levelet kapott a következő címzéssel. Lusz elefánt részére a saroktól a 4. ház a Borbé műhelyel szemben, amelyiknek azon az ajtajára írva bajvágás és horotválás, de lehet, hogy hajvágás és borotválás. A levélben ez állt. Kedves barátom, a fényképeket megkaptuk mind a 17 darabot, de térjünk a tárgyra. A főnökömnek, mármint a szerkesztőnek nagyon tetszettek. Úgy döntöttünk, hogy jó ötletedét és humorodét megjutalmazunk, hogy mi az a humor, azt én nem tudom. Azt viszont tudom, hogy mi a jutalom. 3 láda sárgarépát kapsz tegnap előtt, azaz holnap után, barátod Banán. Lusz elefánt megörült a levélnek. Olyan jó kedve kerekedett tőle, hogy rögtön le is fényképezte önmagát, a fényképet pedig feltűzte a fal kellős közepén.

0: Szempontok.
1: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytattuk, majd Halász Judit énekelt. A következőkben szempontok rovatokat hallgathatják meg, amelynek mai címe az ember önmaga legnagyobb ellensége.
0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. A mai műsorunkban vendégeim lesznek Mádi András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója, akik arról a témáról fognak beszélgetni, hogy tényleg az emberen önmaga legnagyobb ellensége. Tartsanak velünk! A mai műsort egy mondattal kezdem Tamás ajánlására. Az ember önmaga legnagyobb ellensége. Igaz vagy hamis?
1: Én véleményem szerint nagymértékben igaz. Nagyon nagymértékben igaz. Magamból kiindulva.
2: Az én változatom meg az lenne, hogy is-is. Tehát ahhoz, hogy az egyik vagy a másik irányba menjünk, kell tisztázzuk, hogy miről beszélünk, hogy miről van szó itten, hogy milyen értelemben.
0: Akkor ha már így, hogy milyen értelemben, mit gondoltok, mit jelent ez a kifejezés vagy mondat? Mire használják a legtöbbet, és mire használnátok ti?
2: Hát a régi latin változata talán az, hogy homo homini lupus, hogy az embernek a farkassa. Szerintem arról szólhat, hogy az ember a piramis csúcsán van, tehát az ember fölött ma már nincsen sok, hát jó, Romániában rengeteg medvét tenyésztenek, és akkor bizonyos helyeken a medve van az ember felett, mert erősebb és gyorsabb, de minden napban, vagy hogyha átlagban vesszük, akkor az ember van a piramis csúcsán, és akkor az ember az embernek a legveszélyesebb ellensége, és nem csak hogy lehet, hanem hogy néha az is. Tehát a legveszélyesebb, a legnagyobb támadásokat nem a természettől kapjuk, manapság még a medvétől se, hanem a fele barátainktól, emberektől.
1: Igen, mondjuk szerintem is fontos azt egy kicsit beszélni, hogy mit is jelent az ellenség, mert hogy az ellenség az egy olyan ember, aki szándékosan akar rosszat egy másiknak. Most lehet, hogy az ember az önmaga legnagyobb ellensége, lehet azért nem helytálló, mert az ember sokszor nem akar, sőt, lehet egyáltalán nem akar szándékosan ártani magának. Olyan eset is van, de így passzívan, folyton és állandóan szerintem ártunk egymásnak, saját magunknak, úgy értem.
2: Egy picit a hamis oldalról indulnék. Egy hamis kimondás abban az értelemben, hogyha ez abszolút igaz lenne, az emberiség már rég eltűnt volna. Tehát addig, ameddig saját magunkat és egymást tápláljuk, öltöztessük, melegítsük vagy hűtsük szükség szerint, addig nem lehet igazi ellenségességről beszélni, mert tulajdonképpen az inkább a szeretetből jön. Tehát az, hogy szeresd önmagad, az én úgy értelmezem, hogy ki az, aki engemet öltöztet minden nap, ki az, aki engemet tisztába tesz minden nap, ki az, aki nekem ad enni minden nap, és legtöbbször a válasz az, hogy én, vagy ha nem is én, akkor a fele barátaim, család.
0: Szóval ajándék tőlem magamnak, erre ez jutott eszembe most. Akkor kezdjük egy kicsit azzal, hogy saját magam ellensége én vagyok, és ne beszéljünk most más emberekről. Ti szoktatok saját magatoknak keresztbe tenni? Persze nem szánt szándékkal, csak úgy véletlenül becsúszik valami a tervekbe vagy az útba.
1: Hát akármennyire is szeretem azt hinni, hogy tanulok a hibáimból, még ennek ellenére is állandóan ásom vagy vágom magam alatt az ágat, inkább úgy mondom. Persze, hogy nem szándékosan, csak pusztán az, hogy az ember önmaga legnagyobb kritikusa, és hogy állandóan tudom hibáztatni magam néha olyan dolgokért is, amiért lehet, hogy nem én vagyok a hibás. Szerintem ezért vallom én úgy, hogy az ember az önmaga legnagyobb ellensége. Meg hogy még ott van az is, hogy állandóan határt állítunk fel saját magunknak, amiket nem is nagyon szeretünk átlépni, mert nem tudom, pusztán félünk, és maga félelemmel is határt állítunk fel magunknak. Mert hogy az ember az megvan a maga kis komfortzónájában, és azon nem akar túllépni. Ezért is mondom azt, hogy a legnagyobb ellenségeik magunknak mi vagyunk, mert hogy nem merünk kilépni a saját határainkból. És erről csak mi tehetünk szerintem.
2: Ezt kiegészíteném azzal, hogy néha azzal vagyunk a legnagyobb ellenségeink saját magunknak, hogy bizonyos határokat nem tartunk be. Tehát megengedjük másoknak, hogy összetapossanak valami magasabb cél miatt, ami igazából nem működik, tehát hogyha őszinték vagyunk és visszapillantunk, hogy mikor működött az, hogy a béke kedvéért engedjünk, nem igazán. Tehát nem más, vagy illetve árnyalatban más, de dinamikában szerintem ugyanarról beszélünk. Na mostan ezek az ellenséges beállítások vagy szokások általában nagyon közeli felebarátoktól jönnek, a családból. Tehát ezeket ritka, szerintem nem ismerek olyan helyzetet, ahol a gyerek, mert gyerekkorból származnak, kitalálta, hanem ezekre tanítanak. Hát az, amikor én saját magamat boncolom meg, hogy jaj, én vagyok a hibás, még akkor is, amikor nem, de ezeket a dolgokat nem a gyerek találja ki, hanem Istennek a küldöttjeitől, általában a szülőktől, vagy ezeknek a helyettesítőitől tanuljuk, akinek tényleg isteni erejük van,

jelenben, a valóságban élünk, és nekem nagyon tetszett egy pár dolgot, amit mondtál, Tamás, mert úgy hallom, hogy bizonyos dolgokból kigyógyultál, én is úgy látom, hogy egy pár dologból kigyógyultam, odafigyelünk a többiekre, így

0: korábban mondták, hanem mind újra és újra ezek megmaradnak, mint a világképnek egy része. Tehát nem, hogy én ezt így gondolom, hogy én ezt így felteszem, hanem nem, a világ az ilyen. Mert én ezt láttam, ezzel nőttem fel, ezt tanultam, ez a valóság. Tehát nem egy beképzelt dolog. És akkor ez szinte olyan, nemrég kezdtem ezt így megfogalmazni, hogy majdnem olyan, mint egy predestináció. Tehát valaki az életünkbe profétált valamit, vagy megáldott, vagy megátkozott, és mi ebben a valóságban élünk, és nekem nagyon tetszett egy pár dolgot, amit mondtál, Tamás, mert úgy hallom, hogy bizonyos dolgokból kigyógyultál. Én is úgy látom, hogy egy pár dologból kigyógyultam, odafigyelünk a többiekre, igyekszünk amennyire tudunk nem a régi rossz utakon menni, hanem újakat tanulni. De izgalmas folyamat.
1: Mennyire lehetünk kritikusak saját magunkkal?
0: Gyilkosan. Sajnos.
2: Hát igen. Hát mennyire? A végsőkig lehetünk kritikusok saját magunkkal. És az ember mindig tudja saját magát hibáztatni, legyen bármiről is szó. Szerintem csak pusztán azért én például azért szoktam magamat hibáztatni, mert egyszerűen nehezen fogadom el ezt, hogy tegyük fel, valakit megbántottam, még ha nagyon kicsi közem is volt hozzá, fel tudom venni az egészet magamra, mert tudom, hogy még ha nem is volt hozzá sok közöm, de mégis benne voltam, és ezt nem tudom elfogadni, hogy másnak kárt okoztam bármilyen féleképpen is.
1: Ez inkább bűntudat, nem?
2: Is, igen, de bűntudat és önostorzás, hogy ilyet többet soha, és hogy ne legyél ilyen.
0: Na most én itten azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mi tapasztalataink valamennyire hasonlítanak, tehát nem teljesen idegenek, de hogy hál' Istennek léteznek más emberek, akik teljesen másképpen működnek, és akiknek az, hogy önmagát hibáztassa, az egy
1: nem létező dolog.
0: Igen, vagy nagyon furcsa. Hát miért hibáztatnám én saját magamat? Mert extrém esetben én tökéletes vagyok, én sosem hibázok. Mindig másnak a hibája. És próbálok nem ítélkedni, vagy nem is hagyni helyet az ítélkedésre, hanem csak azt, hogy legyünk tisztában, hogy nagyon különbözhetőek lehetünk. Ez még nagyobb a veszély, hogyha találkozunk egy páran, akik hasonlóan működünk, vagy hasonló tapasztalatokkal rendelkezünk, vagy hasonló kihívásokkal találkoztunk. Ez nekünk így igaz, és tisztában vagyok azzal, hogy még vannak egy páran, akik nagyon sokan is lehetnek, na de ezen kívül vannak egy páran, vagy akár többen, akik egy másik extrémben élnek, és egy csomó árnyalat a kettő között. Még azt is hozzátenném, hogy ha ezt sikerül elfogadni, lehet, hogy a gyógyulás is már kéznél van, vagy közelebb van, mint ha nem.
2: Jordan Peterson mondja azt, hogy az ember mindig a múltjából tanuljon, és a múltjához hasonlítsa magát, nem a másnak a jövőjéhez. Ezért fontos az, hogy elfogadjuk egy azt, hogy tegyük fel, hogyha hibázunk, azt fogadjuk el, és abból is tanulunk, és így tudunk előre menni és fejlődni. Ne hasonlítsuk soha máshoz magunkat. Lehet ezért van az, hogy az ember az önmaga legnagyobb kritikusa. Ez ebből is eredhet.
0: Én továbbra ahhoz tartok, hogy az ember legnagyobb kritikusa az, amikor kiskorában csak kritizálták. Rengeteg kritika, nagyon kevés biztatás.
2: De szerintem ebből az is kijöhet, hogy utána meg nem fogadja el senkitől se a kritikát.
1: Olyan két véglete van?
2: Én szerintem igen.
1: Jó, elmondtátok. Jó, megválaszoltátok a fel nem tett kérdésemet, amúgy köszönöm szépen. Mondtad te, Tamás, azt, hogy ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Mi van azzal, amikor a szüleink hasonlítanak másokhoz? Mert ez is egy megtörtént eset, és fogadni merek, hogy mindenkivel megtörtént kiskorában az, hogy de látod, hogy ő nem úgy csinálta?
2: Hát én abban a szerencsés helyzetben voltam gyerekkoromban, hogy édesanyám mindig azt mondta, hogy soha ne hasonlítsuk magunkat máshoz. Ennek ellenére ő mindig hasonlított minket máshoz, ha akarta, ha nem. Jó, lehet, hogy csak nem tudom, pusztán. Gyakran nem tudjuk nem hasonlítani magunkat másokhoz. Nem tudom, nekem például a felfogásom az, hogy mindig lehet rosszabb a helyzet, nem mindig lehet jobb, mindig az a jó, ahogy éppen most van. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok többet, de el tudom fogadni azt, ami most van. Ezért az, hogy a szomszéd fűve mindig zöldebb. Igen, az enyém még, ha el is van száradva, azt locsolni kell. Ne hasonlítsam a másikhoz. Nem tudom, nekem ezzel nem volt. Jó, én is voltam féltékeny gyerekkoromban másra, hogy másiknak milyen jó játéka van, és nekem nincsen. De...
1: Gyerekkorban megengedett.
2: Igen. Most viszont úgy érzem, hogy tényleg máshoz nagyon nem hasonlítom magam. Mindig azt mondom, hogy örülök a másiknak, hogyha nagyon jól megy neki, és hogyha meg rosszabbul megy talán, mint nekem, akkor meg próbálok neki segíteni, vagy örülök, hogy éppen nem abban a helyzetben vagyok.
0: Hát szép, amikor a gyerek cipőből kinő az egyén, de tulajdonképpen a szülők is mi vagyunk, tehát a szülő az nem egy kategória, amely valami más bolygóról érkezett meg, hanem a szülők azok gyerekek, suhancok, fiatalok, akik felnőttek, vagy leitták magukat, most nem próbálunk minden egyes esetet itten összefoglalni, de valamikor szülők lettek, mint gyerek az a mesterségetet. Ott vagy, állandóan azzal foglalkozhatsz, hogy boncold a szülőt. A szülőnek egy csomó más dolga is van, hát a gyermeknevelés az munkával ment párhuzamosan, háztartással, stb. Most nem próbálom a szülői hibákat így angróban megbocsájtani, csak egy valamennyire realista képet próbálok festeni. Tehát a szülők is mi vagyunk, a szülők is normális, defektes emberek, és ez az összehasonlítás, amit a szülő csinál, ez tulajdonképpen manipuláció és átok. Hát lehet szebb színekbe festeni, de szerintem ez a bare bones, ez a mély igazság, és az, amit a mamádról mondtad, hogy legalább elméletben azért megmondta, hogy ne csináld ezt másokkal, még hogyha ő csinálta is, az már jobb, mint hogyha az egyedül, amit hallasz, az, hogy hát a másik, hát az, és hogy te meg. Érdekes, hogy általában ez a hasonlítás ez egy irányba menjen, és pedig lenne a manipuláció az, hogy a szülő azt szeretné, hogy én inkább olyan legyek, mint a másik, de persze csak azokba a dolgokba, amiket ő választott ki.
2: Persze.
0: Nem beszélünk, akkor se hasonlítunk két valóságot össze, hanem kiválogassuk úgy egyenként, és na nekem ilyen kéne, de sajnos csak ilyen sikerült.
1: Többször érintettük azt, hogy a legfontosabb az, hogy ismerjük önmagunkat. Mennyire függ össze az önismeret és mondjuk az önbizalom?
2: Hát megint magamból kiindulva szerintem nagyon összefügg. Tehát én mondjuk soha nem éreztem azt, hogy nincs elég önbizalma, mindig eléggé bátor kis fiú voltam. Jó, lehet, hogy akkoriban még megjátszottam magam is azért. Mondjuk azt mondják, hogy fake it till you make it, ugye? Hogy addig játszod meg magad, amíg elhiszed. Nem tudom, én mióta tényleg tisztában vagyok saját magammal, és tudom, hogy egyes szituációkban hogy reagálok, és hogy mit, hogy élek meg, azóta sokkal magabiztosabb vagyok. És bátrabban merek új dolgokat elkezdeni, és bátrabban is szólalok meg, és az utóbbi időben jobban is megnyílok mások előtt. Pusztán azért, mert hogy tudom, hogy ki vagyok én is, hogy mit tudok nyújtani másoknak.
0: Ezt összehasonlítanám az egyik helyzettel, ahol a tanítványok és Jézus együtt voltak, és talán arról volt szó, hogy legalább egy pici hit, hát akkora, mint egy mustármag, hogyha az nincsen meg, szerintem akkor az nagy baj, hát mert ahhoz, hogy saját magamat megismerjem, és a jobbik esetben elfogadjam, ahhoz kell egy kicsi merészség, kell egy kicsi önbizalom. És nagyon tetszik, hogy miket mondasz te, Tamás, mert dinamikus dolgok, tehát nem egy adott, és azt ottan megvagyok, azzal próbálok gazdálkodni, hanem elindulok egy pontból, látom a kihívásokat, és épp itten ebbe a folyamatban, hogyha nincsen egy kicsi önbizalom, hogyha nem látok magamban jót, akkor hogy merjek rizikót vállalni, mert ugye, hogy amikor megpróbálom magamat ismerni, akkor nem biztos, hogy minden jó. Ott nem biztos, hogy mindent megértek, ott nem biztos, hogy minden fog tetszeni, nem biztos, hogy el tudom fogadni, nem biztos, hogy tudok örvendeni neki, nem biztos, hogy el tudok bánni vele. De hogyha van egy kicsi bizalmam, hogyha kép, amivel indultam, abban van valami, hogy bizonyos dolgokban azért sikerült, és a múltkor, amikor megpróbáltam, mert volt annyi bennem, hogy megpróbáljam, akkor láttam, hogy sikerült, és azután jobb volt, akkor erre lehet építeni. Na, hogy lehetne építeni enélkül, tehát magadat megismerni, anélkül, hogy legyen valamennyire pozitív önképet, erre nekem nincsen válaszom.
1: Beszéltünk arról ugye, hogy kell legyen hitünk magunkban. Mennyi hitünk kell legyen másokban?
2: Bennem ez szerintem a másokban való hit és bizalom nagyon sokat változott már az évek során. Voltam már abban a helyzetben, hogy senkiben nem hittem, és nem mertem megbízni senkibe. Utána egyből a ló túloldalra estem, és azt mondtam, hogy mindenkiben is megbízok. Utána, ahogy külföldön dolgoztam, és megláttam, hogy azért az embernek van egy nagyon sötét és egy rosszabb oldala. Utána viszont oda kerültem, hogy egy bizonyos pontig igen, viszont mindent is ki tudok nézni egy emberből, főleg egy ismeretlen emberből. Szóval próbálom egy kicsit magamat rávetíteni a másik emberre. Tudom, hogy én mire vagyok képes, azt lehet nem tudom, hogy a másik mire képes, de amit én nyújtok neki, azt visszavárom. És néha magamtól is félek, ezért másoktól is félek, ezért nem engedem meg magamnak, hogy mindig és annyira megbízzak másokban. Nem tudom, most a bizalom kérdésében egy kicsit rosszabbul állok, mert hogy nem tudom, egy kicsit eltorzult bennem a bizalomkép a más személyben, de ezzel megdolgozom.
0: A román műsoraimban ezt többször is volt időm, és akkor úgy felépítettem, felpróbálom mit is dobni, vagy felépíteni, de rövidebben. Az istenkép, amivel felnövünk, az jó részben azon alapszik, hogy milyenek voltak a felnőttek körülöttünk, főképpen a szülők. És az önkép is tulajdonképpen ugyancsak a felnőttektől jön, itt egy picivel lehet, hogy más, mert amikor kezdődik,

0: csináljuk neki. Tehát még jobban összefoglalva az, hogy az én önképem és az én istenképem nagyjából egyeznek, és az, hogy én akárkiben merek bízni, az az istenképpel van kapcsolatban. Tehát akkor is, amikor én azt mondom, hogy csak magamban bízok, az tulajdonképpen egy hazugság valószínű. Magamban sem bízok, csak valamihez kapaszkodjak, de az se igazi bizalom, meg amikor magamban bízok, akkor kritikusan, válogatva, nagyon jól mondtad Tamás, kipróbálom szűrni a másikokból, az is nagyon tetszett, hogy mondod, hogy legalábbis az én komplex képemet, pozitívat, negatívat rávetítek, akkor látom, hogy komplikált az ábra, de abból kipróbálom szűrni, hogy kibe, miben, mikor lehet valamennyire bízni, és merni mondani, hogy a bizalommal magunkkal szembe is hasonlóan bánunk, mint az idegenekkel, és pedig lent volt egy film, Sean Connery, és most hirtelen nem jut a hölgynek a neve eszembe, Entrapment, a tolvaj csapda, ahol nagyon szépen megnézett, tehát ez két tolvaj volt, aki együtt próbál valamit csinálni, és hogy a bizalom az olyan, hogy adunk egy kicsit, és hogyha az bevált, akkor még hajlandóak vagyunk adni egy kicsit, és hogyha azzal meg szembeéltek, akkor annyi.
1: Mennyi idő alatt kellene kialakuljon a bizalom egy másik emberrel szemben? Oké, függ embertől, gondolom, ez lenne az egyik válasz, de hogy mi az a pont, amikor már megbízol egy emberben?
0: Hát én tovább mennék az illusztrációval a Entrapment filmből. Sean Connery volt az, aki ezt elmondta, és hát a szerep, amit játszott, és pedig lenn, hogy a bizalmat általában fokozatosan adjuk, ugyanakkor igyekszünk jobban kiértékelni a rizikót, és szerintem akkor, amikor jól érzem magamat az én bőrömben, amikor magamban bízok, akkor könnyebb bizalmat tovább is adni, nem utolsó sorban azért, mert tudom, hogyha csalódtam is, hogyha visszaélnek a bizalmammal, én túl fogom élni.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat pénteken, augusztus 7-én az Agnus Rádió déli magazin műsorának utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amit Cseh Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes és előadó művész tollából származik, és így hangzik. Érdemes közel lenni a földhöz, nem elfelejteni, hogy te is része vagy annak. Ha lehajolsz, esetleg megszúr egy tövis, ha átmegy a patakon, vizes, iszapos leszel. Nem baj, élsz. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután versrovatunk következik, végül Groundwork angol nyelvű műsorunkat sugározunk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor, majd ezután a nap áhítatával zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem. Most híreink következnek.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Mától ismét jegyezhetők a Fidelis államkötvények. Balozsán szerint, amikor Románia sorsa a tét, a személyes, párt vagy választási érdekek nem létezhetnek. Moszkva kijelentette, nem utánozzuk a románok barátságtalan gesztusát, de nem marad válasz nélkül egy követségi alkalmazott kiutasítása.

A Transelektrika szerint sikerült az előrebecsültnél és az előző évekhez képest kevesebb áramot fogyasztani a hónap eleje óta. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Újabb Fidelis kötvényeket bocsát ki mától a pénzügyminisztérium. A szaktárca mai közleménye szerint az augusztus 7 és 14 között megvásárolható 2, 4 és 10 éves futamidejű lejalapú lakossági állampapírok 6,30, 6,90 és 7,50%-ot kamatoznak. A 3 és 10 éves futamidejű euróalapú állampapírok hozama 4 és 6,30%. A lejalapú Fidelis állampapírok névértéke 100 lej, az euró alapúaké 100 euró, és ezek minimum 5000 lej, illetve 1000 euró értékben jegyezhetők. A véradók ezúttal is kedvezményes feltételek mellett juthatnak hozzá az állampapírokhoz. Az általuk megvásárolható 2 éves futamidejű lejalapú állampapírok 7,30%-ot kamatoznak, a 3 éves futamidejű euró alapú kötvények pedig 5%-ot. További előny a véradók számára, hogy esetükben az 5000 lejes alsó jegyzési küszöb 500 lejre csökken, a felső küszöb pedig 100 ezer lejre nő. A kedvezménnyel akkor élhetnek, ha igazolni tudják, hogy a 2025. március 1-je óta eltelt időszakban vért adtak. Fidelis kötvényeket a következő bankoknál lehet vásárolni: BT Capital Partners and Banca Transilvania and Salt Bank, Román Kereskedelmi Bank, Berede, Group Société Générale, UniCredit Bank és a Tradeville Broker cég a Libra Bankkal partnerségben. A lakossági állampapírokból származó jövedelem adómentes. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kijelentette, hogy amikor Románia sorsa tét, a személyes, a párt vagy választási érdekek nem játszhatnak szerepet, csak az ország érdeke számít. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi időszakban az ország helyzetét elemző hitelminősítők döntéseit három kulcsfontosságú tényező befolyásolja: a költségvetési adatok, a politikai stabilitás és a 2027-2028-as időszak kilátásai. Mai Facebook bejegyzésében Bolozsán rámutatott, az első fontos tényezőt a büdzsé helyzete jelenti, és az első féléves költségvetési végrehajtás megerősítette, hogy a kormány helyesen és szükséges módon járt el. Hozzátette azonban, hogy a kormány többet is tudott volna tenni, ha a reformokat nem blokkolták volna a korábbi kormánykoalíción belül. Bolozsán szerint a politikai stabilitás kérdése jelenti a másik fontos tényezőt a hitelminősítők döntéseiben, de sajnos a kormányt megbuktatták, a politikai helyzetet bizonytalanság jellemzi, mert a de facto PSZEDE AUR koalíció csak saját politikai érdekeit nézte. Bár a leváltott és ügyvivőként működő kormány az elmúlt hónapokban felelősségteljesen végezte munkáját, hatásköre korlátozott. További fontos tényezőként említette a perspektívát a 2027-2028-as évekre, hangsúlyozva, hogy a 2028-as választások közeledtével nő a populizmus és pazarlás kockázata, amint az már korábban is megtörtént, és ezt a hitelminősítők is tudják. Oroszország nem hívja vissza konzultációra romániai nagykövetét, azonban egy orosz diplomata bukaresti hatóságok általi kiutasítására megfelelő válasz fog érkezni, jelentette ki Alekszej Fagyejev, az orosz külügyminisztérium kommunikációs osztályának helyettes vezetője. Ami a romániai orosz diplomata kiutasításának következményeit illeti, amint azt már említettük, ez a barátságtalan gesztus minden bizonnyal megfelelő választ fog kapni, olyan formában és olyan határidőn belül, amelyet az orosz külügyminisztérium megfelelőnek és optimálisnak ítél, hangsúlyozta Fagyejev. Mint arról beszámoltunk, a román külügyminisztérium július 27-én jelentette be, hogy Bukarest kiutasít egy orosz diplomatát, miután a román légierő három orosz gyártmányú drónt lőtt le az ország légterében. Emellett az Oroszországi Föderáció nagykövetét behívták a bukaresti külügyminisztériumba, hogy tiltakozást nyújtsanak át neki. Ezen felül a moszkvai román nagykövetet visszahívták Bukarestbe konzultációra. A bukaresti orosz nagykövetség Mária Zaharová orosz külügyi szóvivő nyilatkozatának közzétételével reagált,
amelyben megrendezett incidenseknek nevezte az orosz drónok lelövését Románia területén, és azzal vádolta a román hatóságokat, hogy megpróbálják leplezni a kijevi rezsimet támogató politika kudarcát. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Bukarest barátságtalan lépései nem maradnak válasz nélkül. Az országos villamos energiahálózat teljes fogyasztása a 20-22 óra közötti időindex. Az országos villamos energiahálózat teljes fogyasztása a 20-22 óra közötti időintervallumban akár 300 megawattal is csökkent augusztus 1-től, amikor energetikai vészhelyzetet hirdettek Romániában, derül ki a Mediafax kérésére az országos villamos energiarendszer és átviteli üzemeltető által közölt hivatalos adatokból. A Transelektrika részletesen bemutatta a tényleges fogyasztást az előrejelzéshez viszonyítva, amely mindig számos változót vesz figyelembe. A hálózatra csatlakozó fogyasztók, lakosság, ipar, intézmények kevesebbet fogyasztottak, mint amit az országos energiarendszer felelősei előrejeleztek egy kivétellel. Szerdán este, amikor a tényleges fogyasztás meghaladta az előrejelzést. Mint arról beszámoltunk, Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök és energiaügyi miniszter felhívta a polgárokat, a cégeket és az intézményeket, hogy önként csökkentsék az áramfogyasztást, és bejelentette, hogy a kormány egy takarékmechanizmuson dolgozik az energiafogyasztás korlátozására, amelynek kereteit tegnap fogadták el, mivel augusztus 1-e óta veszélyhelyzet van érvényben a csernevodai atomerőmű egyik blokkjának leállítása és a vaskapui nagy vízerőművek termelésének felére csökkentése miatt, miközben a Duna vízhozamának jelentős csökkenése miatt a második blokk leállítása is szükségessé válhat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 31 fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ru és kronika.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: Jó hír!
1: Újjongs, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vígadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet. Zofoniás könyve 3. részének 14. és 15. versei.

0: És Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, 2. részének 17. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: A következő percekben versrovatunkat hallhatják, amelyben Tóth Árpád Lélektől lélekig című versét hallgathatják meg.

Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, míg rácsukkom fáradt pillám koporsó födelé. Tanultam én, hogy által nézve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csendben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog vérnek a fény, földnek az ég. Elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha az éjen, jégen s messzeségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless and be with you.
1: Az elmúlt percekben Groundwork angol nyelvű rovatunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében, a következőkben az áhítatot hallhatják, amelyet Malukács Ofsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe: nézőpontváltoztatás. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek 3. fejezetének 5. verse. A következő percekben Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Egy puzzle-t raktunk ki a 3 éves unokámmal. Különböző formájú és méretű darabok voltak a készletben, ebben összesen csak 8 darab. 4-et könnyen összeillesztettünk, de a többivel sehogy sem boldogultunk. Végül azt mondtam, Summer, biztosan hiányzik egy darab, vagy ezek a darabok egy másik kirakósból valók, és feladtam. De egy perc múlva Summer így szólt, nagymama, ezt a 2 darabot még sikerült beillesztenem, és valóban, kiderült, hogy rossz szemszögből néztük a játékot, miután másonnan néztük, könnyen kiraktuk az egészet. A mai olvasmányban az Úr azt mondja, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta 55. fejezetének 9. verse. A példabeszédek pedig arra buzdítanak bennünket, hogy bízzunk az Úrban teljes szívünkből, és ne a magunk eszére támaszkodjunk. 3 éves unokám juttatta eszembe ezt a lelki tanítást. Néha változtatnom kell azon, ahogyan egy helyzetet nézek. Meg kell kérdeznem Istent az ő nézőpontjáról. Ő az egyetlen, aki látja és tudja, hogy az összes darab hogyan illeszkedik egymáshoz.

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük bölcsességedet, segíts, hogy úgy lássunk, ahogy te látsz, és bízzunk a te látásodban. Amen.

Hogyan változtathatnám meg a nézőpontomat, hogy úgy lássak, ahogy Isten lát? Kérdezi ezt Lynn Mirabella, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, és minden helyzetben kutassuk Isten bölcsességét.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Lukács Orsolya tolmácsolt. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amit Cseh Tamás, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas magyar zeneszerző, énekes és előadó művész tollából származik és így hangzik.

0: Agnus Rádió. Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Egészség.
1: Egészség politika istenség.
0: Pénzre konvertált betegség.
1: Környezetpolitika istenség.
0: Katasztrofális reménység.
1: Biztonságpolitika istenség.

ennyi elég. De néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy heverésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak. De korai még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy útra. Most kell fognod, pörgessük fel az időt. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ugye jobb lesz, tombol az agyban a sejt a kezem.

0: kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talány.
1: Átnéznék ma hozzád, mondd te, hogy vagy jó.

ára, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emész.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A testvéri szeretet.
1: Nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk.
0: Hagyomány és megújulás metszéspontján.
2: Volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek.
0: Hagyomány és innováció. Kolozsváron szervezik a 35. RMKT vándorgyűlést.
3: A vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés téma köré rendezzük, az idén innováció és hagyomány. Ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kiadhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrása, HR-rel foglalkozó szekciónk. Minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. A Bibliában ez áll, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az ige részlet Péter első könyvének első fejezetéből származik. Ennek apropóján beszélgetünk Hályos István batári és Nevetlen falui lelkipásztorral a testvérszeretetről, Isten irántunk való szeretetéről és a mi Isten felé irányuló szeretetünkről. A riporter Birta Zoltán.
1: Most, amikor a szeretet hiányát éljük sokan, nagyon sokszor merül fel az emberi lélekben, hogy mi is ez, milyen fogalom ez, miért is van. A Szentírásban oly sok alkalommal erről szó. A Szentírás mit ír a szeretetnek a fogalmáról? Mi is ez?
2: Nagyon jó, hogy erről beszélgethetünk. Zoltán, örülök a kérdésnek. Valóban nagyon aktuális ez a téma. Egyre inkább, ahogy akárcsak a gyülekezeteket nézem, körülöttem levő embereket, nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk, az Úr Jézus Krisztust, azt mondja János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Tehát annyira szereti az Isten a világot, hogy még az egyszülött fiát is odaadta érte. És nagyon érdekes, hogy ha a Biblia elejét nézzük, a teremtés történetet, akkor az Úristen megteremtett mindent, megteremtette Ádámot és Évát is utána, és azt olvassuk, hogy az Isten együtt élt az emberrel. Tehát az Éden kertjében az Isten ugyanúgy jött-ment, mint ahogy Ádám meg Éva, hogy ennyire közeli szeretett kapcsolatban voltak egymással, Isten és az ember. És aztán jött a bűneset, ami ezt tönkretette tulajdonképpen, és azóta távol vagyunk alapvetően az Istentől, és ameddig vissza nem találunk az Istenhez, ugye ez fontos, hogy ez az én feladatom, az ember feladata, hogy visszamenjek az Istenhez, mert én jöttem el az Istentől. Ugye Ádám és Éva, amikor vétkezett, akkor hátat fordított az Istennek. Ugye azt mondta az Isten, hogy egyetlen egy dolgot nem szabad csak a kert közepén lévő fának a gyümölcséből lenni, minden más szabad. És hát az ember ezt az egyetlen egy törvényt nem tartotta be, és ezzel engedetlen lett, hátat fordított az Istennek, és abból a szeretet kapcsolatból, ami akkor megvolt, ezzel kilépett. És tulajdonképpen ameddig vissza nem lépünk az Istennel való kapcsolatba, az Istennel való szövetségbe, addig nem tudjuk, mi a szeretet valójában. Mert a szeretet Istentől van. A szeretetet az Isten adja. Ugye azt olvassuk a Galaták 5.22-ben, a lélek gyümölcse, tehát ott a lélek munkájának a gyümölcsét kell értenünk, és a felsorolás, 9 felsorolás van, az első felsorolás a szeretet. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten szent lelke, aki elkezd bennem munkálkodni, az Isten szent lelke munkálja ki bennem a szeretetet. Tehát alapvetően van egyfajta szeretetem, de az a szeretet csökevényes, gyenge. Nem olyan, mint amilyennek az Isten a szeretetet annak idején elgondolta és megteremtette. De fontos látni azt, hogy lehet az ember szeretete teljes, ez sok munkával jár, ezt azért hozzátenném, de mindenképpen ott kezdődik, hogy először vissza kell fordulnia az embernek az Istenhez. Ameddig ezt nem teszi meg, addig nem fog tudni igazán szeretni. Tehát valamiféle szeretetre képes minden ember, de olyan szeretetre, mint ahogyan a szeretetet az Isten elképzelte, olyan szeretetre nem vagyunk képesek csak az Istennel, csak az Isten közelében. Mert onnantól kezdve, hogy visszafordulok az Istenhez, onnantól kezdve, hogy Krisztust elfogadom életem urának, onnantól kezdve az Isten szent lelket ad, és a szent lélek az, aki elkezdi kimunkálni bennem, hogy milyen is az igazi szeretet, és elkezd megtanítani arra. Ugye szeretnék különbséget tenni az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, mert az emberi szeretet feltételes. Tehát megvannak a feltételeim, azt mondom, hogy ha ilyen és ilyen vagy, ha ezt és ezt csinálod, akkor tudlak szeretni, de ha nem, akkor pedig nem tudlak szeretni. De az Isten szeretete feltétel nélküli. Tehát ha nem is úgy viselkedek, vagy nem is azt teszem, amit az Isten elvár tőlem, akkor is szeret engem. Ez a kettő között a különbség, és az Isten meg tud tanítani bennünket az ő szent lelkén keresztül, meg tud tanítani arra, hogy ilyen feltétel nélküli szeretet legyen bennem. Ugye ajánlom szeretettel elolvasásra a 2 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát, ott le van írva, hogy milyen az igazi szeretet. Azt is aláhúznám, hogy az Isten szeretetét írja le, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. És nagyon sok minden fel van ott sorolva.
1: Sokszor halljuk, hogy szeretni kell egymást. Sőt, erre még a magyar zenei világban is vannak zenétételek, hogy szeressük egymást. Gyerekek, de a Biblia is ezt üzeni, hogy szeressétek egymást. Ebben a szeretetlen világban, amikor hamarabb találunk okot arra, hogy valakit utáljunk, mint hogy szeressünk, hogyan lehet ebben a világban ezt az életérzést, ezt a útravalót magunkkal vinni, valóban megtartani?
2: Ha szeressük egymást, ez egy jól hangzó dolog, de megint csak oda kell visszatérjek, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem működik anélkül, hogy az Istennel való kapcsolatom helyre ne állt volna. Ha emlékszel, vagy ha emlékeznek a hallgatók is, akkor Jézust egyszer megkérdezték, mi a legfontosabb parancsolat. És Jézus a szeretet kettős parancsával válaszolt, ami tulajdonképpen egy sorrendet állít elénk, mert azt mondja Jézus, hogy az első ez, szeresd az Urat, a te Istenedet. És akkor van itt még tovább is, de most nem akarom végigmondani. És a második pedig ez, azt mondja, szeresd felebarátodat, mint magadat. Itt nagyon fontos elgondolkozni, hogy az első egyértelmű és világos, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második, ezen fontos elgondolkoznunk, mert azt mondja Jézus, hogy a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát először magamat kell szeretnem, hogy tudjam szeretni a másikat. Tehát van egy sorrend. Az első világos és egyértelmű, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második az, hogy szeressem önmagamat, és ha szeretem önmagamat, akkor tudom majd szeretni fele barátomat is. Tehát jön fentről, az Istentől jön hozzám, az Isten szeretetes, ha megnyugszik én bennem, vagy én rajtam, akkor tudom a körülöttem levőket is szeretni. Ez csak így működik. Csak az emberek nem veszik észre azt, hogy ez egymásra épül. Nem veszik észre azt, hogy egymást szeretni nem fog menni addig, amíg nem szeretem önmagamat, és nem fog menni addig, amíg nem szeretem az Úristent. Tehát valamiféle szeretetre képesek vagyunk, de nem arra a szeretetre, amit az Isten szeretetként adott nekünk annak idején. Ugye egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy a hamis gyémánt vajon gyémánt-e? És akkor nyilván erre több különböző választ lehet adni, de ha valami hamis gyémánt, akkor az nem igazi gyémánt, csak úgy néz ki, mint a gyémánt. És ugye ez a helyzet az Isten nélküli szeretettel is. Szeretete az, amit tudok adni, hogyha nem ismerem az Istent, vagy nem szeretem az Istent. Hasonlít a szeretethez, de mégsem olyan. Mert a hamis gyémánt nem gyémánt. Csak úgy néz ki, de nem az. Ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel. Az ember képes szeretni, de az nem az a szeretet, amit az Isten eltervezett szeretetként. Úgyhogy a sorrend mindenképp ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, utána szeresd önmagadat, és utána képes leszel szeretni fele barátodat, vagy ahogy az énekszöveg is mondja, hogy szeressük egymást.
1: Azt olvashatjuk, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
2: Így van.
1: Hogy van ez?
2: Ugye a szeretet, mint olyan, ez már következmény. És ezért mondja János, hogy ha nem szeretem a testvéremet, akkor nincs meg az Isten szeretetének a következménye az életemben. Mert az Istennel való kapcsolat következménye az, hogy a Szentlélek kimunkálja bennem a szeretetet. Ha nincs bennem szeretet testvérem iránt, akkor azt jelenti, hogy a lélek nem munkálta ki. Ha nem munkálta ki, azt jelenti, nincs ott. Ha nincs ott, azt jelenti, nincs meg az Istennel való kapcsolatom, mert ha meg lenne, adott volna az Isten szent lelket, és tudnék szeretni. Tehát azért mondja János ezt, mert nem látszik a gyümölcs az életemben. Ha nincs gyümölcs, akkor valószínűleg azért nincs, mert az előzmények nem történtek meg. Tehát ha helyre rakjuk az Istennel való kapcsolatot, ha helyre rakom én az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek következménye az, hogy tudok szeretni. Ha nem tudok szeretni, akkor az egész oda vezethető vissza, hogy nincs rendben az Istennel való kapcsolatom.
1: Vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy senkit nem szeret, sőt, mindenki hagyja békén. Ilyenkor mi zajlathat az embernek az életében? Mi van akkor, amikor úgy érzem, hogy a világ sem szeret engem, de én sem szeretem a világot, és annak minden nemű személyét is ugyanebbe a kategóriába sorolom?
2: Vannak az ember életében nehezebb időszakok, ez igaz. Nem tudom, szerintem minden eset más, máshol keresendő a probléma forrása. De talán visszavezetném oda az Istennel való kapcsolathoz. Mert lehet, amikor az embernek nincs saját szeretete. Ugye Gary Chapman óta tudjuk, hogy van az embernek szeretett tankja, és ez a szeretett tank ki tud ürülni, de ezt a szeretett tankot fel lehet tölteni, és az Isten ezt fel tudja tölteni. Tehát ha éppen úgy állok, hogy nem tudok szeretni senkit, akkor az Istenhez kell elsősorban forduljak, és az Isten tud adni elég szeretetet ahhoz, hogy tudjak másokat szeretni. Ez olyan, mint amikor nincsen erőm. Ugye, nincsen erőm, kell menjek az Istenhez, hogy kérjek erőt, és hirtelen lesz. Honnan? Olyan hirtelennek tűnik, de valójában az Isten ad erőt. Amikor elfáradok egy nap végén, de még lenne tennivalóm, és úgy érzem, hogy nincs már erőm rá, és kérem az Istent, hogy adjon, és azt veszem észre, hogy mire befejezem az imádságomat, az Isten adott erőt. Tehát ugyanez van a szeretettel is. Tehát ha elfogyott, akkor az embernek kérnie kell attól a gazdag Istentől, akinek van rengeteg. És az Isten tud adni szeretetet, hogy tudjak szeretni olyankor is, amikor a saját erőm már elfogyott, és még akkor is, ha úgy érzem a másikról, hogy legszívesebben hagyjon békén, meg békén hagyom én is őt, akkor lehet kérnem az Istent, hogy töltse fel az én szeretett tankomat, és akkor tudok menni tovább.
1: Beszéltünk az ember és ember közötti szeretetnek a fogalmáról, meg törékenységéről. Ember és Isten közötti szeretetnek a fogalmáról még kicsit ejtsünk szót itt a beszélgetésünk vége felé. Mi jellemzi az embernek a szeretetét, amikor Istenre gondol? Mennyire tud ez tökéletes lenni, vagy éppen törékeny, és mennyire tud emberi lenni ez az érzés?
2: Ugye miért szerethetem az Istent? Ez lenne nekem egy komoly kérdésem. Miért szerethetem az Istent? Csak azért szerethetem az Istent, mert az Isten megmutatta magát. Nem tudom, gondolkoztunk-e rajta azon, hogy ha az Isten nem nyilatkoztatta volna ki magát, a mai napig nem tudnánk az Istenről. De az Isten megmutatta magát. És hogyan mutatta meg? Úgy, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Értünk. És ez egy mondatban kevésnek tűnik, de ha az ember elolvassa a Bibliát elejétől végéig, akkor rájön, hogy az Isten nagyon-nagyon sok mindent tett értünk emberekért. És ebben személy szerint értem is, nagyon sok mindent tett az Isten. Ha én tudom, hogy mennyi mindent tett értem az Isten, akkor bolond lennék nem szeretni az Istent. Tehát ha elolvasom azokat a történeteket, amelyeket Jézus beszél, vagy bármilyen történetet a Bibliából, amely bizonyságot ad az Isten szeretetéről, ha ezekkel tisztában vagyok, akkor az én válaszom az Istennek nem lehet más, mint az, hogy én is szeretem őt. Ha ő ennyire szeret engem, akkor az én válaszom csak is az lehet, hogy én is szeretem őt. Viszont azt tapasztalom, hogy az emberek sokszor nem tudják, hogy mennyi mindent tett értük az Isten. Nem tudják azt, hogy az Isten mindent odaadott, egyszülött fiát odaadta. Hogyha meglátjuk azt az Ószövetségben, hogy az Isten hányszor nyúlt a saját népe után újra és újra, hogy hányszor szólt az Isten, hívta az ő népét, térjetek vissza hozzám, és a nép tulajdonképpen van egy ilyen körforgás az Ószövetségben, hogy az Isten hívja a népet, a nép nem jön, akkor az Isten egy idő után bünteti a népet, a nép segítségért kiált az Istenhez, az Isten megszabadítja a népet, és utána megint az kezdődik, hogy a nép elfordul az Istentől, az Isten hívja az ő népét, megint nem jönnek. Tehát ez a körkörösség, ami jelen van az Ószövetségben, állandóan, ez az Isten szeretetét mutatja, hogy mennyire ragaszkodik az ő népéhez, még akkor is, hogyha olyanok, hogy állandóan elfordulnak az Istentől. Tehát ha azt látjuk, mennyire szeret az Isten mindannyiunkat, és ezt láthatjuk a Biblián keresztül is, elég részletesen, akkor én úgy gondolom, hogy bolondok lennénk nem viszonozni az Isten szeretetét. Mert az a sok minden, amit Isten értünk tett, szerintem csak szeretetet érdemel válaszként.
1: Mi van akkor, amikor nem érezzük Istennek a szeretetét, vagy legalábbis nem tapasztaljuk a hétköznapokban? Háború van, szegénység van, az emberek nem tudnak kimenni a munkahelyükre, gondok vannak, betegség van, gyógyíthatatlan állapotok vannak, válás van, oly sok rossz dolog van a világban.
2: Én úgy gondolom, hogy ha nem tapasztalja valaki az Isten szeretetét, a hiba az önkészülékében van. Tehát az Isten állandóan hív, és állandóan vár bennünket, hogy menjünk hozzá. Ha nem érezzük az Isten közelségét, nagyon valószínű, hogy mi kalandoztunk el az Istentől. Tehát mi vagyunk távol az Istentől, nem az Isten van tőlünk távol. Azt szeretné az Isten, hogy mindannyian közeledjünk hozzá, azt mondja az ige is. Aki közeledik az Istenhez, ahhoz az Isten is közeledik. Tehát az Isten folyamatosan felénk fordul, és folyamatosan hív bennünket magához, az a kérdés, hogy megyünk-e. Ha valaki nem érzi az Isten közelségét, akkor az azt jelenti, hogy ő van távol az Istentől, és nem az Isten van távol tőle.
1: Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, sok erőt is áldásunk az életére, munkájára, szolgálatára.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, viszont kívánom. Isten velünk, áldás, békesség!
0: Hályos Istvánnal, a Batári és Nevetlen falui református egyházközségek lelkipásztorával beszélgettünk a testvéri szeretetről.

0: Az anyaország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Már.
1: Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
2: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
1: Itt az említett diákok, ők teológusok?
2: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak nem lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
1: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv, tehát hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor.
2: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
1: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik még nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára hagyjuk újra vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
2: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá, majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház, és Erdélybe az unitárius egyház.
1: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
2: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek. Alkalmazkodtak. És azt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdetben a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is. Hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét iránytanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt. Ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra. A szentírási alapokra, illetve ugye a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
2: Igen?
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
2: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait, szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
1: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben, milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről, mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
2: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
1: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
2: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
0: Az elmúlt percekben Bátori Némisák Marianna egyetemi docenssel beszélgettünk.

0: Erdély. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely idén Kolozsváron szervezi meg 35. alkalommal a vándorgyűlést. A szervezet ezzel együtt a rendezvény célja a közösségépítés mellett, hogy anyanyelven biztosítson hozzáférést a gazdaság legfrissebb információihoz. A szervezetről és a vándorgyűlésről Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
1: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, RMKT, a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely konferenciákkal, képzésekkel és közösségi programokkal járul hozzá a szakmai fejlődéshez és az együttműködések erősítéséhez. Egyik kiemelkedő szakmai fórumuk a vándorgyűlés, amelyet idén 35. alkalommal Kolozsváron szerveznek. A konferenciáról Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk.
2: Először a Romániai Magyar Közgazdász Társaságról, az RMKT-ról beszéljünk egy keveset.

0: Tehát, hogy ismerjük meg a szervezetet.
1: Előre el kell mondjam, hogy nem lesz könnyű röviden, mert egy 36 éves múltú civil szervezetről beszélünk, amelynek kezdetektől az a célja, hogy a közgazdaságtant népszerűsítse, és az anyanyelven való információhoz való jutást támogassa. És ennek a célnak megfelelően 35. éve szervezzük már a vándorgyűléseinket. Az RMKT egy országos ernyőszervezettel rendelkezik, és ez alatt vannak a fiók szervezeteink. Összesen 10 darab fiók szervezet Erdély különböző városaiban, illetve Bukarestben is. Körülbelül 400 aktív taggal rendelkezünk, a tagsági nyilvántartásunk viszont olyan 2000 ember tartalmaz. Bárki tagunk lehet, aki közgazdász vagy közgazdaság iránt érdeklődik, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gazdasági kérdések elkerülhetetlenek. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bárki, akit ez érdekel, az a tagunk vagy a szimpatizásaink köréhez szívesen látunk.
0: Igen, itt említésre került a vándorgyűlés, ami idén 35. alkalommal itt Kolozsváron lesz megszervezve. Erről mit kell tudni, pontosabban hol, mikor szervezik, milyen címmel?
1: A vándorgyűlés az a Románia Magyar Közgazdásztársaság zászlós rendezvénye. Azért vándorgyűlés, mert minden évben más-más helyszínre visszük, Erdély különböző városaiban, illetve egyszer már voltunk Bukarestben is. Kolozsváron 2020-ban volt utoljára vándorgyűlés, az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően kicsit korlátozott részvétellel, és most a 35. vándorgyűlés szeptember 24-26 között fog zajlani Kolozsváron. A rendezvény fő helyszíne az a Farkas utcai Bábesbolyi Egyetem központi épülete, illetve az amellett levő Aula Magna. A szekcióüléseink is az egyetem épületében fognak helyet kapni. A hagyományos díszvacsoránk, amely egyfajta közgazdász bál is, ez egy különleges helyszínen lesz majd a Gyalui Várkastélyban, és úgy gondoljuk, hogy a szakmaiságon túl a találkozási lehetőségeken és közösségépítés mellett egy különleges kikapcsolási, szórakozási lehetőséget is fogunk nyújtani a résztvevőknek. Ezen túlmenően a vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés témaköré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrása, HR-rel foglalkozó szekciónk. Minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni. Az előadóink megtekinthetőek már a rendezvény honlapján, úgyhogy erről nem szeretnék most itt különösebben sokat részletezni.
0: Mi a vándorgyűlés célkitűzése, és úgy igazából kiknek szól, kik azok, akik mindenképp vegyenek részt rajta?
1: A vándorgyűlés az elsősorban nyilvánvalóan az RMKT tagjainak, szimpatizásainak szól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra viszont, hogy ez most már hagyományosan minden városban az elmúlt 4 évben, ahol vándorgyűléssel voltunk, megjelentek olyan résztvevők, akik nem tartoznak az RMKT berkeibe, viszont őket érdekelt a téma. És fontosnak tartom azt, hogy mindenikünk életét valamilyen formában, direktbe vagy indirekt módon a gazdasági jelenségek befolyásolnak. És akkor ebből minél több mindent értünk meg, vagy minél több minden tisztázódik egy-egy szakmai előadás, vagy egy-egy panelbeszélgetés szekció kerekasztalon belül, annál tájékozottabb és gazdaságilag felkészültebb társadalmi szereplőkkel találkozunk, és ebben látjuk a vándorgyűlésnek is, és a szervezetünknek is az egyik fő célját, hogy a gazdasági nevelést, gazdasági információhoz való hozzájutást anyanyelven támogassuk. Szakmaiságon túl egy jó közösségépítés. Hasonló dolgok iránt érdeklődő, nyitott, értelmes emberekkel való találkozási lehetőség, amit úgy gondolom, hogy főleg a mai rohanó és online dominált, social media által dominált világban nagyon nagy hangsúly kell legyen, és kiemelkedő hangsúly kell kerüljön a személyes találkozókra, személyes kapcsolatokra, ezeknek a szeretetnek

Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenvaló gonosz világból. Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek nevére térjen dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Ámen. Helyet foglalva, Isten dicsőségére két gyerek éneket fogunk énekelni. Arra kérünk mindenkit, hogy akit az Úristen arra indít, hogy nyugodtan énekeljen velünk. Az elmúlt héten angol tábort szerveztünk a gyülekezetben, és azokból az énekekből, történetekből válogattunk össze néhányat, amelyeket az elmúlt héten tanultunk. Az első ének az arról szól, hogy van egy út, a Krisztus útja, amely egy icipicit néha göröngyös, és nem mindig könnyű ezen az úton járni, de aki ezen az úton jár, az mindig hazatalál, az haza fog találni ahhoz a Krisztushoz, aki helyet készít nekünk a mennyben. A második ének lényege pedig arra mutat rá, hogyha a szívünk nem lesz egy

Gyerekek, titeket kérjük, hogy álljatok föl, jó? És akkor így mutogassuk, jó? Ugye, ahogy szoktuk.

Jó, és akkor a második ének az, hogy nem lesz egyedül a szívem többé glóri. A glóri után ott taps, taps, és utána a halleluja. Jó, kérem a gyülekezetet, hogy legalább a halleluját azt énekeljék velünk, jó? Egy kicsit ez lehet, hogy valakinek gyorsnak tűnik, de a gyerekek még bírják azért a ritmust, úgyhogy énekeljük együtt.

0: Köszönjük szépen! Most pedig Isten igéjét fogjuk meghallgatni angol és angolul, illetve magyar fordítással. Isten igéjét a János evangéliumából hallgatjuk, az 5000 ember megvendégelésének a történetét fogjuk elmesélni, elmondani közösen Erinnel, és ezt hallgassuk figyelemmel és keresztényekhez illő alázattal.
1: Hi everybody.
0: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
1: Have you ever met somebody who's really good at something?
0: Ismertetek-e és találkoztatok-e valaha valakivel, aki nagyon jó volt valamiben?
1: Maybe they're a really really good singer.
0: Lehet, hogy például nagyon jól énekelt.
1: Or they speak in public really easily.
0: Vagy nagyon könnyen beszélt közösségben.
1: Or maybe they're just one of those people who seem to be good at everything.
0: Vagy lehet, hogy olyan személy volt, aki mindenben jó.
1: And you think God could really use them.
0: És arra gondoltál, hú, az Úristen ezt a szemét milyen jól tudja használni.
1: And then you look at yourself and think, I'm not like them.
0: És akkor magadra néztél, és azt mondtad, oh, én nem vagyok olyan jó, mint ő.
1: I'm just boring, I'm nothing special.
0: Én unalmas vagyok, nincs bennem semmi különleges.
1: There's no way God could use me.
0: Biztos, hogy nincs Istennek olyan módja, ahogy engem tudna használni.
1: Well, today, one of our main characters felt exactly the same way.
0: Abban a történetben, amit most elmesélek, a főszereplő pontosan így érezte magát.
1: Picture this, there's a huge crowd.
0: Most képzeld el magad elé a következő helyzetet. Van egy nagy tömeg.
1: I mean, thousands of people all there following Jesus.
0: Úgy értem, hogy emberek ezrei vannak ott, és követik Jézust.
1: To hear what he has to teach them.
0: És hallgatják azt, amit Jézus tanít nekik.
1: He's been teaching them all day long.
0: Egész nap Jézus prédikál, tanítja őket.
1: And now they're getting really, really hungry.
0: És estére, itt ahogy az mindig lenni szokott, megéheznek, korog a gyomruk.
1: There's no shops, no McDonald's, no packed lunches.
0: De nincs üzlet, nincs McDonald's, nincs szendvics.
1: The disciples are running around, trying to figure out what to do.
0: A tanítványok rohangálnak körbe, hogy valahogy próbálják megoldani ezt a problémát.
1: Because they're nowhere near town, and people want to stay to listen to Jesus, but they need food badly.
0: Mert nincs egyetlen nagyváros se a környéken, és az embereknek nagyon nagy szükségük van élelemre.
1: Then one of the disciples brought over a little boy.
0: Egyszer csak az egyik tanítvány egy kisfiúval jön kézenfogva.
1: Holding 5 small loaves of bread and 2 fish.
0: És ennek a kisfiúnak a kezében van egy kis kosár. Van benne 5 kenyér és 2 hal.
1: That's it. Nothing big or fancy, just a small little lunch.
0: Ennyi. Se bécsi szelet, se almakrumplival, se semmi. 5 kenyér és 2 hal.
1: Well, here's the crazy part.
0: És itt jön most a különleges rész.
1: Jesus took this little boy's lunch and fed more than 5,000 people with it.
0: Jézus veszi ezt az 5 kenyeret és a 2 halat, megtöri, odaadja a tanítványoknak, a tanítványok pedig szétosztják az embereknek, és 5000 ember jól lakik.
1: And even after everyone's ate, there's loads left over.
0: És miután mindenki degeszre eszi magát, még marad 12 tele kosárnyi maradék.
1: Jesus took this lunch and turned it into loads of food as a miracle.
0: Jézus veszi a kenyeret, veszi a halat, megszaporítja, és egy különleges csodát tesz.
1: But who was this little boy?
0: De hogy hitták ezt a kisfiút? Ki volt ő?
1: Well, we don't even know his name.
0: Nem tudjuk a nevét.
1: He's not called Noah or Daniel or Matthew, nothing famous in the Bible.
0: Nem hívták őt Noénak, Dánielnek, vagy Máténak, vagy valamilyen híres személynek a Bibliából.
1: He's just referred to as the boy.
0: Csak annyit ír róla a Szentírás, hogy jött egy kisfiú.
1: Just an ordinary boy.
0: Egy egyszerű kisfiú.
1: He didn't bring a big feast.
0: Nem hozott egy nagy különleges ebédet vagy vacsorát.
1: He didn't go and preach or perform a miracle.
0: Ő nem prédikált, nem tett egy csodát.
1: The little boy just gave his lunch because that's what he had.
0: Ez a kisfiú csak odaadta az ennivalóját Jézusnak. Mindenét, amihez volt.
1: And that's the point.
0: És ez a lényeg.
1: God doesn't wait for us to be perfect or popular or super talented.
0: Jézus nem azt várja, hogy legyél tökéletes, hogy legyél szuper tehetséges.
1: He doesn't choose the coolest people in your class or the best your best friend with the best score on the test.
0: Ő nem a legmenőbbeket választja ki, vagy nem azokat, akiknek tiszta tízesük van a képességvizsgán.
1: No, God chooses you, no matter how ordinary you think you are.
0: Jézus téged választ ki. Téged akar használni, függetlenül attól, hogy te milyen hétköznapinak érzed magad.
1: The boy from our story gave his ordinary lunch.
0: Ez a kisfiúcska a mindennapi ennivalóját, eledelét adta oda Jézusnak.
1: And I wonder, what could you give to God?
0: És itt tudjátok, mi gondolkodok, kedves gyerekek, szülők? Te mit adhatnál oda Jézusnak vajon?
1: Maybe it's just a bit of time.
0: Lehet, hogy az idődből kell fölajánlni neki.
1: Or your kindness to somebody who feels left out.
0: Vagy lehet, hogy a kedvességedet kell fölajánlanod, vagy már fölajánlottad olyan embereknek, akiket talán eltaszítanak, vagy lenéznek.
1: Or your prayer for a sick friend.
0: Vagy lehet, hogy egy beteg barátodért kell imádkoznod, és ezt kell odaadnod Jézusnak, az imáidat.
1: Sometimes we think we're too small or not important enough for God to use us.
0: Nagyon sokszor úgy érezzük magunkat, hogy talán túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy Jézus minket tudjon használni.
1: But the boy shows us something different.
0: De a kisfiúcska ő másként érezte magát, ő másként gondolkodott.
1: God can do amazing things with what we give him, even if it feels small.
0: Isten nagy dolgokat tud cselekedni általad, még akkor is, hogyha te picinek, aprónak érzed magad, jelentéktelennek.
1: He gave his lunch because that is all he had, but Jesus turned it into a miracle.
0: Csak az ebédjét adta oda ez a kisfiú, mert neki csak ennyi volt, nem volt több. De ezt tette csodává Jézus.
1: So are you just an ordinary person like me?
0: Hogyha te egy olyan átlag ember vagy, mint én,
1: well, that's exactly the kind of person God loves to use.
0: Akkor pontosan egy ilyen emberre van Jézusnak szüksége, mert ő egy pontosan egy ilyen embert akar használni.
1: You don't need to have it all figured out or do something massive.
0: Nem kell mindig mindent előre neked kigondolnod, megtervezned és egyedül önerőből megvalósítani, vagy valami nagy dolgot véghez vinni.
1: You just need to let God use you in incredible ways.
0: Csak annyit kell tenned, hogy engeded, hogy Jézus téged nagyon különleges módon használjon, és a te talentumaidat mások javára gazdagítsa. Most pedig, testvéreim, gyertek, tegyünk vallást együtt a mi bűneinkről, mondjuk el a bűnvalló imádságunkat. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát igéje által, amikor így szól hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Következőkben két angol éneket fogunk énekelni, meghallgatni. A gyerekeket pedig arra kérjük, hogy főleg a második éneket azt nagyon jól ismerjük, azt majd mutogassák is. Az első éneknek a címe ez, hogy Mighty, Mighty Savior, ez azt jelenti, hogy különleges, megváltó Uram, és a második ének pedig arról szól, hogy Counting on God, vagyis, hogy számíthatok az Úristenre, ugye? Counting on God. I would like to invite you, the Irish, Northern Irish team, the Exodus team, to just lead us in the two songs. And yes, we can then sing first the Mighty, Mighty Savior and then the Counting on God. The children can stand up. Jó? Ezt már megtanultuk, hogy a stand up az mit jelent. Sit down azt jelenti, hogy leülünk, stand up azt jelenti, hogy fölállunk.

Jó, és a másik énekhez kérem az ifisek segítségét is. Counting on God, jó? Gyertek, segítsetek, hogy mutogassuk.

0: Nagyon ügyesek voltatok, és aki esetleg ennek az éneknek a szövegét nem értette, I'm counting on God, ez azt jelenti, ugye, hogy én számíthatok Istenre, és ugye ezt mi már tudjuk, I'm counting, ugye számítani on God. És nem csak az 5000 ember számíthatott arra, hogy Jézus gondoskodik rólunk, hanem mi is, ti is, gyerekek, önök, kedves szülők, számíthatunk mindig arra, hogy Isten soha nem fog minket elhagyni. Ezért Tomival együtt imádkozzunk.
1: Uram, hálát adok neked azért, hogy ma itt lehetünk. Köszönöm neked az elmúlt napokat, amiket az írekkel és a gyerekekkel tölthettünk. Köszönöm a sok vidámságot, izgatottságot, türelmet. Kérlek, légy velünk ezen a napon és jövő héten is, hogy folytatni tudjuk munkánkat általad. Adj kérlek erőt és türelmet a továbbiakban, hogy az Amogol tábor második fele is izgalmas, vidám és hittel teli legyen, elsősorban a gyerekeknek és nekünk is. Amen.
0: Amen. A továbbiakban egy Írországból közénk érkezett lány, Eden, akinek a nevét úgy írják le, hogy Éden, mint az Éden kert, Éden bizonyságtételét fogjuk meghallgatni, és Tamás Anna fogja ezt fordítani.
2: Hello everyone, my name's Eden and I will be sharing my testimony.
3: Békesség Istentől, sziasztok! A nevem Éden, és most megosztom veletek a bizonyságtételemet.
2: I'm 16 years old and I've went to church camp since I was 11 and kids club like the one we are running since I was born.
3: 16 éves vagyok, és 11 éves korom óta járok gyülekezeti táborokba, mint amit most is tartunk, és tulajdonképpen születésem óta részese vagyok ennek.
2: I was lucky enough to be born into a Christian family and I've been blessed with a great group of Christian friends that I know I can always rely on.
3: Szerencsésnek mondhatom magam, hogy keresztény családba születtem, és áldott vagyok, mert egy olyan keresztény baráti közösség vesz engem körül, akiről tudom, hogy mindig számíthatok rájuk.
2: There are lots of different things that have helped me with my faith, going to things like GB, church, youth club, and this Exodus trip, which I'm so grateful to be on and have the opportunity to share the God with people from around the world.
3: Sok különböző dolog segített meg engem a hitemben. Többek közt ez az Exodus missziós út, amin itt vagyunk, az ifjúsági klub, gyülekezetem, és nagyon hálás vagyok mindezekért, hogy részt vehetek, mert lehetőségem van Istenről beszélni embereknek a világ minden tájáról.
2: I don't think that there's a specific moment in which I became a Christian, but I feel like the last couple of years, specifically from 13 onwards, have been important and where I've been taking it more seriously and can now declare myself a Christian.
3: Nem hiszem, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor keresztényé váltam, de úgy érzem, hogy az elmúlt pár év, különösen 13 éves korom óta, nagyon fontos volt számomra. Ekkor kezdtem komolyabban venni a hitemet, és most már bátran kijelentettem, hogy keresztény vagyok.
2: I put my trust in God more and more every day, gradually, growing closer to Him every day.
3: Egyre jobban bízom Istenben, fokozatosan, napról napra közelebb kerülök hozzá.
2: I'm privileged to have such loving and supportive parents, specifically my mom, who I feel is always there to help me and to talk to me whenever I have questions, troubles or worries.
3: Kiváltság számomra, hogy ilyen szerető és támogató szüleim vannak, különösen az édesanyám, aki mindig ott van mellettem, segít és beszél velem, amikor kérdéseim, gondjaim vagy aggodalmaim vannak.
2: Getting closer to God has changed my life and it can change yours too. And it has given me so many opportunities to grow closer to Him in faith, but also share His word with others.
3: Az, hogy közelebb kerültem Istenhez, megváltoztatta az életemet, és a tiéd is megtudja. És rengeteg lehetőség adott arra számomra, hogy növekedjek a hitben, és másokkal is megoszthassam az ő igéjét.
2: Thank you for listening.
3: Köszönöm, meghallgattatok.
0: Köszönjük a bizonyságtételt. Most pedig hallgassuk együtt, illetve ige hirdetésre készülve énekeljük, jobban mondva együtt, a 461. énekünket. A 461. énekünk első, második és harmadik verszakát, az ének így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem.

Szeretett testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 6. részének első 15 versében. Hogy Isten igéje miképpen szól hozzánk, felolvasom azt a János írása szerinti evangélium 6. részéből, az első 15 versből. Kérem testvéreimet, hogy figyelemmel és alázattal hallgassuk az igét. We are going to listen to the Gospel of John chapter 6. Verse 15. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt, mert közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp pedig így válaszolt neki: hát 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, ezért letelepedtek a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyin kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Testvéreim, mit szoktunk tenni? Mi az első reakciónk akkor, amikor az események életünkben nem úgy alakulnak, ahogy azt mi elképzeljük? A tanítványok egy fárasztó missziói szolgálat után vannak, visszatérnek Jézushoz, sok-sok csodát tettek már, sok-sok embert tanítottak, az Jézus Krisztushoz vezették őket, és egy kicsit csendre vágynak. Van ilyen az életünkben, hogy jól fogna egy kis csend. Egy ilyen nyüzsgő időszak, ilyen pesgő időszak után jó lenne elvonulni, és csak úgy magunkban lenni, kicsit elcsendesedni. És ehelyett egy hatalmas tömeget kell jól lakatniuk. Emberileg pedig nincs hatékony megoldási lehetőség, mert nincs honnan élelmet vásárolni, még ha pénzük lenne is rá, és az is sokba kerülne, hogy megvegyék, de még ha lehetőség is lenne emberileg, akkor is nincs megoldás. Emberi megoldás erre a helyzetre, hogy az éhes tömeget, aki Jézus köré gyűl és egy egész napon keresztül hallgatja Jézust, jól lehessen lakatni. Különleges jelenet ez, amikor ugye az önbizalommal telt tanítványok visszajönnek, és elkezdnek mesélni Jézusnak arról, hogy Uram, Te hatalmat adtál nekünk, hogy tanítsunk, hogy embereken segítsünk, és képzeld el, Uram, hogy még a démonok, még az ördögök is engednek nekünk. És ez a tanítványoknak ez a sikerélmény, hogy hú, milyen ügyesek vagyunk, ez a sikerélménye egy kicsit eltölti őket büszkeséggel. És Jézus letöri a büszkeségüket. Azt mondja nekik: tessék, itt van 5000 ember, lakassátok jól, adjatok nekik enni. Ha ti ilyen ügyesek vagytok, és mindent így meg tudtok oldani, hát akkor oldjátok meg ezt a problémát.
És a tanítványok nem tudják ezt megoldani. Jézus pedig gondoskodik róluk. A tanítványoknak a pihenéséről is gondoskodik, hisz elviszi őket egy kicsit távolabb, de gondoskodik arról, hogy ez az 5000 ember is testi és lelki táplálékhoz jusson. Azt látjuk ebből a történetből, hogy Jézus együttérzően és szolgálatkész szándékkal viszonyul az emberekhez, hisz ezért jött el erre a földre. És vannak olyan élethelyzetek, szeretett testvéreim, amikor semmi más nem tehetünk, csak annyit, hogy elfogadjuk, hogy rá vagyunk utalva az Istennek a gondviselésére. És az a legtöbb, amit tehetünk. És ezt kell az embernek tulajdonképpen minden élethelyzetben megtennie. Akkor is, amikor valami sikerül, akkor is, amikor valamire büszke lehetek, és akkor is, amikor talán az életemben kétségeim vannak afelől, hogy vajon hogy fog ez a problémám megoldódni, hogyan fogok megoldást találni erre a helyzetre. Bármilyen élethelyzetben vagy testvérem, akár így magasan vagy, és talán szárnyalsz, és sikereket élsz át, akár talán most, hogyha esetleg egy kis mélyponton van az életed, ugyanoda kell menned. Ugyanazért az Isten elé kell odaállnod, és csak ennyit mondanod, Uram, én rád szorulok. Én mindent neked köszönhetek, és mindent tőled fogadhatok el. Kiderül ebből az igéből, ugye testvéreim, az is, hogy Jézus, amikor elküldi a tanítványokat szolgálni, akkor nem bőséges útravalóval, nem teli tarisznyával, nem pénzzel és mindenféle igényt szem előtt tartó ruha és lábbeli készlettel ruházza fel őket, hanem azt mondja, menjetek el, hatalmat adok nektek. Hatalmat adok, hogy tanítsatok, betegeket gyógyítsatok, és az embereken segítsetek. Hatalmat adok a szolgálatra. És testvéreim, az egyháznak ebben rejlik az ereje. Az egyház akkor lehet Krisztus egyháza, ha szolgáló egyház. Ha más módon akarjuk az embereket Krisztushoz vezetni, ha nem a szolgálat útját választjuk, ha a magunk helyén akár gyülekezet elöljáróiként, akár a magunk kisebb családjában, családtagokként nem szolgálunk, hanem uralkodva akarunk vezetni, akkor nem Krisztus útján járunk. A szolgáló lelkület abban mutatkozik meg, hogy Jézus megtöri a kenyeret. Ugye, és ez a megtört kenyér emlékeztet bennünket arra, amit aztán Jézus később tesz, amikor nagycsütörtök éjszakáján a tanítványaival van együtt, és akkor ismét megtöri a kenyeret, és ismét felhívja a figyelmüket arra, hogy meg kell mosniuk egymás lábát, hogy szolgálniuk kell, mert Jézus Krisztus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és életét adja másokért. De amikor hatalomról esik szó, akkor önkéntelenül mi olyan képzetet társítunk a hatalomhoz, amelyet a világi társadalomnak a mintájából vettünk át. És azt mondjuk, hogy a hatalom, ugye az annak a megnyilvánulása, amikor egy személy, vagy amikor egy kisebb közösség, esetleg egy nagyobb intézmény érvényesíteni képes a maga akaratát mások fölött. Keresztényekként viszont más a mi küldetésünk. Ha keresztényekként mi a magunk akaratát akarjuk érvényesíteni egy közösségben, vagy keresztényeként a Krisztussal való kapcsolatunkban is mindig arra törekszünk, hogy az én akaratom érvényesüljön, hogy Jézus teljesítse az én igényeimet és az én elképzeléseimet, akkor rossz úton járunk. Mert ez a történet nem erre tanít, és Jézus Krisztus nem arra tanít, hogy a magunk akarata szerint éljünk, hanem arra tanít, hogy az ő akaratának alávessük magunkat. Ez a krisztusi lelkület, amit nekünk meg kell tanulnunk. Jézus Krisztus is a kereszten, amikor mielőtt kilehelte volna a lelkét, akkor tulajdonképpen, amikor nagyon-nagyon egyedül volt, akkor alávetette magát az Isten akaratának. Nem ezt mondta Jézus? Ott a kereszten. Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen úgy, ahogy te akarod.
És ezt kell tennie minden Krisztus követő embernek. De hogyan végezzük a ránk bízott szolgálatot, testvéreim? Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is együttérzésre van szükség. Együttérzés nélkül nem lehet Krisztus szolgálni. Azt látjuk, hogy Jézus úgy tekint a nyájra, úgy tekint erre az 5000 emberre, mint egy pásztor nélküli nyájra. És azt mondja, hogy ezek az emberek szét vannak széledve. Szükségük van egy pásztorra, szükségük van egy vezetőre, szükségük van valakire, aki védelmezi őket. És kedves édesapák, édesanyák, tekintsetek úgy a családotokra, mint egy nyájra, amelynek ti vagytok a pásztorai. És a pásztor feladata mindig az volt, hogy elől menjen. Csak nálunk van az, hogy a juhász az beül az árnyékba, és aztán a juhok mennek, amerre akarnak. A zsidó pásztor az mindig elől ment, és hogyha jött az ellenség, ha jött az oroszlán, ha jött a medve, akkor Dávid, a pásztor, és Mózes, a pásztor, és bármelyik pásztor mindig ő volt az első, aki szembeszállt a veszéllyel. És a pásztor az vezette a nyájat. Elől ment, és a nyáj követte őt. És nekem ilyen pásztornak kell lenni, aki elől mer menni. És nem mindig egyszerű elől menni. Mert aki elől megy, az arra mindig valahol föltekintenek. És hogyha rossz irányba mész, és abba az irányba követnek, akkor neked kell a felelősséget vállalni, hogy most rossz irányba mentünk, és vissza kell térnünk a helyes irányba. De akkor is légy pásztora a nyájadnak, a rád bízottaknak. Mert a tanítvány tulajdonképpen a jó pásztor, aki az életét adta a juhaiért, a jó pásztor követője, és így lehet jó kis juhász bojtára Krisztusnak, a jó pásztornak. Ugye Jézus mire tanít másodszorban? Nem csak arra, hogy legyünk együttérzők, hanem arra is megtanít, hogy amikor szolgálunk, akkor nézzük meg azt, hogy mit kaptunk az Istentől. Mi az, amivel szolgálhatunk? Milyen talentumokat adott nekünk az Isten? Azt hallottuk, ugye, hogy nagyon sokszor úgy érezzük magunkat az bizonyos élethelyzetekben, hogy én nem kaptam semmit az Istentől. Nem kaptam semmit, amivel szolgálhatnék egy közösségben. És nézzétek meg, testvéreim, hogy ahhoz, hogy egy ilyen angol tábor létrejöjjön, ahhoz, hogy ez a mai Isten tisztelet, tulajdonképpen ez a mai szolgálat, ez Isten dicsőségére történjen, ahhoz Isten hány embert használt fel? Nem csak engem, hanem felhasznált 12 észak-írországi fiatalt, akik itt vannak egy héten át, felhasznált 25 fiatalt a mi csapatunkból, a monostori ifisek közül, akik segítenek a fordításban és minden más szolgálatban, amit el kell végezni. Felhasznált 70 szülőpárt, 70 édesanyát és édesapát, aki úgy gondolta, hogy a gyermekük itt lesz a legjobb helyen, hogyha eljön ebbe a táborba. És felhasznált néhány fiatalt, aki imádkozott, aki éneket tanít, és felhasznált azokat az asszonytestvéreinket, akik vállalták, hogy eljönnek főzni, hogy ne csak a lelki táplálékunk legyen meg, hanem a testi táplálékunk is, és felhasználta azt az 5 családot, aki ma elviszi a fiatalokat egy közös ebédre, és betekintést enged a saját családjának az életébe, és felhasználta a gyülekezetnek a presbitériumát, aki jónak tartotta azt, hogy legyen egy ilyen alkalom, és legyen rá anyagi fedezet, hogy ezt meg tudjuk szervezni. És sorolhatnánk tovább, hogy mennyi embert felhasznált az Isten csak egy ilyen esemény létrehozásához. És gondoljunk a magunk életére. Mire használ téged az Isten, és mennyiféle helyzetben lepett meg téged az Isten már, és azt mondta, hogy hát te ezt azért kaptad, hogy szolgálj vele. Felhasznál személyeket, hogy fordítsanak, másokat, hogy játékot tanítsanak, másokat arra, hogy beszélgessenek. Mindenki más talentumot kapott az Istentől. De a talentumot azért kaptad, hogy ne hásd el, hanem azért kaptad, hogy azt kamatoztasd. És végül az asztal közösség. Ha szolgálni akarsz, akkor nem elég az együttérzés, akkor nem elég az, hogy te vállalod, hogy jó pásztorként vezetsz különböző helyzetekben, és szolgálsz azzal, amit adott neked az Isten.
hanem kell vállalnod az asztal közösséget Krisztussal. És itt gondolhatunk akár az úrvacsorai közösségre. Amikor nagyon-nagyon mélyen átéljük azt, hogy nem a mi bűneinket nézi az Isten, hanem Krisztusnak az áldozatát. Nem véletlenül Jézus a tanítványoknak adja először oda a kenyeret és a halat, és a tanítványok osztják tovább. Nem tehette volna meg Jézus, hogy mindenki ez oda megy egyen-egyenként? Vannak olyan gyülekezetek, református gyülekezetek, ahol nem csak a lelkész osztja a kenyeret, hanem ebbe bevonják akár a presbitereket is. És ennek is van egy különleges jelentősége, testvéreim, hogy abból, amit kaptunk, abból adunk tovább másoknak. Krisztusnak a megváltó szeretetét osztjuk meg másokkal. És ez nem csak a pap dolga, és ez nem csak a szószéken történik, és ez nem csak az úrvacsoraosztás rendjén történik, hanem ez történik a hétköznapokban, amikor beszélgetsz a gyermekeiddel, amikor megosztod velük azt a szeretetet, amit te is megtapasztaltál. És testvéreim, egy bizonságtételt hallgathattunk, és számunkra talán furcsának tűnik, hogy egy 15 éves, 16 éves fiatal lány ide mer állni egy gyülekezeti közösség elé, és elmeri mondani azt, hogy igen, az, hogy ő hisz Krisztusban, az számára milyen erőforrás, és hogy van egy keresztény édesanyja, akivel mindenről beszélgethet, és hogy egy gyülekezeti közösséghez tartozhat, az milyen fontos. Visszaemlékszem, hasonló életkorú lehettem, 16 éves, amikor egy vasárnap délutánra édesapám nem ért haza az istentiszteletre, a szomszédban, Mezőbándon kellett szolgálnia, és autóba lesetezett, és nem tudott hazaérni. És édesanyám azt mondta, hogy hát, fiam, van egy ige hirdető, veszel egy prédikációt, és felolvasod a gyülekezetnek. És most is emlékszem arra az alkalomra, amikor éreztem, hogy az Úristen engem ott akkor használ. És valamilyen szinten értésemre akarja adni, hogy talán az én helyem itt van. Ezen a területen szolgálhatom őt leginkább, hogy hirdetem az igét. Hogy az emberek elé oda merek állni. És ez nem azért van, mert valaki olyan bátor és olyan ügyes, hanem azért van, mert valaki téged elhív, valaki téged képessé tesz arra a szolgálatra, testvérem. Jézus Krisztus nem szociális segélyt ad. Segít, de nem úgy, hogy valamilyen szociális segélyben részesíti a nélkülözőket. Ha csak ennyit tenne, akkor azt megteheti bármilyen segélyszervezet. Szociális segítséget nyújt, ahhoz nem kell egyháznak lenni, hogy szociális segítséget nyújthass. Ahhoz lehetsz egy állami egyesület is. Akkor miben rejlik az egyháznak a töblete? Hogy az igét adja tovább. Megtörik a kenyeret, és átadják egymásnak. És ez a megtört kenyér, a látható ige, a hallható ige, az ige üzenete, testvérem, mert az ige teszi gyülekezetté az embereket. Ha nem az ige köré gyűlünk össze, akkor nem keresztény egyház vagyunk, hanem egy szociális, segítségnyújtó társaság. De ha az ige van a középpontban, ha Krisztus van a középpontban, akkor leszünk mi egyház. És nem luxus vendégséget szervez Jézus Krisztus, hanem feloldozza a megkötözötteket, betegeket gyógyít, halottakat támaszt fel, kenyeret sokasít meg. És neked, szeretett testvérem, ezt kell megtanulni Krisztustól, hogy Krisztussal együtt tudj együttérző lenni egy önző világban, Krisztussal együtt tudj szolgálni azzal, amit kaptál, és Krisztussal együtt add tovább az igét, az evangéliumot,
amit rád bízott az Isten. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott ige üzenetére egy ifjúsági énekkel. Az ifjúsági éneket úgy fogjuk énekelni, hogy először kezdik a fiúk, a férfiak, és rá válaszolnak a lányok, a nők. Az Úr van itt, az Úr van itt. A te Istened, a te Istened. Ő vár rád, ő vár rád, hogy elmondja, mennyire szeret. Ezt énekeljük.

Most pedig együtt imádkozzunk. Karisszal együtt fogunk imádkozni, hangosan. Amúgy a Karisz név,

0: hogy tudjunk hűséges szolgáid lenni, és mindig emlékezünk arra, hogy te gondoskodsz rólunk.
1: Lord, I just pray and thank you for all the kids ministry that's gone on in the church this week.
0: Imádkozunk azért a gyerekmunkáért, ami itt ebben a gyülekezetben zajlik.
1: I thank you for all the help, all the youth, and the joy of the children in this church.
0: Hálás vagyok, Uram, azért, hogy te sok-sok önkéntes ifis fiatalt ebből a gyülekezetből kirendeltél mellénk, és hálás vagyok azért az örömért, ami a gyerekeknek az arcán és a szívében van.
1: I pray that the children would know your love, Lord, and that they'd come to know you and follow you.
0: Uram, azért imádkozom, hogy a gyerekek napról napra jobban és jobban megtapasztalják a te szeretetedet, és kövessenek téged.
1: I pray for their families as well, Lord, just that they'd come and follow you.
0: Imádkozom az ő családjaikért, a szüleikért. Segítsd őket ebben a követésben, a te követésedben.
1: Lord, I just thank you for this church and the welcome that we got as a team as well.
0: Imádkozom ezért a gyülekezetért és azért a vendégszeretetért, amelyben mi itt részesültünk és amit megtapasztaltunk az elmúlt héten.
1: Thank you for the blessing that you've given them this last 30 years, and I just pray that that blessing would continue.
0: Imádkozom azért az áldásért, amit az elmúlt 30 évben, amióta ez a gyülekezet létrejött, azóta adtál, és amit azóta tapasztalnak az itt élő egyháztagok.
1: I pray you would raise up leaders with wisdom to guide the church.
0: Imádkozom azért, hogy te rendelj ki a továbbiakban is itt ebben a gyülekezetben vezetőket, olyan elöljárókat, akiket a te bölcsességeddel ruházol fel, akik hálásan szolgálhatnak neked.
1: And just they would listen to your voice in all that they do.
0: És imádkozom azért, hogy itt ennek a gyülekezetnek a vezetősége mindig a te hangodra hallgasson.
1: I just pray for these next few days of Kids Club, Lord.
0: Az elkövetkező napok angol programjáért is imádkozom, Uram.
1: I pray that you would be over it all and through it all.
0: Uram, tudom, hogy te mindenhol és mindenben jelen leszel.
1: I pray that the kids would be moved by you, Lord.
0: És tudom, Uram, hogy te a gyerekeket közelebb tudod vezetni magadhoz.
1: And that their lives would be transformed because of you.
0: És te tudod átalakítani az ő életüket is.
1: I thank you for who you are, Lord, and that we have a savior to praise.
0: Köszönöm azért, Uram, hogy te megváltó Urunk vagy, és ezért mi áldhatunk téged, ezért a kegyelemért.
1: I pray this all in your name, Lord Jesus.
0: Jézus nevében kérlek, hallgass meg.
1: Amen.
0: Amen. Most pedig Benjamin, ő a csapatnak a vezetője, az Exodus csapatnak a vezetője, és ő fogja elmondani azt, hogy miért is vannak itt, hogy kerültek éppen ők ide közénk ebbe a gyülekezetbe, és mi a szolgálatuknak a célja.
2: Good morning, and thank you for having us here.
0: Jó reggelt, és köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: My name is Benjamin, and I am the leader of this team of young people who have been helping out this week.
0: Benjamin a nevem, és ennek az Exodus csoportnak, a 49. Exodus csoportnak én vagyok a vezetője.
2: We are a team of 10 young people and 2 leaders from a town called Banbridge in Northern Ireland.
0: Egy kis városkából jöttünk, Észak-Írországnak egy kis városkájából, amelynek a neve Banbridge. 10 fiatallal, 4 fiúval és 6 lányjal, illetve 2 vezetővel.
2: Our young people are called Stanley, Austin, Caleb, Eden, Aaron W, Aaron C, Ruby, Lucy, Grace and Cassie, with myself and Karis as leaders.
0: Az ő keresztnevük Stanley, Austin, Caleb, Aiden, Erin. 2 Erin van, és így különböztetik meg őket, hogy van Erin V, W, W és Erin C. A családjuk alapján Ruby, Lucy, Grace és Cassie. És ebből az a különleges ebből a csapatból, hogy 2 testvérpár is itt van, a 2 magasabb fiú, aki közül az egyik dobolt, ők testvérek, a 2 lány, Ruby pedig és a lány testvére, ők egy 3-as ikernek a 2 testvére, és van egy 3. iker gyermekük, iker testvérük, bocsánat, aki otthon maradt, úgyhogy így jöttek testvérpárok is közé.

0: We have met every week for the last 5 months, growing deeper in faith and fellowship with one another.
1: A találkozásuk az nem most kezdődött csapatként, hanem 5 hónappal ezelőtt találkoztak először, és attól kezdve 5 hónapja, tehát február vége óta, minden héten egyszer ott Észak-Írországban van egy, az Exodus alapítvány egyik központjában találkoznak.
0: The organization we are out with is called Exodus. Some of you may be aware as you have had Exodus teams here before.
1: A csapat, illetve az alapítvány, amely kiküldi őket szolgálni, az az Exodus alapítvány. Ugye az Exodus szó azt jelenti, hogy a kivonulás. Ugye van egy ilyen bibliai könyv is, a kivonulásnak a könyve, és ez az Egyiptomból való kivonulást nevezték elsősorban Exodusnak, de hát itt a fiatalok vonulnak ki a maguk kis komfortzónájából, a maguk országából, a maguk családjából más országokba, hogy szolgáljanak. Ugye, és ezt mi már tudjuk, hogy az Exodus küldi ki ezeket a fiatalokat, hisz mi már 12 éve fogadunk ilyen csoportot ide a gyülekezetbe.
0: This summer Exodus has sent out 567 young people to countries all across the world with the theme of Eyes Up.
1: Az idei esztendőben az Észak-Írországi Exodus 576 fiatalt küldött ki a különböző országokba, Romániába, Magyarországba, Magyarországra, Szlovákiába, Moldovába, Spanyolországba, azzal a témával, hogy emeld fel a szemeidet.
0: The theme of Eyes Up is to for us to expect more of what God might do in and through him and then to be able to see that.
1: Az alaptéma azért ez, hogy emeld fel a szemeidet, hogy arra hívjuk fel a figyelmet minél több ember életében, hogy emelje fel a tekintetét Istenre, Krisztusra, és vegye észre már ebben a világban azt, hogy Krisztus nélkül elveszettek vagyunk, és hogy ő nagyon sok mindent tud cselekedni velünk és általunk.
0: We have come here to serve God in this church by running the children's program in the morning and helping with the activities in the afternoon program.
1: Azért jöttünk ide ebbe a gyülekezetbe, hogy a délelőtti angol klub tevékenységeiket mi vezessük, délután pedig az ebédszünet után 4 csoportra oszolva mi is részt vegyünk a délutáni interaktív csoportos foglalkozásokon.
0: As a team, we are so thankful for the opportunity to come here and serve. We have been welcomed so kindly and have made memories we will keep forever.
1: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk csapatként azért, hogy itt lehetünk ebben a gyülekezetben, és hogy ilyen szeretettel fogadtak ide a gyülekezetben minket, és olyan emlékeket viszünk magunkkal, amelyeket sose fogunk elfelejteni.
0: I will now share a verse from Ephesians chapter 3, verse 20, a book we have been studying together as a team, and this verse is a part of our Eyes Up theme for this year.
1: Az Efézusi levél 3. részének 20. verséből szeretnék egy igét, egy ige részt kiemelni, amely a mi csapatunknak és a teljes programnak a mottója.
0: Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us.
1: Most, amikor az Isten mérhetetlenül többet ad, mint amit mi kérünk és elképzelünk, az ő ereje szerint munkálkodik bennünk.
0: This verse shows us God's limitless power and ability to work beyond our human understanding.
1: Ez az igerész arra mutat rá, hogy Istennek Isten nincsenek határai annak, ahogy Isten cselekedni tud általunk, vagy talán sokszor a mi emberi elképzelésünk ellenére is.
0: This verse is a powerful reminder of God's capacity to act in ways that are beyond our limited understanding.
1: Ez az ige arra mutat rá, és arra emlékeztet minket, hogy Isten olyan mennyei erő és olyan képességű hatalom, aki olyan módon tud cselekedni, ami meghaladja mi emberi elképzelésünket.
0: We as a team have been so encouraged by how welcoming the whole team here has been to us, and we would like to thank the young people who have helped us translate for this week.
1: Csapatként nagyon pozitívan lepődtünk meg, és nagyon jól esett az, hogy egy olyan befogadó ifivel találkoztunk, ifis csapattal találkoztunk itt, akik mindenben segítettek. Fordítottak, nekünk a délutáni programoknak a nagy részében ők vállalták a főszerepet.
0: We would also like to thank Chonger and Adele for organizing our accommodation and being so kind to us, providing us with some amazing food.
1: Adél tiszteletes asszonynak is köszönjük azt, hogy gondoskodott arról, hogy hihetetlenül finom kajákat ehessünk és kóstolhassunk meg, és a tiszteletes uraknak is köszönjük a segítséget.
0: God is working through them both, and we hope that teams can continue to come here and experience the love we have.
1: Jó látni azt, hogy Isten itt ebben a gyülekezetben embereken keresztül hogyan munkálkodik, és hogyan érezteti meg az ő szeretetét.
0: Without their hard work and preparation, this would not have been possible for us. We have been truly blessed and have found real friends in Christ. You as a congregation are blessed to have them.
1: Vendéglátó lelkipásztor és vendéglátó ifis csapat nélkül mi ezt a programot nem tudtuk volna itt megvalósítani, és hálásak vagyunk azért, hogy láthatjuk, hogy Isten őket használta fel arra, hogy mi itt szolgálhassunk.
0: Thank you for listening. We will be praying for the continued strength of this church family and that the Lord will continue to work in this place.
1: Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogy elmondhattam, hogy kik vagyunk és miért jöttünk, és imádkozni fogunk, ha hazamegyünk azért, hogy ez a gyülekezeti család, vagy ez a családias közösség, ez megmaradjon, és itt továbbra is szolgáló emberek élhessenek. Köszönjük szépen. Most pedig testvéreim, tegyünk vallást együtt a mi hitünkről. Mondjuk el közösen a Heidelbergi Kft. Első kérdésfeleletét úgy, hogy Imola fogja vezetni a közös hitvallástételt.
2: Testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről, sőt, mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkébe bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Amen.
1: Áldás előtt még két hirdetni valóm van. Az egyik az, hogy holnap reggel 9 órára szeretettel várjuk testvéreinket hétkező áhítatra a tanácsterembe. A másik pedig a vendéglátó családokhoz szól. Kérem, hogy Isten tisztelet után akkor jöjjenek át ide a hallba, hogy azokat a fiatalokat, akiket vendégül fognak látni, azokat majd elvihessék magukkal. A presbiter testvéreimet pedig kérem, hogy Isten tisztelet után egy rövid megbeszélésre jöjjenek be a lelkészi hivatalba. Az önkéntes ifiseket pedig arra kérem, hogy abban segítsetek, hogy éppen a mikrofonokat pakoljuk csak ide-vissza a székek mellé, 12 órától esküvő lesz itt a templomban, hogy addig tudjuk kicsit rendbehozni a teret. Most pedig együtt énekeljük, fogadjuk Isten áldását, utána pedig a 169. énekünket énekeljük. Állva fogadjuk az Isten áldását.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát te feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Kérem.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél második fejezetének 1-4 terjedő versei alapján szól hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Út Istenhez című utolsó rész következik, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, az Úr igét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első négy verséből olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált tárgyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfő prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát a világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, ha bizonyságtételünket felhasználja a mindenható Isten a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen.
Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges, hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, és pedig a zsidókhoz írt levél második fejezetének 1-4 terjedő versei által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Út az Istenhez című utolsó részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Út Istenhez. Martin Buber. Isten nem mondja, az az út hozzám vezet, ez pedig nem, hanem bármit teszel is, hozzám vezető úttá válhat, ha úgy teszed, hogy hozzám vezessen.

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté evangéliuma 7. részének 21. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Út az Istenhez című utolsó részt felolvasta Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Márai Sándor, ajándék. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok. Úgy köszönöm meg.

0: de ragaszkodott hozzá, hogy oldalnézetből vegye le. Okulári, a pápaszemes kígyó könyvet írt, azt a címet adta neki Találkozásaim. Ő a könyv fedelére szeretett volna sürgősen egy fényképet. Cicusnak, a párducnak meg kicsinye született. Persze a kicsit is le kellett fényképezni. Milyen szép emlék lesz, ha majd megnő. Hamarosan híre kelt a nevezetes fényképésznek. Egy reggel kopogtatta Klusz ajtaján. Ki az, tessék bejönni? Mondta Lusz. Nem zavarok, kérdezte belépve egy ismeretlen csimpánz, és megemelte a kalapját.
1: Jó, itt már nem alszom,
0: felelte Lusz, és kikászálódott az ágyból.
1: Mit parancsol?
0: Én ugye bár fontos ügyben jöttem, az Innen-Onnan című újság munkatársa vagyok. Remélem szokta olvasni a lapunkat.
1: Én jobban szeretem a detektív regényeket, de a papám...
0: Nem számít, a főnököm, mármint a szerkesztő, már sok szépet hallott magáról, a nagy fotósról.
1: Na, hát ez talán túlzás.
0: Ne szerénykedjen, térjünk a tárgyra. Sürgősen szükségünk lenne egy felvételre. Fényképezze le a napot, derült időben.
1: De hisz borús időben nincs is nap.
0: Hogy ne lenne, csak a felhők mögött van. Nekünk azonban olyan felvétel kell, amelyen derült időben látható világos?
1: Majdnem teljesen.
0: Hát akkor térjünk a tárgyra. Elkészíti?
1: Megpróbálom.
0: Szóval megegyeztünk, kezet rá. Egyébként a nevem Banán.
1: Szép név.
0: Nem panaszkodom, de térjünk a tárgyra. Itt az újság címe, ide kell küldeni a felvételeket. Viszlát!
2: Banán a csimpánz megemelte a kalapját, meghajolt és távozott. Lusz egész nap a napot fényképezte, remek idő volt, a nap aranyos gömbje csak úgy szikrázott a kék égen. De egyetlen felvétel sem sikerült. Valamennyi kép fényt kapott. Teljes kudarc, micsoda szégyen! Lusz az elefánt már 10 tekercs filmet elrontott minden eredmény nélkül. Nagyon elszomorodott és annyira bosszankodott, hogy majdnem sírva fakadt. Mit szól majd ehhez Banán a csimpánz? Egyszer csak eszébe jutott valami.
1: De miért kellene nekem a napot az égen fényképeznem? Miért ne fényképezhetném le? A folyóban vagy az erdőben, ahogy a harmad cseppen tükröződik. Miért lenne rosszabb egy olyan felvétel, amely a tisztáson játszadozó napsugarakat mutatná, vagy amelyik a három malac vendéglő tetején tükröződő napsugarakat ábrázolna?
0: Lusz igazi fényképész volt. Abból is látható ez, hogy ilyen szép gondolatok jutottak az eszébe. Talán helyesebb lenne azt mondanunk, hogy félig fényképész volt, félig pedig költő. Le is fényképezte Lusz a napot, ahogyan ezt elgondolta, a felvételeket pedig elküldte a szerkesztőségnek. 2 napra rá levelet kapott a következő címzéssel. Lusz elefánt részére a saroktól a 4. ház a Borbé műhelyel szemben, amelyiknek azon az ajtajára írva bajvágás és horotválás, de lehet, hogy hajvágás és borotválás. A levélben ez állt.
3: Kedves barátom, a fényképeket megkaptuk mind a 17 darabot, de térjünk a tárgyra. A főnökömnek, mármint a szerkesztőnek nagyon tetszettek. Úgy döntöttünk, hogy jó ötletedét és humorodét megjutalmazunk, hogy mi az a humor, azt én nem tudom. Azt viszont tudom, hogy mi a jutalom. 3 láda sárgarépát kapsz tegnap előtt, azaz holnap után, barátod Banán.
2: Lusz elefánt megörült a levélnek. Olyan jó kedve kerekedett tőle, hogy rögtön le is fényképezte önmagát, a fényképet pedig feltűzte a fal kellős közepére.

Egy hang se hallható, fehér az út. A ház is takaró alatt aludt.

tőlem, mi az, ami jó? Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elét tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod, az örök a hip-hop a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelket kövesd és semmi mást,

0: Dióhéjével.
1: Dióbél bácsi. Ki lakik a Dióhéjban? Nem lakhatott bárki. Csak Dióbél bácsi. Ha rácsapsz a Dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva előmászik véd Dióbél bácsi. Csak a szádat tást ki!

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: Ebesz.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.